Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit június 30-án, kett hajnalban, homokóra későjeli műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál. Ma Lipták Gábor, író-újságíró, kultúrtörténész gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Könnyebb az igazságot felismerni, mint követni. A következő három órában későjeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. Adásunk első órájában klasszikus művekből válogatunk. Második órában elhangzik a nap áítata, fellapozzuk kalendáriumunkat, a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük egy dallal, és keresztény életfelekezet közi rovatunkat ismételjük meg, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. A homokóra harmadik és egyben befejező órájában zenélő köntös komoly zenei műsorunkat hallgatjuk újra a Nagyi Bolya szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk! A következő percekben Antonín Dvorsák műveiből válogatunk.

0: pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Kett hajnalban homokora késő jeli műsorunkban a mikrofonnál Szabó Anita. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.robablapon interneten keresztül. Ha üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A következő percekben a nap ájtata hangzik el.

Mai áhítatunk címe: Egyéni szerepünk. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik akár egy liliom. Ézsaiás próféta könyve 35. fejezetének első verse. Mai áhítatunk szerzője Meg Mangan, Ausztráliában élő testvérünk. Tél van itt Ausztráliában, a narciszok sosem voltak még ilyen jól, rengeteg sárga és krémfehér virággal pompáznak. Elég napfény van, hogy az záporvirágok is viruljanak, és néhány posgásunk is narancssárga virágot hozott. Az őshonos földanyavirág csodás sárga és rozmaring lila virágai között ezernyi szorgos mézsong. Bármikor szedhetek a kertben egy kis petrezselymet, hogy beledobjam egy finom téli levesbe. Ezek a virágok most szolgálnak nekünk illatukkal és színükkel, míg mások pihennek. Némely növény nyáron éli világát, mások tavasszal. Egyesek hatalmasra nőnek és árnyékot biztosítanak, mások sokkal kisebbek, leszedhetjük őket. Mindegyiknek megvan a helye és a szerepe. Mindannyiunknak szüksége van Istennel töltött időre, hogy megtaláljuk helyünket és szerepünket az életben. Ahogy Isten táplálja a különböző kerti virágokat, úgy erősít minket is az új kihívásokra, és segít hozzászokni az új élethelyzetekhez. Isten azt

Szeretné, ha virágoznánk és megtalálnánk a helyünket. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük a virágokat is, hogy megvidámítják a szívünket. Segíts nekünk is virágozni és használni a tőled kapott lehetőségeinket. Amen. Ott tudok igazán virágozni, ahova Isten ültetett. Vallja ezt Meg Mangan, Ausztráliában élő testvérünk, akinek imént a szavait tolmácsoltam a nap áítatában. Ma imádkozzunk önbizalomért.

Június 30-a az év 181. szökőévben 182. napja a Gergely naptár szerint. Az évből 184 nap van hátra. Én Miklós Anita vagyok, önök pedig az Agnus Rádió június 30-ai kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1621-ben ezen a napon foglalja el Bornemisza János erdélyi serege

Nagy Szombatot, miután Pálffy István császári ezredes seregével harcolt. 1722-ben a Magyar Országgyűlés elfogadja a pragmatika szankció törvényeit, azaz a Habsburgház nőági örökösödési jogát. Az erdélyi országgyűlés ugyanezt már 1722. március 30-án elfogadta. 1934. június 30-án történt a hosszú kések éjszakája, amikor Adolf Hitler leszámolt a náci párton belüli ellenzékével, és feloszlatta az SA-t, azaz a Nemzetszocialista Rohamosztagot. 1951-ben ezen a napon lezárul a Marshall-terv segélyezési programja, amely a II. Világháború sújtotta európai országok megsegítését célozta meg. Végül 1991-ben hivatalosan is befejeződik a szovjet hadsereg kivonulása Magyarországról.

A történelmi események után következzenek azok az ismert személyek, akiknek a születésnapjára emlékezünk június 30-án. 1470-ben ezen a napon született 7. Károly francia király, aki egyik legfőbb céljának a virágzó reneszánsz Firenzéjének elfoglalását tartotta. Nem véletlenül, hiszen a korban ez a terület Európa legvárosiasabb, leggazdagabb és legkultúráltabb területe volt, ahol a hódítás hatalmas dicsőséggel és haszonnal járhatott. 1860. június 30-án született ifjabb gróf Andrássy Gyula, politikus, belügyminiszter, jogi szakíró, pártvezető, az utolsó osztrák-magyar külügyminiszter. 1884-ben ezen a napon született Szép Ernő, magyar író, költő, színműíró. Munkássága során a Nyugat és az Est folyóiratok szerkesztője volt, önkéntesként részt vett az első világháborúban. Haláláig jó barátságot ápolt Ady Endrével. 1966-ban ezen a napon született Mike Tyson, amerikai ökölvívó, a legfiatalabb nehézsúlyú boxoló, aki világbajnoki címet nyert, hiszen alig 20 évesen győzte le ellenfelét, csupán 2 menet alatt. Ez a bravúr azóta sem sikerült senkinek. És 1985. június 30-án született Michael Phelps, 23-szoros olimpiai bajnok, amerikai úszó, minden idők legsikeresebb olimpikonja.

A születések után következzenek, akiknek halálára emlékezünk június 30-án. 1651-ben hunyt el Tuhajbég, tatárhadvezér, aki vad és könyörtelen harcos hírében állt, rablóháborúkat vezetett Ukrajna és Oroszország területére, továbbá harcolt a kozákok ellen is. 1919-ben hunyt el Baron Lord Rayleigh, Nobel-díjas angol fizikus, aki elismerését az argon felfedezéséért kapta. Nevét ma több hold és Mars kráter is őrzi. 1994-ben ezen a napon hunyt el Csapláros István irodalomtörténész, egyetemi tanár, a lengyel-magyar kapcsolatok kiemelkedő kutatója. 2005-ben hunyt el Novák Éva, olimpiai bajnok és többszörös világrekordár magyar versenyúszónő. Ő volt az első magyar nő, aki világcsúcsot úszott. És végül 2015-ben ezen a napon hunyt el Korondi György, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes művész, aki különösen az olasz repertoárban nyújtott kitűnő alakításokat, de oratórium szólistaként is emlékezetes fellépései voltak.

0: Az ismerős arcoktól szólt a Ha lemegy a nap című dal. A következőkben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: A mai napon, június 30-án a következő névnapokat ünnepeljük. Pál, Március és Bese. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Pál latin eredetű férfi név, a Paulusból származik, amelynek jelentése alázatos, szűkös, ritka. Női párja Paula, Paulina. A Március férfi név latin eredetű, a Martius nemzetségből származik. Jelentése valószínűleg Marsistennek szentelt. A Bese török eredetű férfi név, jelentése karvaj, kánya. Köszöntjük tehát június 30-án minden Pál, Március és Bese nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

0: Konsuzsa dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Következzen Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunk, amelyet Szethüdi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. A János evangéliuma 4. fejezetének 5. és 6. verse alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreinket követhetik figyelemmel. Keresztény híreink után az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Ítélkezni és a Jó című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a János evangéliuma 4. részének 5. és 6. verséből. Ment Jézus Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek a szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azon mód leült a forráshoz. Jákob forrása mellett ül Jézus. Jákob a 12 zsidó törzs ősatja. A zsidó ős forrásból nem csak a zsidók, hanem a később oda telepedett idegenek, a samáriaiak merítenek most. A teremtés óta jelkép a folyóvíz. Az élet, az áldás, Isten jelenlétének és kiáradó, előre haladó jóságának a jelképe. A víz, az evangélium, Isten megtartó, életet adó jó hírének a jelképe is. A forrás Jézus, akibe belemeríti magát a hívő, amikor megkeresztelkedik. És utána ő is forrás lesz, viszi az evangéliumot a teljes világba. Ott látjuk a kiáradó forrást, majd a jelen

jelenések könyvében is, amint Isten trónja alul indul, és ahogy halad, egyre dagad, és amerre megy, életet ad. A forrás Jákóbé volt, most a nem zsidójé. Jézus ezzel, hogy odaül a kút mellé, megmutatja. Ő a Jákób kútjánál, egy mély gödörbe gyűlő víznél több. Ő a folyóvíz. A víz folyás iránya pedig Jákóbtól, a zsidóktól, az idegenek, a pogányok felé van. A samáriaiak az a nép, akiket az északi országrész Asszíriába való deportálása után telepítettek be Asszíriából. És bár megtartották saját hitüket, a csak helybeli Istennek gondolt Jávé tiszteletét is gyakorolták azért, hogy az ne haragudjon meg rájuk. Emiatt visszaküldtek papot az Asszíriába elhurcoltak közül, hogy tanítsa őket meg a Jávé tiszteletére, amit a samáriaiak egy külön erre a célra épített templomban gyakoroltak. Jávé is, és a saját népi házi Isten is. Mindmáig ez a kétfelé sántikálás kísért. Így néz ki az egyik változata ennek, amit mi gyakorolunk. Van valamennyi bibliai Isten hitünk, de mellette jól megfér, sőt, vezető helyen áll a babona, vagy újabban a horoszkóp. A másik még elterjedtebb. A bibliás hitünket csak mint egy képkeretet használjuk, de belé Jézus helyett a magam alkotta hitemet, felfogásomat teszem. Régen ezt bálványkészítésnek nevezték. Sokan mondják, megvan az én saját hitem. A harmadik változata a szinkrétista hitforma, mindenféle vallásból, hitből összefőzött lecsóhit, mert így mindenkit tiszteletben tartunk. No meg, biztos, ami biztos. Ma is a magát bibliásnak tudó szigorú hívő lenézi az ilyen téveiköt, ahogy akkor a magukat hithűnek tekintő zsidók, a samáriaiakat. Jézus pedig ezekért a samáriaiakért odaül a forráshoz, átlépi a rossz társadalmi beidegződést. Nem akar részese lenni az évszázadok óta fenntartott gyűlölködésnek. Ezzel valami fontosat üzen. Jákób forrása. Izrael istenében hívő ember forrása. A több mint 20 méter mélyen levő víz felett ül Jézus, aki egészen más vizet kínál. Melyikkel inkább? A sürgető testi igényt enyhítő forrásai a mindennapi életünknek, vagy az éppen most munkanélkül felkínált lélekgyógyító Jézus víz, a benne visszahozott éden. Hiszen nem volt kis feladat egy 20 méteres kútból vizet húzni. Ezért Jákób kútja a törvény jelképe is. A kút mellett ülő Jézus viszont a földre, Jézusban visszahozott Isten országának, a korábban elveszített Édennek a jelképe, ahol Isten a gazda, a király, és benne Jézus az élet forrása. Elég nekem a csak földi víz, ami csak egy ideig éltet? Vagy sietek Jézusból inni? Jézus, köszönöm, hogy azért vársz rám, mert jobban tudod, mint én, hogy rád van szükségem. Jövök. Amen.

A János evangéliuma 4. fejezetének az 5. és 6. verse alapján áhítatot mondott Adoljáni László református lelkipásztor. A következőkben hallgassák meg keresztény híreinket. Híreink címszavakban. Második alkalommal szervezett gyülekezeti napot a Sepsi Református Egyházmegye. Open Doors jelentés. Vatikáni felhívás. A 2026-os foci világbajnokság a pályán nem csak versengés. És most következzenek híreink részletesen. Második alkalommal szervezett gyülekezeti napot a Sepsi Református Egyházmegye. Töretlen lelkesedésről és mély hitről tett tanúbizonyságot a Sepsi Református Egyházmegye gyülekezeteinek közössége, amely az idén második alkalommal szervezte meg egyházmegyei gyülekezeti napját. A rendezvénynek június 20-án Fotos Martonos adott otthont, ahol a 31 egyházközségből 29 képviseltette magát. Mivel az idei esztendő a gyermekek éve az erdélyi református egyházkerületben, a prédikáció és a liturgikus mozzanatok kiemelten fókuszáltak a legfiatalabb generációkra, valamint a nagyszülők felelősségére, bevonva őket a liturgiába is, amelyen a Sepsi Szentgyörgyi Református Kollégium együttese szolgált. A bátorító és útmutató püspöki gondolatokat követően a jelenlévők közösen vettek úrvacsorát, amely előtt Marosi Árpád, a Sepsi Szentgyörgyi Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondott ágendás beszédet, megtérésre és lelki megújulásra hívva a híveket. Az istentisztelet után elsőként Dénes Előd, a Sepsi Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyülteket, külön kiemelte a rendezvény egyik legmeghatóbb és legszebb pillanatát, amikor a gyermekek éve alkalmából a nagyszülők unokáikért tettek ünnepélyes fogadalomtételt és mondtak közös imádságot. A házigazdák nevében Nagy János helyi lelkipásztor köszönetet mondott a gyülekezeti tagoknak és mindenkinek, aki kivette részét a háttérmunkából, valamint földrajzi iránymutatással is szolgált az érkezőknek, hiszen a dombok ölelésében fekvő Fotos Martonos fizikailag ma is két különálló település részt alkot. A gyülekezeti nap nem csak lélekben, de tettekben is megmutatta az egyházmegyei összefogás erejét. Az ünnepi alkalom persejpénzét teljes egészében a Fotos Martonosi Református Egyházközösségnek ajánlották fel. Ezzel a szimbolikus és gyakorlati segítséggel a Sepsi Református Egyházmegye teljes közössége hozzájárul a helyi gyülekezet azon vágyához, hogy a jövő generációi számára egy modern, otthonos gyülekezeti házat építsenek fel. Open Doors jelentés. Az Open Doors szervezet éves jelentésének nyilvánosságra hozatala Közel-Keletről. A dokumentum komoly aggodalomra ad okot a térségben maradt keresztény kisebbségek biztonságát illetően. A jelentés részletesen leírja a keresztények hátrányos helyzetét az újjáépítés során sok család számára, továbbra is rendkívüli, bizonytalan a jövő a régióban. Az Open Doors felszólítja a nemzetközi közösséget, az üldözött közösségek megsegítésére hangsúlyozzák, a vallásszabadság tiszteletben tartásának elengedhetetlen fontosságát minden közel-keleti országban. A szervezet helyi partnereken keresztül nyújt humanitárius segélyt a rászorulóknak. Kérik a világegyházat, hogy imádságban emlékezzenek meg a nehéz körülmények között élő testvéreikről. A hitükben kitartó keresztények példája erőt ad az egész egyháznak. A nemzetközi nyomásgyakorlás kulcsfontosságú a helyzet javítása érdekében. Vatikáni felhívás. Vatikáni ökumenikus felhívás közzététele Rómában a felekezetek közötti párbeszédet sürgeti.
A dokumentum hangsúlyozza, hogy a világ kihívásaira csak közös összefogással válaszolhatunk. Különös figyelmet fordítanak a menekültek méltóságteljes befogadására és a humanitárius munka összehangolására. A pápa üzenete szerint a közös segítő munka az egység leghatékonyabb eszköze. Arra kérik a helyi közösségeket, hogy keressék a közös cselekvés lehetőségeit. Az ökumenikus összefogás a békés társadalom építésének nélkülözhetetlen alapköve. A közlemény kitér a keresztény értékek védelmének fontosságára a modern világban. Ösztönzik a teológiai párbeszéd fenntartását a különböző felekezetek képviselői között. A hitvalló keresztények egysége tanúbizonyság a szeretet erejéről az egész világ számára. A 2026-os foci világbajnokság a pályán nem csak versengés. A 2026-os foci világbajnokság küzdelmei során a pályán nem csak a versengés, hanem az emberség és a hitvallás felemelő pillanatai is megmutatkoznak. Bár a kurakaui csapat a német válogatott elleni küzdelemben vereséget szenvedett, a mérkőzést követő percekben egy mélyen hitbeli jelenet tanúi lehettünk. A pályán a két csapat tagjai együtt álltak meg imádságban. Az Egyesült Államok válogatottjának tagjai szintén egy másik csoportban ugyancsak közös imádságban adtak hálát a pályán, szívből dicsőítve Istent. Ez a gesztus túlmutatott a játékon, a sportolók ezzel a csendes, bensőséges pillanattal vallották meg, hogy a küzdelem mellett a testvéri szeretet és a kölcsönös megbecsülés az, ami igazán értékessé teszi a tornát. A 2026-os világbajnokság pályáin látott közös imádságok a hit erejének tanúbizonyságai, amelyek emlékeztetik a nézőket arra, hogy a csoportcsaták felett a közös emberi méltóság és a teremtőbe vetett bizalom áll. A 2026-os foci világbajnokság küzdelmei során a pályán nem csak a versengés, hanem az emberség és a hitvallás felemelő pillanatai is megmutatkoznak. Bár a kurakaui csapat a német válogatott elleni küzdelemben vereséget szenvedett, a mérkőzést követő percekben egy mélyen hitbeli jelenet tanúi lehettünk. A pályán a két csapat tagjai együtt álltak meg imádságban. Az Egyesült Államok válogatottjának tagjai szintén egy másik csoportban ugyancsak közös imádságban adtak hálát a pályán, szívből dicsőítve Istent. Ez a gesztus túlmutatott a játékon, a sportolók ezzel a csendes, bensőséges pillanattal vallották meg, hogy a küzdelem mellett a testvéri szeretet és a kölcsönös megbecsülés az, ami igazán értékessé teszi a tornát. A 2026-os világbajnokság pályáin látott közös imádságok a hit erejének tanúbizonyságai, amelyek emlékeztetik a nézőket arra, hogy a csoportcsaták felett a közös emberi méltóság és a teremtőbe vetett bizalom áll. Híreinket a református.hu, a református.ro, a parokja.hu, az opendoors.org, a vatikannews.va hírei alapján állítottuk össze. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották.

Ne hagyj el, ha tévúton megyek. Iránytűként küldj pár igaz társat,

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Ítélkezni és a Jó című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fajschmidt Mária.

Ítélkezni. Ítélkezni, illetve elítélni csak azt tud, akinek hatalma van azt végrehajtani. Ilyen vonatkozásban az ítélet csak megvizsgálás lehet, mennyire ige szerinti valakinek az életmódja, vagy valami. Egyetértek vele, vagy elvetem. Az Úr Jézus megkívánja tanítványaitól, hogy meg tudják ítélni embertársaikat. A hegyi beszédben azt mondja az Úr Jézus Máté evangéliuma 7. részének első versében: ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ezzel természetesen nem gondol arra, hogy a tanítványok ne ítéljenek, ne vizsgáljanak meg az íge mércéjén. Sőt, kell, hogy világos ítéletük legyen embertársaik tettei és cselekedetei felől. Ítéleteiket bizonyos körülmények között határozottan ki is kell nyilvánítaniuk. Erre gondol Jézus Krisztus azzal a véleményével, amikor azt mondja: legyen bennetek só. Márk evangéliuma 9. részének 50. verse. Jézus Krisztus elveti azonban az ítélkezést másokon. Az az ítélet, amelyet Jézus Krisztus elvet, az ítélkezés. Amikor a bíróság az emberen már kimondta az ítéletet, ezzel az ügyet elintézték, nem foglalkoznak többé vele. Arcátlan merészség az, hogy egy ember, akin Isten ítélete még nem hangzott el, elintézetnek vegyenek, sutba dobják azzal a megjegyzéssel, hogy ez már csak ilyen, és ilyen marad. Valakiről, aki egyszer hazudott, azt mondani, hogy általában hazug ember. És mert volt, aki valaha könnyelmű hangon beszélt, azt mondani róla, könnyelmű ember, és mivel valaki egyszer csődbe került így ítélni, ez semmire való, mindez ítélkezés. Az ítélni ellentéte a remélni. A szeretet mindent remél. Számol azzal, hogy Isten irgalmassága még nagyon sokat tehet az olyan emberrel, akivel mi már mit sem tudunk kezdeni, hogy ott fent korán sem mondanak le arról, akire itt már csak legyintenek egyet. A szeretet hisz abban, hogy a mindenható átformálhat embereket, és számol is ezzel. Krisztus igen súlyos ítéletet mond ellenségein, Máté evangéliuma 23. részében. De hogy ezzel még nem ítéli el őket, azt a kereszten értünk elmondott imádsága bizonyítja.

Jó. Egyedül Isten jó. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus Krisztus pedig mondta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Márk evangéliuma 10. részének 17. és 18. versei. Az Úr Jézus itt nem vonja kétségbe, hogy ő jó, csak rendre utasítja azt a fiatal embert, aki alapjában véve egyáltalán nem ismeri őt, és a jó szó könnyelmű használatáért. Ez a fiatal ember Jézust valószínűleg híres tanítómesternek, rabbinak gondolja, és ezért illeti őt a jó jelzővel. Feleletként azután azt kapja, hogy lehet egy mester akármilyen tudós, ettől azonban még nem jó. Csak Istentől küldött tanító lehet jó, mert egyedül csak Isten jó. Isten közelsége adja meg a jó mértékét. Nem úgy áll a dolog, hogy Istent azért mondjuk jónak, mivel ő a mi jóról alkotott fogalmainknak megfelel, mert hiszen a jónak mértékét egyáltalán csak akkor kaphatjuk meg, ha Istennel találkozunk. Mint ahogyan egy kisváros lakói egész másképp kezdenek vélekedni arról, hogy mi a jó zene, amikor egyszer egy nagy zeneművész látogat el körükbe. Nem az a helyzet, hogy Isten munkáját mi jónak ítéljük, hiszen Isten munkája teremti meg bennünk az ítéletet afelől, hogy mi a jó. Ami a Teremtőtől ered, jó. Jakab apostol levele első részének 17. verséből így szól az ige: minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való, és a világosság atyától száll alá. A jó cselekvés jelentése: azt tenni, amit Isten mond. Mária a jó részt választotta, olvassuk Lukács evangéliuma 10. részének 42. versében. Ez nem azt jelenti, hogy önmagában jobb dolog áhítatot tartani, mint a háztartással törődni. Sokkal inkább azt mondja, hogy abban az egyedül álló pillanatban egyenesen isteni intés az, hogy lábast és tányért otthagyva elcsendesedjék és figyeljen. Más alkalommal az lehet a jó, ha valaki az áhítat gyakorlásával hagy fel, és valami egészen szerény munkát végez. Elvek vagy eszmék segítségével nem lehet eldönteni azt, hogy egyes élethelyzetekben mi a jó és helyes. Ehhez felülről származó irányításra van szükségünk. Pál apostol a rómaiakhoz írott levele 12. részének 2. verséből így szól hozzánk az ige: ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből az Ítélkezni és a Jó című részeket felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez műsorunkban. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének az 5. és 6. verse alapján szólt hozzánk Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreinket követhették figyelemmel, és műsorunk befejező részében pedig az újszövetségi fogalmi szótár című könyvből az Ítélkezni és a Jó című részeket felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért a rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat június 30-án, kett hajnali homokora késő eli műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Lipták Gábor, író-újságíró kultúrtörténész gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Könnyebb az igazságot felismerni, mint követni. A következő percekben zenélő köntös komoly zenei műsorunkat ismételjük meg, amelyet Nagy Ibolya szerkesztett.
2: Zenélő köntös.
3: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
4: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Johann Sebastian Bachnak két házasságából összesen 20 gyermeke született, 10 érték meg a felnőtt kort, és 4 lettek maguk is híres zeneszerzők. Első házasságából származott Wilhelm Friedemann, a dresdai vagy Halley Bach, és Karl Philipp Emanuel, a berlini vagy hamburgi Bach. Második házasságából pedig a Bückeburginak mondott Johann Christoph Friedrich Bach és Johann Christian, a milánói vagy londoni Bach. Mai műsorunkban Johann Christoph Friedrich Bach alakját idézzük fel, aki június 21-én született Lipcsében, 1732-ben, tehát ugyanabban az évben, mint Haydn, és hozzá hasonlóan életét ő is egyetlen gazdaszolgálatában töltötte el, mégpedig Wilhelm Schaumburg-Lippe gróf Bückeburgi udvari zenekarában, ahová apja halálának évében

Ben 1750-ben csatlakozott. Csembalistaként kezdte, 1759-ben pedig az udvari zenekar igazgatója lett, vezetése alatt a rezidencia, amely a német felvilágosodás egyik legpezsgőbb vidéki szellemi központja volt, zeneileg is híressé vált. Haydn gazdáját, a pompa kedvelő vagy másképpen fényes Eszterházy Miklóst aránylag jól ismerjük, de érdemes ám Johann Christoph Friedrich Bach gazdájáról is egy-két dolgot megtudni. Wilhelm, avagy Vilmos Schaumburg-Lippe grófja felvilágosult abszolutista uralkodó volt. Erkölcsi alapon elítélte a támadó háborút, véleménye szerint egyetlen uralkodónak sincs joga más államok területét elragadni, kizárólag a védelmi háború legitim, vallotta. Katonai akadémiát alapított, amelyet a Steinhudi tó közepén egy mesterséges szigeten építtetett meg. Itt tanult a későbbi hadseregreformátor Gerhard von Scharnhorst tábornok is, aki akkor kapott megbízást a haderő újjászervezésére, amikor Napóleon 1806-ban tönkreverte a régi típusú merev porosz hadsereget. A tábornok a bükkeburgi gróf elveit ültette át a gyakorlatba, és ezzel alapozta meg a modern német hadsereget. Bückeburg ura udvarába vonzotta korának legjelentősebb gondolkodóit és művészeit, azokat a személyiségeket, akik később alapjaiban változtatták meg az európai gondolkodást. Gyakran látogatta meg például Voltaire is, az ő Candide című híres regényében kiemelkedő szerepet játszik a bückeburgi vár. A neves filozófus és teológus Johann Gottfried Herder 1771 és 1776 között volt Wilhelm gróf fő udvari lelkésze. Johann Christoph Friedrich Bach és Herder együttműködéséből két oratórium is született, a Jézus gyermekkora, valamint a Lázár feltámasztása, amelyből most következik egy részlet.

Mária és Lázár duettjének részletét hallottuk Johann Christoph Friedrich Bach Lázár feltámasztása című oratóriumából. A mű szövegét Herder írta, aki egyike volt a Sturm und Drang nevű mozgalom vezéralakjainak. Magyarra vihar és vágynak is fordítják, főbb eszméi az egyén szabadsága, az ösztönök és a spontaneitás felszabadítása voltak. Herder alkotta meg a népszellem fogalmát, és az ő hatására születtek meg a népköltészet felé forduló irodalmi mozgalmak is. A költészetet tartotta az emberiség ősi anyanyelvének, mert abban nem a ráció, hanem a képi elemek és hasonlatok dominálnak. Ezt a vonást főleg a népköltészet őrizte meg, ez a magyarázata jelentőségének, ez indokolja gyűjtését. Az 1791-ben megjelent Eszmék az emberiség történetének filozófiájához könyve egyik gondolata igencsak sokkoló nekünk, magyaroknak. Idézem. A magyarok, mint az ország lakosainak legcsekélyebb része, most szlávok, németek, románok és más népek közé vannak beékelve, s századok múltán talán már a nyelvüket is alig lehet felfedezni. A vészharang ilyen megkondítására a magyar értelmiség legradikálisabb válasza a nyelvújító mozgalom megerősödése volt, amelynek eredményeképpen több mint 10 000 új szó került a nyelvbe, és a magyar alkalmassá vált a tudományok, a jog és az államigazgatás művelésére is. Kazinczy Ferenc vitába is szállt Herderrel, és hamis prófétának nevezte őt. Mielőtt visszatérnénk Johann Christoph Friedrich Bachhoz, említsük még meg, hogy 1964 és 2006 között Európa keleti és délkeleti részein élő kiemelkedő tudósainak, művészeinek és íróinak évente több kategóriában ítélték oda a Herderről elnevezett díjat. A tekintélyes nemzetközi kulturális elismerés első kitüntetettjei közt volt Kodály Zoltán is, akiről Németh László megjegyezte, hogy rangot nem a Herder díj adott neki, hanem fordítva az ő jól ismert neve és műve emelte a Herder díj tekintélyét.

Johann Christoph Friedrich Bach C-dur trió szonátájának harmadik tételét hallottuk a Tiavoli Trió együttes előadásában. A szerző stílusa átmenetet képez a barokk és a bécsi klasszika között. Korai műveiben még jól érezhető apja hatása, későbbi darabjai már Haydn-t és a korai Mozartot idézik. Jól tükrözik ez,

0: Johann Christoph Friedrich Bach variációit az A vous dire je m'aime témájára Daniil Trifonov előadásában hallottuk. A zenélő köntös mai kiadása ezzel véget ért. A viszonthallásra!
1: Zenélő köntös.
2: Zenélő köntös komoly zenei műsorunkat ismételtük meg Nagy Ibolya szerkesztésében. A következő percekben jazz zene szól.

Jazzzenékből válogattunk az előző percekben. Homok ura késői jeli műsorunk a végéhez érkezett. De ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban, ahol friss hírekkel, hasznos információkkal, Krédó hitépítő rovattal és egyéb aktuális dolgokkal várja hallgatóinkat Janicskó Mihály Noémi. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.robeblapon interneten keresztül. Ha üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen, illetve a 0264-441-968-as telefonszámon. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a Homok ura mai házigazdáját. Lipták Gábor, író, újságíró, kultúrtörténész gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Könnyebb az igazságot felismerni, mint követni. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, kedreggel ébresztő információs magazin műsorunkban, amelyet a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon sugárzunk. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi, a pontos idő 6 óra, híreink következnek.

0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Megjelent a hivatalos közlönyben a mai érettségi vizsga holnapra való halasztásáról szóló rendelet. Az Országos Nyugdíjpénztár honlapja segít kiszámolni, hogy mikor mehetünk nyugdíjba. Statikai problémák miatt átszervezik az udvarhelyi oktatási hálózatot. 5 millió eurós segéllyel támogatja az EU a venezuelai földrengések áldozatait. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Megjelent tegnap a hivatalos közlönyben az érettségi keretében a kötelező tantárgyból tartott írásbeli vizsga egy nappal történő elhalasztásáról szóló miniszteri rendelet. Ennek megfelelően a végzősök nem ma, hanem holnap írásbeliznek a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, matematikából vagy történelemből. A halasztást a mára kiadott vörösjelzésű hőségriasztás indokolja. A minisztérium korábbi közleménye szerint a döntésnél elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésével résztvevő személyzet egészségének védelmét, valamint a megfelelőbb vizsgakörülmények biztosítását vették figyelembe. A többi vizsga időpontja változatlan maradt, hogy a változtatás ne zavarja meg az érettségi lebonyolítását és a diákok terveit, közölték. Az Országos Nyugdíjpénztár honlapján megtalálható online nyugdíjkorhatár kalkulátor személyre szabott választ ad arról, hogy mikor kezdődhetnek a nyugdíjas éveink. A román nyugdíjrendszer fokozatosságra épít a születési dátum és az adott generációra vonatkozó szabályok függvényében. Ez pedig az egyazon évben születettek esetében is jelenthet akár néhány hónapos különbséget. A nyugdíjkorhatár kalkulátor ebben lehet nagy segítség. A cnpp.ro/vrsta vonalka pensionári oldalon az érintetteknek meg kell adniuk a születési dátumot, illetve nemüket, és a rendszer automatikusan kiszámítja a standard nyugdíjkorhatárt, valamint azt az időpontot, amikor benyújthatják a nyugdíjkérelmet. A rendszer figyelembe veszi mind a standard nyugdíjkorhatárt, mind a minimális járulékfizetési időt, vagyis azt az időszakot, amely alatt az adott személy hozzájárult az állami nyugdíjrendszerhez. Átszervezik a székelyudvarhelyi iskola hálózatot, miután az Orbán Balázs általános iskola épületének statikai problémái miatt több mint 300 diáknak nem lett volna hol elkezdeni a következő tanévet. Az átszervezést az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések előzték meg, amelyek során végül harmadik nekifutásra született mindenki által elfogadható megoldás, amelyet tegnap sajtótájékoztatón ismertettek az érintettek. Szakács Pál István polgármester hangsúlyozta, a cél az volt, hogy szakmai konzultáció alapuló megoldás szülessen, amely már a következő tanévtől működőképes. Kiemelte, az Orbán Balázs iskolánál kialakult helyzet korábbi döntések és hibás tervezési folyamatok következménye, és már az elmúlt időszak egyik legfontosabb közösségi kérdésévé vált. A tervek szerint az osztályok a Móra Ferenc általános iskolában, a Backa-Madarasi Kisgergely református kollégium épületében és a Tompa László általános iskolában kezdi meg a tanévet. 6 osztály az iskola épületében, 4 pedig az iskola udvarán elhelyezendő moduláris tantermekben kap helyet. Az Európai Unió 5 millió euró értékben nyújt segélyt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A sürgősségi finanszírozása a 7,2-es, illetve 7,5-ös erősségű földmozgások során lakóhelyüket elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság tegnap, írja az MTI. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az EU humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Az első járat várhatóan már ezen a héten útnak indul Koppenhágából, fedélzetén menedék építésére alkalmas eszközökkel, víz és higiéniai felszereléssel, valamint oktatási anyagokkal. A segély kiegészíti azt az idei évre már elkülönített 52 millió eurót, amely a venezuelai társadalmi és gazdasági válság humanitárius következményeire reagál, tájékoztattak. Közölték továbbá, hogy az uniós segélycsomaghoz 11 uniós tagállam és egy partnerország járult hozzá, amelyek kutató és mentőcsapatokat, orvosokat és telekommunikációs eszközöket ajánlottak fel. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütésre, délután pedig esőzésre és viharos időjárásra kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
2: Jó hír.
3: Térjetek meg, elpártott fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Jeremiás próféta könyvéből a 3. fejezet 14. verse. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből az 5. rész 1. és 2. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
4: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Hírekkel majd 6 óra 30 perckor várom legközelebb hallgatóinkat, most azonban Szecsődi Árpád számít figyelmükre, kezdődik Krédó hitépítő rovatunk.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 6. fejezetének a 16-tól 21-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma, Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Lépésről lépésre című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Isten igéjét olvasom János evangéliuma 6. fejezetének 16-tól 21-ig terjedő verseiből. Amikor pedig esteledett, tanítványai lementek a tengerhez, és hajóba szálltak, hogy átmenjenek a tengeren túli Kapernaumba. Már sötét volt, de Jézus még mindig nem jött oda hozzájuk. A tenger pedig az erős szél miatt háborgott. Amikor azért 25 vagy 30 futamatnyira beheveztek és meglátták Jézust, amint a tengeren jár és a hajóhoz közeledik, megrémültek. Ő pedig azt mondta nekik, én vagyok, ne féljetek. Akkor be akarták venni a hajóba, de a hajó már is azon a parton volt, ahova tartottak. A tóról, illetve a tavon hánykódó halászbárkáról szól az ige. És valakiről, akinek engedelmeskedik a természet, aki képes arra, hogy járjon a viharos tengeren is. A felolvasott ige története leginkább viharos időkben jelenthet vigasztalást számunkra. Bármelyik evangéliumban is keressük a párhuzamát, mindenik arról szól, hogy Isten megszabadítja bajba került népét, szeretett gyermekeit. És nem csak a történet maga szól erről, hanem a történetnek a szövegkörnyezete is, hiszen mindenik evangéliumban, ahogyan itt is, a kenyérszaporítás csodájához kapcsolódva találkozunk vele. Itt a János evangélium a 6. fejezetében a tengeren járó Jézusról szóló elbeszélés konkrétan összeköti az 5000 ember megvendégelése történetét azzal az egységgel, amelyben Jézus magáról, mint mennyei kenyérről beszél a sokaságnak. A kettő együtt az Egyiptomból való szabadulás és a pusztai vándorlás időszakát juttatja eszünkbe. Az ennivaló, amely végül mindenkinek jut, aki Jézust hallgatta, illetve a mennyei kenyér említése, az égből hulló mannára emlékezteti az evangélium olvasóit. A galileai tenger közepén hánykódó hajó csodálatos kimenekítése pedig a szabadulás történetnek arra a mozzanatára utal, amikor ketté vált a vörös tenger, s száraz lábbal kelhettek át a túlsó partjára, miközben a fáraó serege a tengerbe veszett. Biztos vagyok benne, hogy egyéni és közösségi életünkben már többször történt olyan, hogy mi is, a tanítványokhoz hasonlóan a tenger kellős közepére kerültünk. Olyan helyzetbe, amikor nincs visszaút, előttünk pedig minden bizonytalan. Mindannyian óckodunk az ilyen helyzetektől, senki sem szereti, amikor kicsúszik a kezéből a gyeplő, de néha így hozza az élet, hogy kockáztatnunk kell, mert már nem opció a biztonságra játszani. Az ember körül néha elfogy a levegő, bezárulnak az utak, és csak az marad nyitva, amelynek nem tudni a kimenetelét. Csupán annyi világos, hogy valamiért ez az egyetlen út maradt. Aggódva, de elindulunk, mert más nem tehetünk. Ilyenkor úgy érezzük, mintha Jézus is elhagyott volna. Egy darabig nem kapunk érthető, világos útmutatást, sem a Szentírást olvasva, sem imáinkba merülve. A tanítványok is hasonlót érezhettek, amikor a sokaság elől elvonult Jézus esti sötétség idején sem csatlakozott hozzájuk. A sokasággal nem akartak együtt maradni. Elindultak hát Kapernaumba hajóval. Érdekes módon nem olvasunk arról, hogy féltek volna. Azt olvassuk, hogy csak akkor rémültek meg, amikor Jézus a tengeren járva a hajóhoz közeledett. Ez tulajdonképpen az isteni hatalom megnyilvánulásától való félelem. Jézus erre felmondja nekik, hogy én vagyok, ne féljetek. Ugyanaz vagyok, akivel nap mint nap együtt étkeztek, utaztok, beszélgettek. Jézus a megszokott, szelíd, csendes hangon szólt hozzájuk, és akkor felismerték őt, és megértették, hogy ő nem hagy el bennünket életünk viharaiban sem. Ő a biztos alap, akire mindig számíthatunk. Ő mindig kapaszkodó és viszonyítási pont számunkra, igéje és szent lelke által. Jézus megjelenését követően azt írja a történet, hogy amikor felismerve őt be akarták venni a hajóba, a hajó már is a túlsó parton volt. Megmenekültek. Ők sem tudták hogyan, csak azt, hogy ki által. Mert a szerencsés véletlenek mögött mindig ott van Isten keze munkája. Gondoljunk ma vissza ezekre a szerencsés véletlenekre. Adjunk hálát Istennek azért, hogy megőrzött,
és imádkozzunk azért, hogy az életutunk alakulása mögött mindig meglássuk az ő titkos bánya mélyében formált terveit. Amen.

Isten üzenete Olá Mátyás a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk ma a János Evangéliuma 6. fejezetének, a 16-tól 21-ig terjedő versei alapján.

Lépésről lépésre. Mihály Ende Momó című regénye nyomán. Tudod, mondta az öreg Bobó, az utcaseprő kis barátnőjének, Momónak. Tudod, néha egy nagyon-nagyon hosszú utca áll előttünk. Azt hiszed, ez olyan rettenetesen hosszú, hogy ezzel sohasem fogok végezni. És akkor az ember elkezd sietni. Egyre jobban siet. De amikor felpillantunk, azt látjuk, hogy a távolság az nem fogy. Nem lett rövidebb az előttünk álló út. És akkor az ember még jobban erőlködik, mert fél, hogy sohasem készül el. Végül akadozni kezd a lélegzetünk, lihegünk és kikészülünk. De az utca, az még mindig ott tátong előttünk. Hát tudod, nem így kell ezt csinálni, Momó. Sohasem szabad egyszer az egész utcára gondolni, érted? Csak a következő lépésre, a következő lélegzetvételre, a következő mozdulatra, a következő napra. Mindig csak a soron következőre, többre nem. És akkor elkezd az egész örömet szerezni. És ez is fontos. Akkor egyszerre jól csinálja az ember a dolgát. Aztán egyszer csak észrevesszük, hogy lépésről lépésre az egész utcával elkészültünk. Sokszor azt sem tudjuk, hogyan. Még csak nem is lihegünk. És ez fontos.

Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Máté evangélium a 6. részének 34. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Lépésről lépésre című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban az elmúlt percekben Isten üzenete Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a János Evangéliuma 6. fejezetének 16-tól 21-ig terjedő versei alapján, és ezt követően, ahogy az előbb már hallották, a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvasott fel. Ennyi fért Krédo hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Hitépítő rovatunkat Szecsődi Árpád szerkesztette, és újra hallgathatják a 7 óra híreket követően, valamint online műsorunkban 19 óra 15 perctől. A következő percekben Győri Márti énekel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánunk Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Kedd reggel ébresztő információs magazin műsorunkban június 30-án Lipták Gábor, író, újságíró, kultúrtörténész gondolatával, aki 1912-ben ezen a napon született. Könnyebb az igazságot felismerni, mint követni. Így szól a mai napra választott idézet, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Nézzük, mire számíthatnak a következőkben. Hamarosan hírösszefoglalónkat hallhatják, aztán kalendáriumot lapozunk, majd kuktarovatunk követi, és a nap ünnepeltjeit köszöntjük. 7 órakor is hírekkel, majd krédó hitépítő rovatunkkal várjuk hallgatóinkat. 7:30 után pedig aktuális összeállításunkban a Pulzus Platform nyári táboráról tudhatunk meg többet, és felcsendul a nap áhítata is. Ezzel várom hallgatóinkat a tovább. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 6 óra 30 perc, rövid híreinkkel folytatjuk. Hírek. Hírösszefoglalónkat hallják híreink először címszavakban. Megjelent a hivatalos közlönyben a mai érettségi vizsga holnapra való halasztásáról szóló rendelet. Az Országos Nyugdíjpénztár honlapja segít kiszámolni, hogy mikor mehetünk nyugdíjba. Statikai problémák miatt átszervezik az udvarhelyi oktatási hálózatot. 5 millió eurós segéllyel támogatja az EU a venezuelai földrengések áldozatait. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Megjelent tegnap a hivatalos közlönyben az érettségi keretében a kötelező tantárgyból tartott írásbeli vizsga egy nappal történő elhalasztásáról szóló miniszteri rendelet. Ennek megfelelően a végzősök nem ma, hanem holnap írásbeliznek a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, matematikából vagy történelemből. A halasztást a mára kiadott vörös jelzésű hőségriasztás indokolja. Az Országos Nyugdíjpénztár honlapján megtalálható online nyugdíjkorhatár kalkulátor személyre szabott választ ad arról, hogy mikor kezdődhetnek a nyugdíjas éveink. A román nyugdíjrendszer fokozatosságra épít a születési dátum és az adott generációra vonatkozó szabályok függvényében. Ez pedig az egyazon évben születettek esetében is jelenthet akár néhány hónapos különbséget. A csnpp.ro/vursta-pensionári oldalon az érintetteknek meg kell adniuk a születési dátumot, illetve nemüket, és a rendszer automatikusan kiszámítja a standard nyugdíjkorhatárt, valamint azt az időpontot, amikor benyújthatják a nyugdíjkérelmet. Átszervezik a Székelyudvarhelyi iskola hálózatot, miután az Orbán Balázs általános iskola épületének statikai problémái miatt több mint 300 diáknak nem lett volna hol elkezdeni a következő tanévet. Az átszervezést az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések előzték meg, amelyek során végül harmadik nekifutásra született mindenki által elfogadható megoldás, amelyet tegnap sajtótájékoztatón ismertettek az érintettek. A tervek szerint az osztályok a Móra Ferenc általános iskolában, a Backa-Madarasi Kisgergely református kollégium épületében és a Tompa László általános iskolában kezdi meg a tanévet. 6 osztály az iskola épületében, 4 pedig az iskola udvarán elhelyezendő moduláris tantermekben kap helyet. Az Európai Unió 5 millió euró értékben nyújt segélyt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A sürgősségi finanszírozás a 7,2-es, illetve 7,5-ös erősségű földmozgások során lakóhelyüket elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít. Közölte az Európai Bizottság tegnap, írja az MTI. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az EU humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütésre, délután pedig esőzésre és viharos időjárásra kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 fokot mérnek. Híreink ez az AgilePress hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben a Krisz együttes zenél, utána pedig a nap kalendáriumát lapozzuk Miklós Anitával.

Június 30-a, az év 181. szökőjében 182. napja a Gergely naptár szerint. Az évből 184 nap van hátra. Én Miklós Anita vagyok, önök pedig az Agnus Rádió június 30-ai kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1621-ben ezen a napon foglalja el Bornemissza János erdélyi serege Nagyszombatot, miután Pálffy István császári ezredes seregével harcolt. 1722-ben a Magyar Országgyűlés elfogadja a pragmatika szankció törvényeit, azaz a Habsburgház nőági örökösödési jogát. Az erdélyi országgyűlés ugyanezt már 1722. március 30-án elfogadta. 1934. június 30-án történt a hosszú kések éjszakája, amikor Adolf Hitler leszámolt a náci párton belüli ellenzékével, és feloszlatta az SA-t, azaz a nemzetszocialista rohamosztagot. 1951-ben ezen a napon lezárul a Marshall-terv segélyezési programja, amely a II. Világháború sújtotta európai országok megsegítését célozta meg. Végül 1991-ben hivatalosan is befejeződik a szovjet hadsereg kivonulása Magyarországról.

A történelmi események után következzenek azok az ismert személyek, akiknek a születésnapjára emlékezünk június 30-án. 1470-ben ezen a napon született 7. Károly francia király, aki egyik legfőbb céljának a virágzó reneszánsz Firenzéjének elfoglalását tartotta. Nem véletlenül, hiszen a korban ez a terület Európa legvárosiasabb, leggazdagabb és legkultúráltabb területe volt, ahol a hódítás hatalmas dicsőséggel és haszonnal járhatott. 1860. június 30-án született ifjabb gróf Andrássy Gyula, politikus, belügyminiszter, jogi szakíró, pártvezető, az utolsó osztrák-magyar külügyminiszter. 1884-ben ezen a napon született Szép Ernő, magyar író, költő, színműíró. Munkássága során a Nyugat és az Est folyóiratok szerkesztője volt, önkéntesként részt vett az első világháborúban. Haláláig jó barátságot ápolt Ady Endrével. 1966-ban ezen a napon született Mike Tyson, amerikai ökölvívó, a legfiatalabb nehézsúlyú boxoló, aki világbajnoki címet nyert, hiszen alig 20 évesen győzte le ellenfelét, csupán 2 menet alatt. Ez a bravúr azóta sem sikerült senkinek. És 1985. június 30-án született Michael Phelps, 23-szoros olimpiai bajnok, amerikai úszó, minden idők legsikeresebb olimpikonja.

a születések után következzenek, akiknek halálára emlékezünk június 30-án. 1651-ben hunyt el Tuhaj bég, tatár hadvezér, aki vad és könyörtelen harcos hírében állt, rablóháborúkat vezetett Ukrajna és Oroszország területére, továbbá harcolt a kozákok ellen is. 1919-ben hunyt el báró Lord Rayleigh, Nobel-díjas angol fizikus, aki elismerését az argon felfedezéséért kapta. Nevét ma több hold és Mars kráter is őrzi. 1994-ben ezen a napon hunyt el Csapláros István irodalomtörténész, egyetemi tanár, a lengyel-magyar kapcsolatok kiemelkedő kutatója. 2005-ben hunyt el Novák Éva, olimpiai bajnok és többszörös világrekorder magyar versenyúszónő. Ő volt az első magyar nő, aki világcsúcsot úszott. És végül 2015-ben ezen a napon hunyt el Korondi György, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes művész, aki különösen az olasz repertoárban nyújtott kitűnő alakításokat, de oratórium szólistaként is emlékezetes fellépései voltak.

0: A napkalendáriumát Miklós Anitával lapoztuk, utána pedig Varga Katica énekelt. A következő percekben pedig kuktarovatunkban egy nyári hőségre éppen alkalmas receptet ajánlok, amihez nem csak, hogy nem kell melegíteni, hanem egyenesen hűsíteni is fog. Kuktarovatunk következik.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: Szeretettel köszöntöm a kuktarovat hallgatóit. Ma reggel egy hűségriadóra alkalmas receptet ajánlok, amely hűsít és akár fel is dob egy picit, ez pedig az áfonyás jégkrém a soborsz.hu oldalról. Nézzük először is a hozzávalókat. 4 kg áfonya, 2 deci görög joghurt, 1 deci habtejszín, 3 evőkanál méz, 1 teáskanál vanília kivonat és 1 teáskanál citromlé.

A hozzávalók után pedig nézzük az elkészítését is. Az áfonyát mossuk meg, majd tegyük turmixgépbe. Adjuk hozzá a görög joghurtot, a tejszínt, a mézet, a vaníliát és a citromlevet. Turmixoljuk teljesen simára a keveréket. Töltsük a masszát jégkrémformákba, helyezzük bele a pálcikákat, majd tegyük a fagyasztóba legalább 5-6 órára, de a legjobb, ha egy éjszakán átdermed. Tálalás előtt a formát néhány másodpercre mássuk langyos vízbe, így a jégkrém könnyebben kicsúszik belőle.

Most pedig nézzük újra a hozzávalókat. 25 deka áfonya, 2 deci görög joghurt, 1 deci habtejszín, 3 evőkanál méz, 1 teáskanál vaníliakivonat és 1 teáskanál citromlé.

Ma reggel az áfonyás jégkrém receptjét ajánlottam a showbors.hu oldalról, ami talán meleg napokon sem helyettesíti az ebédet, de azt hiszem, hogy egy kellemes, hűsítő, frissítő kísérője lehet. Úgyhogy én ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó étvágyat, illetve jó hűsülést a meleg napokra.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkat követően pedig nézzük, hogy kihez kopogtathatunk be, így valóságban vagy csak online. A mai napon kiket köszönhetünk ma, ebben a segítségünkre Lőrinc Anna.
3: A mai napon, június 30-án a következő névnapokat ünnepeljük. Pál, Március és Bese. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Pál latin eredetű férfi név, a Paulusból származik, amelynek jelentése alázatos, szűkös, ritka. Női párja Paula, Paulina. A Március férfi név latin eredetű, a Martius nemzetségből származik. Jelentése valószínűleg Marsistennek szentelt. A Bese török eredetű férfi név, jelentése karvaj, kánya. Köszöntjük tehát június 30-án minden Pál, Március és Bese nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

A Pont együttes dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, Isten éltesse őket. A következő dal pedig nem annyira jelenről, mint talán sokunk vágyáról szól, ez pedig az Emberek együttes Nyári eső című dala.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, kedd reggel ébresztő információs magazin műsorunkban. A nap szülöttje Lipták Gábor, író, újságíró, kultúrtörténész gondolatával. Könnyebb az igazságot felismerni, mint követni. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel várjuk hallgatóinkat, utána majd krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk. 7:30 hírösszefoglalóval jelentkezünk, utána pedig megtudhatjuk, hogy milyen érdekességeket tartogat a Pulzus nyári tábora, és meghallgatjuk a nap áhítatát is. Én ezzel várom hallgatóinkat a következő órában, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A romátszám működésének esetleges felfüggesztése az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet. A munkaügyi felügyelők ellenőrzik a munkavédelmi előírások betartását a vörös hőségriasztás idején. Megjelent a hivatalos közlönyben a mai érettségi vizsga a holnapra való halasztásáról szóló rendelet. Az országos nyugdíjpénztár holnapja segít kiszámolni, hogy mikor mehetünk nyugdíjba. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. A legfelsőbb védelmi tanács szerint a román légiforgalmi szolgálat működésének esetleges felfüggesztése az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet, ezért felszólították az illetékes hatóságokat, hogy találjanak megoldást a léginavigációs szolgáltatások folyamatosságának biztosítására. A téma azt követően került a legfelsőbb védelmi tanács ülésének napirendjére, hogy a bukaresti ítélőtábla februárban 30 napra felfüggesztette a Romácea léginavigációs szolgáltatói tanúsítványát egy per nyomán, amelyet 12 légiforgalmi irányító indította a vállalat ellen munkaerőfelvételi diszkriminációra hivatkozva. A védelmi tanács szerint a Romácea működésének esetleges felfüggesztése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, mivel rontaná a román légtér felügyeletének hatékonyságát és akadályozná a NATO keleti szárnyán végrehajtott taktikai és logisztikai műveleteket. Emellett az európai légiközlekedési folyosók átrendeződése miatt az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet az intézkedés, de a belföldi kereskedelmi, teherszállító és sürgősségi légiforgalmat is súlyosan érinteni, gazdasági károkat okozna és fennakadásokat idézne elő a stratégiai ellátási láncokban. A munkaügyi felügyelők ellenőrzik a napokban, hogy a munkáltatók betartják-e a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket büntetni fogják, közölte tegnap a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese, Mihály Uka. A kánikula nem mentesíti a munkáltatókat a törvényi kötelezettségeik alól. A munkaügyi felügyelők ellenőrizni fogják a munkavédelmi előírások betartását, és ahol szabálytalanságot tapasztalnak, a törvényben előírt szankciókat alkalmazzák, írta Uka egy Facebook bejegyzésben. A munkaügyi felügyelőség vezető helyettese emlékeztetett, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak biztosítaniuk kell műszakonként, személyenként 2 és 4 liter közötti ásványvizet, megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést. Holnap reggelig vörös hőségriasztás van érvényben az ország területének 3/4 részén. Megjelent tegnap a hivatalos közlönyben az érettségi keretében a kötelező tantárgyból tartott írásbeli vizsga egy nappal történő elhalasztásáról szóló miniszteri rendelet. Ennek megfelelően a végzősök nem ma, hanem holnap írásbeliznek a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, matematikából vagy történelemből. A halasztást a mára kiadott vörös jelzésű hőségriasztás indokolja. A minisztérium korábbi közleménye szerint a döntésnél elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésében résztvevő személyzet egészségének védelmét, valamint a megfelelő vizsgakörülmények biztosítását vették figyelembe. A többi vizsga időpontja változatlan maradt, hogy a változtatás ne zavarja meg az érettségi lebonyolítását és a diákok terveit, közölték. Az Országos Nyugdíjpénztár honlapján megtalálható online nyugdíjkorhatár kalkulátor személyre szabott választ ad arról, hogy mikor kezdődhetnek a nyugdíjas éveink. A román nyugdíjrendszer fokozatosságra épít a születési dátum és az adott generációra vonatkozó szabályok függvényében. Ez pedig az egyazon évben születettek esetében is jelenthet akár néhány hónapos különbséget. A nyugdíjkorhatár kalkulátor ebben lehet nagy segítség. A cnpp.ro/vrsta kötőjel pensionári oldalon az érintetteknek meg kell adniuk a születési dátumot, illetve nemüket, és a rendszer automatikusan kiszámítja a standard nyugdíjkorhatárt, valamint azt az időpontot, amikor benyújthatják a nyugdíjkérelmet. A rendszer figyelembe veszi mind a standard nyugdíjkorhatárt, mind a minimális járulékfizetési időt, vagyis azt az időszakot, amely alatt az adott személy hozzájárult az állami nyugdíjrendszerhez. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütésre, délután pedig esőzésre és viharos időjárásra kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Térjetek meg, elpártott fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Jeremiás próféta könyvéből a 3. fejezet 14. verse. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből az 5. rész 1. és 2. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Reklám.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
10: www.agnusradio.ru
9: Közösségünk honlapja.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Hírekkel legközelebb 7:30-kor várjuk hallgatóinkat, most pedig lelkiekben is készüljünk a mai napra. Reméljük, hogy ebben lesz segítségünkre most kezdődő krédó hitépítő rovatunk.
12: Krédó.
13: A megtartó hit műsora.
14: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a János evangélium a 6. fejezetének a 16-tól 21-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Lépésről lépésre című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Isten igéjét olvasom János evangéliuma 6. fejezetének 16-tól 21-ig terjedő verseiből. Amikor pedig esteledett, tanítványai lementek a tengerhez, és hajóba szálltak, hogy átmenjenek a tengeren túli Kapernaumba. Már sötét volt, de Jézus még mindig nem jött oda hozzájuk. A tenger pedig az erős szél miatt háborgott. Amikor azért 25 vagy 30 futamatnyira beelveztek, és meglátták Jézust, amint a tengeren jár és a hajóhoz közeledik, megrémültek. Ő pedig azt mondta nekik, én vagyok, ne féljetek. Akkor be akarták venni a hajóba, de a hajó már is azon a parton volt, ahova tartottak. A tóról, illetve a tavon hánykódó halászbárkáról szól az ige. És valakiről, akinek engedelmeskedik a természet, aki képes arra, hogy járjon a viharos tengeren is. A felolvasott ige története leginkább viharos időkben jelenthet vigasztalás számunkra. Bármelyik evangéliumban is keressük a párhuzamát, mindenik arról szól, hogy Isten megszabadítja bajba került népét, szeretett gyermekeit. És nem csak a történet maga szól erről, hanem a történetnek a szövegkörnyezete is, hiszen mindenik evangéliumban, ahogyan itt is, a kenyérszaporítás csodájához kapcsolódva találkozunk vele. Itt a János evangélium a 6. fejezetében a tengeren járó Jézusról szóló elbeszélés konkrétan összeköti az 5000 ember megvendégelése történetét azzal az egységgel, amelyben Jézus magáról, mint mennyei kenyérről beszél a sokaságnak. A kettő együtt az Egyiptomból való szabadulás és a pusztai vándorlás időszakát juttatja eszünkbe. Az ennivaló, amely végül mindenkinek jut, aki Jézust hallgatta, illetve a mennyei kenyér említése, az égből hulló mannára emlékezteti az evangélium olvasóit. A galileai tenger közepén hánykódó hajó csodálatos kimenekítése pedig a szabadulás történetnek arra a mozzanatára utal, amikor ketté vált a vörös tenger, s száraz lábbal kelhettek át a túlsó partjára, miközben a fáraó serege a tengerbe veszett. Biztos vagyok benne, hogy egyéni és közösségi életünkben már többször történt olyan, hogy mi is, a tanítványokhoz hasonlóan a tenger kellős közepére kerültünk. Olyan helyzetbe, amikor nincs visszaút, előttünk pedig minden bizonytalan. Mindannyian óckodunk az ilyen helyzetektől, senki sem szereti, amikor kicsúszik a kezéből a gyeplő, de néha így hozza az élet, hogy kockáztatnunk kell, mert már nem opció a biztonságra játszani. Az ember körül néha elfogy a levegő, bezárulnak az utak, és csak az marad nyitva, amelynek nem tudni a kimenetelét. Csupán annyi világos, hogy valamiért ez az egyetlen út maradt. Aggódva, de elindulunk, mert más nem tehetünk. Ilyenkor úgy érezzük, mintha Jézus is elhagyott volna. Egy darabig nem kapunk érthető, világos útmutatást, sem a Szentírást olvasva, sem imáinkba merülve. A tanítványok is hasonlót érezhettek, amikor a sokaság elől elvonult Jézus esti sötétség idején sem csatlakozott hozzájuk. A sokasággal nem akartak együtt maradni. Elindultak hát Kapernaumba hajóval. Érdekes módon nem olvasunk arról, hogy féltek volna. Azt olvassuk, hogy csak akkor rémültek meg, amikor Jézus a tengeren járva a hajóhoz közeledett. Ez tulajdonképpen az isteni hatalom megnyilvánulásától való félelem. Jézus erre felmondja nekik, hogy én vagyok, ne féljetek. Ugyanaz vagyok, akivel nap mint nap együtt étkeztek, utaztok, beszélgettek. Jézus a megszokott, szelíd, csendes hangon szólt hozzájuk, és akkor felismerték őt, és megértették, hogy ő nem hagy el bennünket életünk viharaiban sem. Ő a biztos alap, akire mindig számíthatunk. Ő mindig kapaszkodó és viszonyítási pont számunkra, igéje és szent lelke által. Jézus megjelenését követően azt írja a történet, hogy amikor felismerve őt be akarták venni a hajóba, a hajó már is a túlsó parton volt. Megmenekültek. Ők sem tudták hogyan, csak azt, hogy ki által. Mert a szerencsés véletlenek mögött mindig ott van Isten keze munkája. Gondoljunk ma vissza ezekre a szerencsés véletlenekre. Adjunk hálát Istennek azért, hogy megőrzött, és imádkozzunk azért,
hogy az életutunk alakulása mögött mindig meglássuk az ő titkos bánya mélyében formált terveit. Amen.

Isten üzenete Olá Mátyás a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk ma, a János evangéliuma 6. fejezetének a 16-tól 21-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Lépésről lépésre című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Végül akadozni kezd a lélegzetünk, lihegünk és kikészülünk. De az utca, az még mindig ott tátong előttünk. Hát tudod, nem így kell ezt csinálni, Momó. Soha sem szabad egyszer az egész utcára gondolni, érted? Csak a következő lépésre, a következő lélegzetvételre, a következő mozdulatra, a következő napra. Mindig csak a soron következőre, többre nem. És akkor elkezd az egész örömet szerezni. És ez is fontos. Akkor egyszerre jól csinálja az ember a dolgát. Aztán egyszer csak észrevesszük, hogy lépésről lépésre az egész utcával elkészültünk. Sokszor azt sem tudjuk, hogyan. Még csak nem is lihegünk. És ez fontos.

Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Máté evangélium a 6. részének 34. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Lépésről lépésre című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban az elmúlt percekben Isten üzenete Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a János Evangélium a 6. fejezetének 16-tól 21-ig terjedő versei alapján, és ezt követően, ahogy az előbb már hallották, a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa olvasott fel. Ennyi fért Krédo hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat sugároztuk Szercsődi Árpád szerkesztésével. Az újabb műsorunkat holnap reggel a 6 órai híreket követően hallgathatják meg. A mait pedig még újra hallgathatják délutáni online műsorunkban 19 óra 15 perctől. A következő percekben a Hanna Projekt zenél.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. A hónap utolsó napján, június 30-án, kedreggel ébresztő információs magazin műsorunkban, amelyet a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon sugárzunk. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan hírösszefoglalónkat hallhatják, aztán a Fike Bencennél, utána pedig megtudhatjuk, hogy miket tartogat a Pulzus nyári tábora, és meghallgatjuk a mai áhítatot is. Ezzel várom hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, maradjanak velünk. A pontos idő 7 óra 30 perc, rövid híreinkkel folytatjuk. Hírösszefoglalónkat hallják híreink először címszavakban. A Románce működésének esetleges felfüggesztése az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet. A munkaügyi felügyelők ellenőrzik a munkavédelmi előírások betartását a vörös hőségriasztás idején. Megjelent a hivatalos közlönyben a mai érettségi vizsga holnapra való halasztásáról szóló rendelet. Az országos nyugdíjpénztár honlapja segít kiszámolni, hogy mikor mehetünk nyugdíjba. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. A legfelsőbb védelmi tanács szerint a Román Légiforgalmi Szolgálat a Románce működésének esetleges felfüggesztése az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet. Ezért felszólították az illetékes hatóságokat, hogy találjanak megoldást a léginavigációs szolgáltatások folyamatosságának biztosítására. A munkaügyi felügyelők ellenőrzik a napokban, hogy a munkáltatók betartják-e a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket büntetni fogják, közölte tegnap a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese Mihály Uká. A vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80-as egységet, a munkáltatóknak biztosítaniuk kell műszakonként személyenként minimum 2 liter ásványvizet, megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést. Megjelent tegnap a hivatalos közlönyben az érettségi keretében a kötelező tantárgyból tartott írásbeli vizsga egy nappal történő elhalasztásáról szóló miniszteri rendelet. Ennek megfelelően a végzősök nem ma, hanem holnap írásbeliznek a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, matematikából vagy történelemből. A halasztást a mára kiadott vörös jelzésű hőségriasztás indokolja. Az országos nyugdíjpénztár honlapján megtalálható online nyugdíjkorhatár kalkulátor személyre szabott választ ad arról, hogy mikor kezdődhetnek a nyugdíjas éveink. A román nyugdíjrendszer fokozatosságra épít a születési dátum és az adott generációra vonatkozó szabályok függvényében. Ez pedig az egyazon évben születettek esetében is jelenthet akár néhány hónapos különbséget is. A cnpp.ro/vrsta/pensionare oldalon az érintetteknek meg kell adniuk a születési dátumot, illetve nemüket, és a rendszer automatikusan kiszámítja a standard nyugdíjkorhatárt, valamint azt az időpontot, amikor benyújthatják a nyugdíjkérelmet. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütésre, délután pedig esőzésre és viharos időjárásra kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 23 fokot mérnek. Híreinkhez az Adverse hírügynökség, az MTI, a Mosol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzés alapján készült. A következő percekben Prazsák László Hinni kell című dalát a Fikebent adja elő.

0: A Fikeband énekelte Prazsák László Hinni kell című dalát. Elindult a jelentkezés a Pulzus nyári táborára, amelyet a Mahanaim táborhelyen szerveznek meg augusztus 26-a és 30-a között. A regisztrációról, a programokról és az előadókról Fosztó Becski Panna főszervezővel beszélgettünk. A riporter Bálint Enikő.
1: Sok szeretettel köszöntelek az Ágnus Rádió stúdiójában ismét. Ezúttal a Pulzus nyári táboráról fogunk beszélgetni veled.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Hogy alakul az idei program, azaz miért az egyház anatómiája lett a témátok?
2: Igen, ez egy lehet, hogy nagyon érdekes, vagy nagyon figyelemfelkeltő, vagy akár pont felkiáltó jeleket hozó téma, attól függ, hogy ki milyen élethelyzetből, vagy milyen kontextusban olvassa. Igazából ez is volt a célunk, hogy egy inkább jó értelemben megosztó téma lehessen. És azért is hoztuk, mert azt vesszük észre, hogy már csak a mi közösségeink, most a genéfi közösségére gondolok elsősorban, vagy hogy így a református egyházon belül működő ifi közösségekben az elmúlt években észlelhető volt egy apadás. Sajnos vagy sem, de sokan máshol keresték meg. Hát így a hitüknek a megélését, vagy önmagában ezt elnyomták, és nem is foglalkoztak a hitükkel, hanem akkor inkább az egyetemista társakkal el voltak bulikban, vagy különböző más nem hithez, nem egyházhoz kapcsolódó eseményeken, és mi ezt fájlaltuk, és ezért kezdtünk el ezen egy kicsit gondolkodni, hogy hogyan tudnánk ezt boncolgatni, hogy mi a gond akár az egyházon belül, vagy mire vágyik egy mai fiatal, és most a 20-30-as korosztályt értem itt leginkább. Úgyhogy ennek boncolgatása nyomán jött létre ez az egyház anatómiája témánk, és akkor nagyon izgalmas kérdéseket vetettünk fel az előadónknak, hogy majd boncolgassuk együtt.
1: Kik lesznek veletek biztosan, akit már tudtok?
2: Szanyi György lesz az előadónk, ő egy hajdúsámsoni határmenti lelkipásztor, és ő közismert arról, hogy több éve az ifjúsági munkában egy előre törtető, nagyon ügyes ifjúsági munkás és református lelkész. Nagyon sok sikere van abban, hogy pont ez, amit az előbb említettem, hogy a miért hoztuk, vagy miért jött ez a téma, ő pont ebben tevékenykedik már jó pár éve, és nagyon sok fiatal tért újra, vagy kanyarodott úgy vissza az egyházhoz, akár ugye Krisztushoz, hogy Gyuri, ő nagyon, annak ellenére, hogy 50-es már ő is, ő nagyon jól ért a fiatalok nyelvén, valahogy nagyon eltalálja azt, hogy hogyan szóljon hozzájuk, és akkor így lett ő a mi előadónk, így kerestük őt meg, és szeretettel vállalta is, hogy eljöjjön a Lesító vidékére, és fiatalokkal legyen, fiatalokkal beszélgessem. Továbbá velünk lesz Simon János lelkipásztor is, ő neki egy műhelye lesz a táborunkban, ahol ez a produktivitás, meg hogy hogyan osszuk be az időnket jól, és hogyan találjuk meg az egyensúlyt abban, hogy hát most én mondom, hogy munka magánélet, de hogyha az egyetemistek kontextusában gondolkozunk, akkor az egyetemi teendők és a magánéletem, akár a szórakozás, a pihenés között. Úgyhogy ő egy ilyesmi műhelyen lesz a vendégünk, nagyon kíváncsian várjuk. Akkor szeretnénk egy műhely, amely még alakulóban van, hogy egy barisztát fogunk meghívni, de hogy szeretnénk így a kávé kultúra, a kávénak a miensége, minősége, hogy mi számít finomnak a pörkölés. Szóval így a kávé körül gondolkodunk, és úgy annak az ízvilága körül én most így lehet, hogy szavakban nem tudom leírni, viszont úgy látom magam előtt azt a képet, és amikor mi ezt így kigondoltuk a szervezőcsapattal, akkor ezt az ízvilágot, ezt a képet láttuk magunk előtt, hogy milyen izgalmas lehetne egy ilyen műhely. Úgyhogy ebben is lesz egy barista meghívottunk. Az ő nevét még nem tudom elárulni, viszont majdnem sokára a hírfolyamban láthatjátok. És lesz egy, az önkéntes csapatunkból egy fiatal feleség vállalta el azt, hogy ilyen vászonszatyor meg póló batikolás festés lesz, úgyhogy ez egy ilyen kézművesebb műhely lesz majd a táborunkban, úgyhogy szeretnénk egy kicsit ezzel is színesíteni, oldani akár a témával felmerülő feszültségeket a műhelyek közben.
1: Ó, hát nagyon sokszínű és sokrétű és sok mindenre kiterjed a táborotok. A hallgatók ezt nem látják, de mi is pont egy kávé mellett beszélgetünk. A regisztráció már elindult. Erről tudnál már mesélni, mert azt hiszem, hogy van, aki, hogyha hamarabb regisztrál, akkor kicsi kedvezményekhez is juthat.
2: Így van, most június 30-áig van az early bird időszaka a regisztrációnak, és ez azt jelenti, hogy jóval kedvezményesebb áron lehet regisztrálni, valamint akár most, akár majd a teljes áras időszakban lehet igényelni támogatást is, úgyhogy ezt bátran vegye igénybe az, akinek erre valóban szüksége van, ne ez legyen az akadálya annak, hogy ne jöjjön el a táborba. és június 30-ig, tehát 30. évfélig van ugye az Early Bird, és akkor utána meg egészen augusztus 7-ig tart a regisztrációs időszak.
1: A tábornak a helyszíne az változatlan, és egy csodaszép hely.
2: Igen, nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a púzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a púzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel válunk már csak a hely miatt is.
1: Egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek szól. Ezen kívül még kiknek ajánlod, azaz, hogy miért legyenek ott? És miért válasszák ezt a hetet, és szállják rátok?
2: Igen, ahogyan említetted, főként ez a korosztályunk a 18 és 35 éves korosztály, viszont manapság úgy az elmúlt 2 évben ebben a korosztályban ugye zajlanak házasságkötések, és születnek már kisgyerekek is, és azokat, akik vissza szeretnének jönni így is, hogy már férjem, feleségem van, vagy már ott van a kisgyermekem is, őket is igazából szeretettel visszavárjuk, hiszen igyekszünk szállásban is megteremteni ennek a körülményeit, hogy egy fiatal családnak is kényelmes lehessen, valamint igyekszünk mostanában már a programra is úgy figyelni, hogy ha nem is gyerekfelügyelettel, de hogy lazább, rugalmasabb programmal igyekszünk kialakítani, hogy akkor a kisgyerekesek is ne maradjanak ki ebből csak azért, mert már családjuk van. Úgyhogy őket is bátorítom arra, hogy ha szeretnének, akkor jöjjenek el. Egy kikapcsolódást, egy nyugalmat tud jelenteni úgy a környezet, úgy a témában való elmélyülés és úgy a műhelyek, úgyhogy szeretettel várjuk őket is.
1: Mi az, ami kihívás volt nektek szervezőknek az idén?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb kérdés így a tábor körül, mert most egy nagyon kis csapattal dolgozunk, és ez jelenti a legnagyobb kihívást, hogy nagyon sok minden visszakerül a főszervező kezébe, és a főszervezőnek sem könnyű így, vagy főszervező sem tud így feltétlenül úgy beleadni mindent, ahogyan ő szeretne, mert hogy sokfele megosztik a figyelme. Ennek most legfőképpen az az oka, hogy nem jelentkeztek, tehát nem találtunk annyi önkéntest. Általában egy táborunkhoz egy 10-15 fő szükséges, az a mi tapasztalatunk, míg most 8-an vagyunk, akik közül nem mindenki tud teljes mértékben ide koncentrálni, úgyhogy ez az egyik kihívásunk, azt hiszem, hogy emberhiányban vagyunk a szervezőcsapatban. És a másik kihívásnak talán azt tekintem, vagy inkább egy érdekességnek, hogy most egy próba folyamatba kapcsoltunk, hiszen nem hétfőtől fog kezdődni a tábor, ahogyan az elmúlt években, hanem szerda délelőttől, és természetesen vasárnap délelőttig, vagy délutánig tart. És többen jelezték vissza, már volt táborozóktól, hogy hát ez így nem jó, meg hogy ez így miért van, de mi most ki szerettük volna próbálni, hogy milyen ez így, főleg azért is, hogy hát ha azok jobban eljönnek, vagy nagyobb esélye jönnek el, akik már dolgozók, mert itt a szabadnapokkal is próbálunk egy kicsit játszani.
1: Jelenleg hol tart a szervezés? Az óra ketyeg?
2: Igen, főleg az Early Bird regisztráció miatt valamelyest ketyeg az óra, hiszen nagyon szerettünk volna minél több információt a hírfolyamban megosztani az érdeklődőkkel a tábornak az eseményében, hogy minél inkább biztassuk a résztvevő jelölteket, hogy érdemes már egy Early Bird jegyre lecsapni. Többé-kevésbé van ebben sikerünk, tényleg már elég sokan beregisztráltak, viszont most ezzel futunk egy kicsit versenyt az idővel, hogy tényleg sok izgalmas dolgot még június 30 előtt posztolhassunk, de amúgy a műhelyek, a műhelyvezetőknek is a felkeresése zajlik, a velük való kommunikáció zajlik, és tervezgetünk egy közös szervezői napot is, ahol még egy kicsit így mi jobban összerázódunk.
0: Elindult a jelentkezés a pózus nyári táborára, amelyet a Mahannaim táborhelyen szerveznek meg augusztus 26-a és 30-a között. A regisztrációról, a programokról és az előadókról Fosztó Becski Panna főszervezővel beszélgetett Bálint Enikő. A következő percekben pedig a Golgotha együttest halljuk.

A Golgota együttes Hűsége végtelen című dalát hallgattuk, most pedig hallgassuk meg a mai nap áhítatát is, amelyet Szabó Anita tolmácsol.

Mai áhítatunk címe: Egyéni szerepünk. Örülni fog a puszta és a szomjúföld, vigad a pusztaság, és kivirágzik akár egy lilium. Ézsaiás próféta könyve 35. fejezetének első verse. Mai áhítatunk szerzője Meg Mangan, Ausztráliában élő testvérünk. Tél van itt Ausztráliában, a narcisszok sosem voltak még ilyen jól, rengeteg sárga és krémfehér virággal pompáznak. Elég napfény van, hogy a záporvirágok is viruljanak, és néhány posgásunk is narancssárga virágot hozott. Az őshonos földanyavirág csodás sárga és rozmaring lila virágai között ezernyi szorgos mézsong. Bármikor szedhetek a kertben egy kis petrezselymet, hogy beledobjam egy finom téli levesbe. Ezek a virágok most szolgálnak nekünk illatukkal és színükkel, míg mások pihennek. Némely növény nyáron éli világát, mások tavasszal. Egyesek hatalmasra nőnek és árnyékot biztosítanak, mások sokkal kisebbek, leszedhetjük őket. Mindegyiknek megvan a helye és a szerepe. Mindannyiunknak szüksége van Istennel töltött időre, hogy megtaláljuk helyünket és szerepünket az életben. Ahogy Isten táplálja a különböző kerti virágokat, úgy erősít minket is az új kihívásokra, és segít hozzászokni az új élethelyzetekhez. Isten azt szeretné, ha virágoznánk és megtalálnánk a helyünket. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük a virágokat is, hogy megvidámítják a szívünket. Segíts nekünk is virágozni és használni a tőled kapott lehetőségeinket. Amen. Ott tudok igazán virágozni, ahova Isten ültetett. Vallja ezt Meg Mangan, Ausztráliában élő testvérünk, akinek imént a szavait tolmácsoltam a nap áhítatában. Ma imádkozzunk önbizalomért.

Az elmúlt percekben az Új Forrás együttes zenélt, az Áldás című dalukat hallgattuk. Ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Ungvári Szende számít figyelmükre. Online azonban továbbra is hallgathatnak minket, ha felkeresik az agnusradio.ro honlapunkat. Itt óránként hírekre számíthatnak, valamint meghallgathatják a Határtalant, a tegnapi látogató egészségügyi műsorunkat és keresztény életrovatunkat is. Déli műsorunkban pedig aranyszalagtár, hangos könyvtár és keresztény élet műsorainkra számíthatnak. Én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Lipták Gábor, író, újságíró, kultúrtörténésztől választottunk, aki 1912-ben ezen a napon született. Könnyebb az igazságot felismerni, mint követni. Ez a mai napra választott idézet. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnuskukac@agnusradio.ro e-mail címünkre, és megtalálnak személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és figyeljünk ma különösen a melegre és a hidratálásra, hiszen szintén nagyon meleg napunk lesz. Áldott szép napot kívánok a hőség ellenére is mindannyiuknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Magnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Megjelent a hivatalos közlönyben a mai érettségi vizsga holnapra való halasztásáról szóló rendelet. Az Országos Nyugdíjpénztár honlapja segít kiszámolni, hogy mikor mehetünk nyugdíjba. Statikai problémák miatt átszervezik az udvarhelyi oktatási hálózatot. 5 millió eurós segéllyel támogatja az EU a venezuelai földrengések áldozatait. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Megjelent tegnap a hivatalos közlönyben az érettségi keretében a kötelező tantárgyból tartott írásbeli vizsga egy nappal történő elhalasztásáról szóló miniszteri rendelet. Ennek megfelelően a végzősök nem ma, hanem holnap írásbeliznek a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, matematikából vagy történelemből. A halasztást a mára kiadott vörösjelzésű hőségriasztás indokolja. A minisztérium korábbi közleménye szerint a döntésnél elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésében résztvevő személyzet egészségének védelmét, valamint a megfelelőbb vizsgakörülmények biztosítását vették figyelembe. A többi vizsga időpontja változatlan maradt, hogy a változtatás ne zavarja meg az érettségi lebonyolítását és a diákok terveit, közölték. Az Országos Nyugdíjpénztár honlapján megtalálható online nyugdíjkorhatár kalkulátor személyre szabott választ ad arról, hogy mikor kezdődhetnek a nyugdíjas éveink. A román nyugdíjrendszer fokozatosságra épít a születési dátum és az adott generációra vonatkozó szabályok függvényében. Ez pedig az egyazon évben születettek esetében is jelenthet akár néhány hónapos különbséget. A nyugdíjkorhatár kalkulátor ebben lehet nagy segítség. A cnpp.ro/vrsta kötőjel pensionári oldalon az érintetteknek meg kell adniuk a születési dátumot, illetve nemüket, és a rendszer automatikusan kiszámítja a standard nyugdíjkorhatárt, valamint azt az időpontot, amikor benyújthatják a nyugdíjkérelmet. A rendszer figyelembe veszi mind a standard nyugdíjkorhatárt, mind a minimális járulékfizetési időt, vagyis azt az időszakot, amely alatt az adott személy hozzájárult az állami nyugdíjrendszerhez. Átszervezik a székelyudvarhelyi iskola hálózatot, miután az Orbán Balázs általános iskola épületének statikai problémái miatt több mint 300 diáknak nem lett volna hol elkezdeni a következő tanévet. Az átszervezést az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések előzték meg, amelyek során végül harmadik nekifutásra született mindenki által elfogadható megoldás, amelyet tegnap sajtótájékoztatón ismertettek az érintettek. Szakács Pál István polgármester hangsúlyozta, a cél az volt, hogy szakmai konzultáció alapuló megoldás szülessen, amely már a következő tanévtől működőképes. Kiemelte, az Orbán Balázs iskolánál kialakult helyzet korábbi döntések és hibás tervezési folyamatok következménye, és már az elmúlt időszak egyik legfontosabb közösségi kérdésévé vált. A tervek szerint az osztályok a Móra Ferenc általános iskolában, a Backa-Madarasi Kisgergely református kollégium épületében és a Tompa László általános iskolában kezdi meg a tanévet. 6 osztály az iskola épületében, 4 pedig az iskola udvarán elhelyezendő moduláris tantermekben kap helyet. Az Európai Unió 5 millió euró értékben nyújt segélyt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A sürgősségi finanszírozása 7,2-es, illetve 7,5-ös erősségű földmozgások során lakóhelyüket elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság tegnap, írja az MTI. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az EU humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Az első járat várhatóan már ezen a héten útnak indul Koppenhágából, fedélzetén menedék építésére alkalmas eszközökkel, víz és higiéniai felszereléssel, valamint oktatási anyagokkal. A segély kiegészíti azt az idei évre már elkülönített 52 millió eurót, amely a venezuelai társadalmi és gazdasági válság humanitárius következményeire reagál, tájékoztattak. Közölték továbbá, hogy az uniós segélycsomaghoz 11 uniós tagállam és egy partnerország járult hozzá, amelyek kutató és mentőcsapatokat, orvosokat és telekommunikációs eszközöket ajánlottak fel. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütésre, délután pedig esőzésre és viharos időjárásra kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
2: Jó hír.
3: Térjetek meg, elpártott fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Jeremiás próféta könyvéből a 3. fejezet 14. verse. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből az 5. rész 1. és 2. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
4: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. KT és IFI tábor a Beregszászi Református Gyülekezetben.
10: A 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehető legjobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük.
9: Az évtanára.
11: Gondolom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer, meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom, meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint ami motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást.
9: A Viski Folk Műhely.
12: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmónika, népének, citera, cimbalom, színes volt a paletta.
9: Szécsi Mózes a hitről, emlékekről és vallásórákról.
13: Milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
9: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Beregszászi Református Gyülekezet idén is megszervezi KT és ifjúsági táborát ezen a héten és a jövő hét folyamán. A helyszín ezúttal is különleges, kúkja a természet csendes ölelésében, ahol a fiatalok nem csak kikapcsolódhatnak, hanem hitükben is erősödhetnek. Hogy milyen programok várják a résztvevőket, miért fontosak ezek az alkalmak a fiatalok életében, és milyen lelki üzenetet hordoz az idei tábor, arról Margitics Jánost, ifjúsági lelkipásztort hallhatják.
10: A 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehető legjobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel, és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük. Két programunk van, a KT-s hetünk témája a mi atyánk, különböző mondat részeit dolgozza fel, és aztán ebből egy egységes képet ad arról, hogy a Jézustól tanult imádkozás, a Jézustól tanult imádság milyen erővel bír, mit tud ez a mi életünkben behozni, milyen plusz és új dolgokat érthetünk meg ezáltal a hitünkre nézve, meg az Istennel való kapcsolatunkra nézve. Ez mindig aktuális, és nagyon mélyen meg tudja az embert érinteni és szólítani. Azt tudom mondani, hogy korra való tekintet nélkül, mert az, hogy valakivel beszélünk és valakivel kommunikálunk, az mindig egy ilyen nagyon érdekes és megrendítő élmény, hát pláne, ha az Istenről van szó. Az IFIS hétre pedig ott a hit fegyverzeteiről fogunk majd együtt beszélgetni, együtt elgondolkodni, mert nekünk az ifi közösségünk hál' Istennek egy szolgáló ifi közösség, és ebből fakadóan azért nagyon sok hitharc van, amit ezek a fiatalok is megélnek, megtapasztalnak, és ezekre a kérdésekre próbáljuk meg együtt megtalálni a választ. Egy tábori napunk az nagyjából úgy néz ki, hogy reggeli ébredés után egy kis sátortakarítás, némi tollászkodás, hogy evel a régies kifejezéssel éljek, ugye a reggeli higiéniának az elvégzése, fogmosás és arcmosás és stb. A sátrainknak a rendbetétele, aztán közösen elkészítjük a reggelit, belevetjük magunkat rögtön egy lelki programba, jön az áhítat, és akkor azután csoportos feldolgozások jönnek, egy mini előadás, amit egy ifjú tart, a napi témának a bevezetője, amin keresztül egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy mi az aznapra vett lelki táplálék. Utána van egy csomó élményben gazdag csoportos együttlét, megismerkedések, feldolgozások, bár egy gyülekezetből vagyunk, de a fiataljaink azok mégse egy iskolába járnak, hanem több helyről jönnek össze, és ezért mindig hangsúlyt fektetünk arra, hogy azért a hét ne menjen el úgy, hogy nem tudjuk meg egymás neveit, és nem tudunk egymásról, úgyhogy erre is külön odafigyelünk, aztán jön egy ebéd, az ebéd után egy 10-15 perces rövid lazítás, és akkor szokott általában a legnagyobb rekenő hőség lenni, ilyenkor pedig bevonulunk az erdőbe, ahol a magas fák alatt métázunk, különböző csapatépítő játékokat hajtunk végre, és ott vagyunk, ott töltjük el a legforróbb órákat. Aztán, amikor már a nap egy picit kezd a horizont közelébe jutni, és már egyre hosszabbak az árnyékok, akkor jövünk vissza, iszunk, tusolunk, különböző dolgokat hajtunk végre, kicsit pihenünk, és aztán jön egy délutáni előadás, a délutáni előadás után pedig van egy rövid csoportbeszélgetés, ahol imádkoznak is a fiatalok együtt. Ezeknek mindig, ahogy megyünk előre a hétben egyre mélyebb és ahogy a csoportok beszámolnak, egyre megrendítőbbek az erői ezeknek az együttléteknek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és nagyon szép dolog. Aztán jön a vacsora, vacsora után pedig az est legfontosabb része az evangelizáció, ahol dicsőítünk, ahol együtt vagyunk, és ahol egy lelkipásztor teszi fel azt a kérdést, nyilván sokféle módon kibontva, hogy vagyunk mi Jézus Krisztussal. Vannak imasétáink, vannak egyéni beszélgetéseink, a fiatalok beszélnek Jézusról a fiataloknak. Ez egy nagyon fontos koncepció itt a táboron belül. Ezt mindig igyekszünk nagyon hangsúlyozni, hogy ez a legerősebb módunk, bár mi is itt vagyunk lelkészekként, és állunk rendelkezésre, de azt vettük észre, hogy amikor már egy fiatal életében egy hitharc elkészült, azt ő tudja a leghitelesebben, a legérthetőbben átadni egy másiknak, és erre van is igényük. Kérdezgetik is egymást tábortusz körül, nagyon sokszor van a kérdéses ládába az, hogy XY megtérése, és a tező megtérése is, és van úgy, hogy fél órákat, 40 perceket hallgatjuk egymást, hogy kinek mit végzett el az életében az Isten. Nem utolsó sorban interaktívan, élménypedagógiás módszerekkel is igyekszünk ezeket a dolgokat feltárni és megérteni. A KT tábor az valóban szerves része a konfirmációi képzésnek. Nem csak az átadott tudásban látjuk a konfirmandus képzésünknek az eredményességét és a sikerességét, hanem ebben az együtt töltött időben is, amikor tényleg van időnk egymásra. Ebben a rohanó világunkban kezd kikopni a közösségi élmény, és eléggé gyakran meg tud ismétlődni az például, hogy tanteremben is úgy ülnek egymás mellett a fiatalok, akár minden szünetben is, hogy egy okos eszközt pörgetnek, és eléggé kiüresedtek ezek a dolgok. És itt fent a mi táborhelyünkön, ahol az Úr kegyelméből nagyon rossz az internet, itt nagyon sokszor észre lehet azt venni, hogy nem működik az eszköz, ott van előttük letéve az asztalon, és közben beszélgetnek, közben megismerik egymást, és úgy ráhangolódnak, rákapcsolódnak egymásra. Az előző évekből kiindulva az első pár nap az mindig egy kicsit ilyen tartózkodó még, hogy hát hogy lesz itt ez a táborozás, mit lehet itt csinálni, és milyen dolgok fogják az embert várni. Aztán egy pár éjszaka után átfordul az egész, és minthogyha egész életükbe sátoroztak volna ezek a fiatalok. Nagy kényelmes sátraink vannak, matracokkal, meleg hálózsákokkal, amúgy is, hogyha 2-3-4-5 ember van egy sátorban, az már felmelegíti az éjszakai hidegben ott a benti levegőt is, úgyhogy ilyen szempontból ezek nagyon komfortos sátrak, és a kiszolgáló egységeink is nagyon, nagyon arra vannak kiképezve, hogy a lehetőségekhez mérten azért mindenféleképpen hozzátegyenek az élményhez, de azt látjuk, hogy aki itt eltölt egy hetet, abba ez maradandó emlékké válik. Még akkor is, hogyha volt olyan, amivel meg kellett küzdeni, a lányoknak mindig egy nagy harcot jelent a bogarak jelenléte, de aztán idővel valahogy ezzel is megbarátkoznak, és például az utolsó esték, amikor együtt vagyunk, együtt töltjük az időt, akkor nagyon sokszor látni azt, hogy átadott életek jelennek meg. Láthatóvá válik az, hogy egy olyan élménnyel megy haza innen a fiatal, ami nem csak egy jó buli volt, hanem valami lelki dolog is, és ez egy igazi és ritka kincs. A szülőktől is azt látjuk, hogy mondják, hogy hát nem akar hazafele menni a gyermek, és azt hiszem, ezek azok a visszajelzések, amik önmagukért beszélnek, ezt már eredményként is elkönyvelhetjük. Hát a gyümölcsei a tábornak az azokban a fiatalokban érhető tetten, akik egykor itt résztvevők voltak, mára pedig már szervezői és segítői a tábornak. Őkértük nagyon hálásak vagyunk, mert velük együtt gördül ez a dolog tovább. A nyári szünet az sok mindent hoz az ember életében, szabadidőt, némi kötelezettségtől való elállás,

0: nagyon jól esik nekik bemenekülni abba a kis biztonságos társaságba, ami az övéké, és jól esik nekik ott együtt megélni az Istennel való közösséget. A gyülekezetünk közössége, szülők, önkénteseink, presbiter testvérek közül néhányan azt vállalják fel, hogy előkészítik a tábort, éjjeli őrségben vesznek részt, bizonyságtételeket mondanak el, különböző alkalmakba a hátteret biztosítják, gépjárműveiket felajánlják a táborhelyre való eljutásba, tehát széles körben támogatnak bennünket, és ennek a támogatásnak óriási jelentősége van, mert nem tudnánk mindent egy kézből megoldani, nem lehet ugyanazzal a csapattal levezetni egy táborhetet, és fel is építeni velük mindazt, ami kell az infrastruktúrához, mert például a sátrakat és egy-két dolgot azt bontjuk, tehát nagyban támaszkodunk ezekre az önkéntesekre, akiknek a hívó szó az az Istennek a szolgálata, és itt vannak, és lelkesen kaszálnak, és füvet gyűjtenek, és betonoznak, és minden éven valahogy jobbá teszik a tábort. Minden éven próbálunk újítani a dolgokon, az éven néhány tisztasági helyet sikerült lebetonozni, a fürdő helyiségeket, a fiúkét, de leginkább arra a rendre próbálunk törekedni, ez minden éven egy óriási feladat, hogy a természettől visszakérjük egy-két hétre ezt a két telket, amin táborozik a gyülekezetünk ifjúsága. Ezek azok a dolgok, amik a helyére kerültek, és nagyon sok munkaóra van beletéve abba, hogy ez a tábor létrejöhessen. Először egy udvaron voltunk itt Kukján, és hát egy ilyen Covid kísérletnek tűnt az egész, aztán évek alatt, ez már az 5. évad, ami itt táborozik, egyszer csak ilyen mémé, ilyen alapfogalommá vált, hogy Kukja. Én szerintem ez az a hely, ahol egy kicsit hátrahagyunk mindent, és ezt az időt úgy nagyon Istennek szenteljük. Munkatársaktól kezdve fiatalokig, és hogyha a mi gyülekezetünkben felmerül ez a szó, hogy Kukja, akkor ez az odaszánás, az Isten elé való borulás lesz ez alatt értve. Hát a KT-s táborunk után van az ifis táborunk, amikor a gyülekezet fiataljait korra való tekintet nélkül hívjuk még egyet táborozni. Ez 3 nap, 2 éjszaka. Ilyenkor azokra a közösségekre is próbálunk egy pici hangsúlyt fektetni, amik teherhordozói a gyülekezetünkben fiatalokként, és próbáljuk őket emelni azáltal, hogy nekik szóló lelki tanítást fogalmazunk meg és hozunk, velük beszélgetünk, egy kicsit próbálunk jobban törődni velük, látni az ő igényeiket, foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik őket feszítik, ami bennük van, és erre nagyon nagy igény van, tehát most már azt hiszem nem is lehetne elhagyni ezt a második tábort, és ennek a tábornak is egy nagyon fontos szerepe az a közösség, amiből aztán egész éven dolgozunk. Minden mindennel összefügg ebben az ifjúsági munka stratégiában, amit mi viszünk, mert ezek nélkül a megerősítő alkalmak nélkül nem lennének itt velünk egy egész évig azok a fiatalok, akik valahol itt otthonra, feladatra, közösségre találnak, és ahol szépen lassan beérnek a résztvevőből a segítőig, és a segítőből pedig a munkatársig. Hát, hogy mindenképpen vállalják be, és mindenképpen vegyenek részt ezekben a táborokban, mert bár nem úgy tűnhet, de életre szól, és örök életre szól, ami ebben a táborban az ember meg tud tapasztalni.
1: Az elmúlt percekben Margitics Jánost, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkészét hallhatták. Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar hallgatói szavazatai alapján idén is átadták az év tanára díjat dr. Márton János adjunktusnak. Az elkövetkezőkben a hivatásáról és az egyetemi szféra kihívásairól kérdeztük dr. Márton János adjunktust. A riporter Bálint Enikő.
2: Szeretettel köszöntöm a rádiunk stúdiójában. Hogyan lesz valaki az év tanára?
3: Mindenkelőtt köszönöm szépen a meghívást. Hogy én hogyan lettem az évtanár, azt pontosan nem tudom, de arra gondolok, hogy diákok jelöltek, én elfogadtam a jelölést, és akkor, hát ez gyakorlatilag ez így történt, hogy át is kellett venni, meg ott volt pár értékelő szó, meg beszéd, nem csak az én, hanem általában a tanároknak a munkájára.
2: Milyen az egyetemi szféra, az egyetemi élet, milyen egyetemi teendők voltak ebben az évben? Tudna erről mesélni?
3: Hát sokrétű. De én elmondom azt, hogy én mivel foglalkoztam, mert mindennel nem lehet. Én gyakorló lelkész is vagyok közben, és emiatt én, amivel foglalkoztam, az inkább a tanítás volt. Nekem az a szívem csücske, hogy hogyan tudjuk átadni

0: Ugye én Bibliát tanítok meg, Biblia ismeretet, Ószövetséget, és nekem az nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk élővé tenni azt, amit a Bibliában olvasunk. És amiatt nekem ez volt és ez a cég tűzésem, hogy én így megpróbálom. Nem inkább elméletet is tanítunk, természetesen, mert hozzátartozik az oktatáshoz, viszont én ezt az utat megpróbálom bejárni, hogy hogyan jutunk el az elmélettől a gyakorlatig.
1: Lehet erről mesélni, beszélni, hogyan jutnak el?
0: Igen, én csak a saját álláspontommal biztos több van, de nekem azért is ez a célkitűzésem, mert mindig úgy éreztem, vagy legalábbis nagyon sokszor, amikor fiatalokkal beszélgettem a Szentírásról, egy kicsit idegen. Idegen a nyelvezete, már én az Ószövetség, de az Újszövetségről is elmondhatom, hogy valószínű, hogy az egy kicsit közelebb áll a fiatalok meg az emberek szívéhez, az Ószövetséget egy kicsit idegenként kezeli. És akkor nekem ez volt a meglátásom, hogy abból indulok ki, hogy a Bibliának, az Ószövetségnek is élő szövege van, akkor ezt valahogy meg is kell tanulni, megélni, és akkor én mindig a gyakorlati életbe szoktam átvezetni, hogy például a szeres fele barátodat az hogyan érvényesül jelen pillanatban. Vagy ugye egy nehéz téma, de érdekes, hogy hogyan lehet eljutni egészen a megbocsájtásig. Vagy a szemet szemért, fogad fogért című. És ilyen apró dolgokon keresztül próbálom megláttatni a gyakorlati életben a Bibliának az igazságait.
1: Mi az, ami kihívás volt ebben a tanévben? Egyetemi évben.
0: Nekem maga a tanítás azért, mert nagyon aktualizálni kell, ezért mindig egy kihívás, hogy és arra mindig fel kell készülni, meg nem csak a Szentírást, hanem egy csomó mindent kell még hozzáolvasni, meg a fiatalok életével is nekem egy kicsit meg kell barátkozni, hiszen elég nagy a korkülönbség köztünk. Nekem szerencsére van nekünk 4 gyerekünk, úgyhogy a gyerekeim életén keresztül is tudom azt, hogy mi az, ami a fiatalok életében is fontos jelen pillanatban, vagy hogyan gondolkoznak. Ugye van egy generációs különbség, mentalitásbeli különbség, és nekem, ha kihívásokról beszélünk, ez is kihívás, hogy hogyan tudom én, mint egy 56 éves, régen volt fiatal megértetni magamat, és megérteni a fiataloknak a gondolkodását. Nem azt tapasztalom, hogy ők rosszak lennének, hanem az, hogy másképpen gondolkoznak. Az életről, más az életfelfogásuk. Szívesen beszélek nekik arról, vagy kérdezem őket arról, hogy mi az életnek a célja számukra, miben látják. Még egyszer nem úgy, hogy én értékelni akarok, hanem csak látni szeretném ezeket a kérdéseket, mert ehhez kötöm hozzá az anyagot. És ez egy kihívás, ugye ezekhez a kérdésekhez hozzákötni azt, amit a Biblia is tanít.
1: Mennyire sikerül tartani a diákokkal a kapcsolatot?
0: Most én megint csak, hogy én látom, nem biztos, hogy így van, mert ezt tőlük kellene megkérdezni. Én úgy érzem, hogy sikerül. Tehát amire én odafigyelek az, hogy minél több időt eltölteni velük. Nem könnyű. Ugye a vallásnál elképzelni is úgy vannak, hogy van, aki több szakos, több egyetemre is jár, dupla szakosak, emiatt nagyon nehéz mindent úgy összehangolni, hogy minden alkalommal mindenki ott legyen. Igyekszünk erre odafigyelni, viszont ezt nehéz megtenni, de a lehetőségekhez miért tenni, én úgy gondolom, hogy nekünk tanároknak és a kollégáim is ezt végzik, az a lényeges, hogy minél több időt ott eltöltsünk velük, nem csak az órán, hanem az órákon kívül is. És ehhez van nekünk egy nagyon jó alkalom és lehetőség, amikor hétfőn délután este együtt tudunk lenni egy ilyen biblióra, elcsendesedés, együtt elmélkedés alkalmával.
1: Volt-e már arra példa, hogy felkészült egy prédikációra, és azt akár az órán is tudta alkalmazni, vagy fordítva?
0: Na, nagyon sokszor. Összekötöm a kettőt, tehát én 30 éve vagyok gyakorló lelkész Boncinán. Nem ez az első gyülekezeti helyem, de 30 éve már ott vagyok, és akkor nekem ez nagyon jó, mert kiegészíti az igehirdetés szolgálatomat is, hogy azt, amit végigbeszélek a fiatalokkal, vagy megbeszélünk, azt én be tudom vinni az igehirdetésbe is. És fordítva is, azt, amit mondjuk a gyülekezetben tapasztalok, ezt is fontosnak találom, hogy van nekem egy gyülekezeti tapasztalatom is, és ezt én be tudom építeni, mert látom, hogy a gyülekezetben mi hogy működik, és látom azt is, hogy mi nem működik. Például nehezen működtetünk ilyen a fiatalokkal közös alkalmakat, legalábbis én Boncinán. Látom az akadályait is, és ezt végig tudom, az én, mondjam így, gondjaimat végig tudom velük is beszélni, és tőlük is tudok segítséget kérni, mert másképpen látják kívülállóként ezeket a dolgokat, és én nagyon sokat tanultam ilyen szempontból a diákoktól. Nagyon sokat.
1: Melyik volt az az évfolyam, amelyikkel a leggördülékenyebb volt a tanulás vagy az eszmecsere?
0: Mondhatnám mindenikkel. Működött a kapcsolattartás, meg a gördülékenység is. De most nekem az első évfolyamon van, akik másodévesek, és én úgy érzem, hogy velük egy kicsivel több időt is el tudtam tölteni, évfolyam felelős tanárként is, és igyekeztem őket ki is mozdítani, tehát alkalmakat közösen megszervezni. Nem sokat, de volt kettő, egy kicsit szétnézni a városban meg. Hát ilyen barátkozás, ismerkedés, de nem az egyetem falain belül, hanem kicsit kint a városban is kötetlenebb beszélgetések lehetősége is volt ez.
1: És hogy gondolja, miért választhatták az év tanárának?
0: Nem tudom megmondani. Pontosan nem tudom megmondani, de gyanítom. Gyanítom, hogy tényleg azért is, mert úgy közös hullámhosszon tudtunk lenni egy csomó kérdésben. Most ez valószínű, hogy az ő érdemük is, hogy rám tudtak hangolódni, meg arra, amit elmondok. Valószínű, nekem is annyi érdemem van, hogyha őszinte akarok lenni, hogy én is rájuk tudtam hangolódni, és nem akartam én soha elhatárolódni annyira, tehát, hogy amit én mondok, az a teljes igazság, mert biztos nem az, és úgy gondolom, hogy az, hogy kölcsönösen próbáltunk meg egymástól tanulni, kicsit jobban összekovács volt bennünket, és lehet, hogy ez is egy ilyen.
1: Miért választa valaki a református tanárképző zeneművészeti kart? Mint akár mesterit, doktorit, vagy alapképzést?
0: Most én csak amit tőlük hallottam. Amikor oda kerülnek az első évre, akkor valószínű, hogy van egy kis, hát lehet, hogy rosszul fogalmazok, de nekem az a tapasztalatom, hogy annyi elvárásuk van, amikor oda kerülnek, meg van csomó elképzelésük, hogy hogyan is működik az egyetemi élet, hogy hogyan működik a tanár-diák kapcsolat, és akkor, amikor belecsöppennek az egyetemi életbe, a valós egyetemi életbe, rájönnek, hogy az nem úgy van, ahogy ők azt elképzelték. De szerintem mindenki, aki tanult ezen keresztül ment, és akkor utána jön az alkalmazkodási időszak, amikor megpróbálnak ráhangolódni, de azt hiszem, hogy amit én csodáló bennük, hogy mindannak ellenére a sok negatív véleményt mond az én korosztályban az idősebbek a fiatalokról, azért is jön, mert van bennük egy óriási kereső, meg lelkiség iránti vágy. És én ezt mindig tiszteltem bennük, hogy lehet, hogy nem azt kaptak, vagy nem azt kapnak, amit ők éppen elvárnak, de azért mégis van bennük egy óriási kíváncsiság, például én a Szentírásra gondolok, van bennük egy óriási kíváncsiság a Szentírás iránt, meg egy nagy tisztelet, meg szeretet is iránta, meg az iránt, amit a Szentírás tanít. És én gondolom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer. Meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez vezeti, ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint ami motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást. Még csak köszönetként úgy a kollégáknak is, mert az, hogy évtanára, szerintem nem csak egy személynek a munkáját értékeli, hanem a tanári közösségnek a munkáját. Legyen szó a zenészekről, vagy legyen szó a kollégákról, a vallástanárképzőn. És természetesen a diákoknak is úgy érzem, hogy jelentős részük van ebben, mert az, hogy ők ott vannak, hogy jelen vannak, hogy igényeik vannak. Ez is azt jelzi, hogy nekünk jobban kell átadni azt, amit tudunk, és jobban oda kell figyelni rájuk. És én ezt is szeretném nekik megköszönni, hogy így ők is közben figyelnek ránk, meg kritikusak is néha-néha, de jó indulattal és szeretettel mondják el azt, hogy az, ami van, lehet, hogy nem tökéletes, de lehet fejleszteni.
1: Köszönjük, hogy itt volt velünk.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
2: Az elmúlt percekben dr. Márton János adjunktussal beszélgettünk a hivatásáról és az egyetemi tevékenységeiről. Kárpátalja. A Viski Folk műhely egy kárpátaljai kulturális és hagyományőrző műhely, amelyet Becske Adrien vezet. Az intézmény rendszeresen tart népzenei, néptánc és kézműves foglalkozásokat, ahol közel 80 helyi gyermekkel és fiatallal ismertetik meg a népi hagyományokat. Június elején zajlott a Viski népzene és néptánc tábor, amelyet minden évben megszerveznek. A folk műhelyről és a táborokról Becske Adriennel, a Viski Folk műhely vezetőjével beszélget Birta Zoltán.
3: Nagyon izgalmas hetek és napok zajlanak a Viski Folk műhelynek az életében. Rengeteg zenélés, rengeteg mosoly, rengeteg program és különféle megközelítésben telnek a nyár első hetei. Tábor, aztán kirándulás, éppen most pedig az újabb nagyszabású tábor, de menjünk sorban időrendi időszakban. Mik voltak ezek a programok, mik kell tudni a Viski Folk műhely nyár elejé néptánc és népzenetáboráról?
4: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom. Nagyon nagy volt a zenei, színes volt a paletta, és ehhez csatlakoztak még két tánccsoport, a Szivárvány tánccsoport, Haladó és Kicsik csapata. A kicsi Szatmárit tanultak, a nagyok Magyar Bődit, és a helyi oktatók oktatták őket, a zenészeket pedig zömébe erdélyi oktatók és anyaországi oktatók, ott válaszúti muzsika volt a palettán, és rába közi, tehát egész héten zajlottak ezek a foglalkozások, délután a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartottunk a Viski tájházba, a többi foglalkozáshoz pedig a helyi magyar iskolába zajlottak, esténként táncházzal zárt, és akinek még maradt ereje és kedve, ahol már a családtagok is, felnőttek is jöhettek, az a viskétteremben volt egy ilyen kis folkocsmának nevezett kis összejövetel, ahol is az erdélyi oktatók különféle muzsikával szórakoztatták az egybegyülteket. És akkor ezt az egész hetet egy záró műsorral fejeztük be, ahol a gyerekek bemutathatták, hogy mit tanultak a hét folyamán, és mire felszusszantunk volna, és levegőt vettünk volna, másnap már indultunk egy biciklitúrás, ottalvó, sajáni kirándulásra, hiszen egész évben tényleg mindenhová hoztuk, nyúztuk őket órákra, fellépésekre, és ez volt a jól megérdemelt pihenés, ahol lovagolhattak a gyerekek, a Viski Jótékonysági Alapítványnak a jóvoltából, medencészhettek, bogrács hoztunk, sátorba aludtunk, tehát tényleg én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, azzal együtt, hogy fárasztó, nagyon feltöltő alkalmak voltak, hiszen ilyenkor együtt vannak, mással foglalkoznak, mint ami körülvesz minket a hétköznapokba, úgy gondolom, egy kicsit sikerült mindenkinek kiszakadni, tanulni és feltöltődni. És mire magunkhoz tértünk volna, addigra már itt találtuk magunkat Sátoraljaújhelyen, ugye, ahol az ismert körülmények miatt itt kell megtartsuk a kárpátaljai népzene és néptánc tábort, ami idén jubilál, 30. alkalommal kerül megrendezésre. Lesz két külön műsor a táboron belül, az az egyik a Szóla Fülemüle népzenei és néptánc versenyen díjazottak gálája, és az Átalmennék én a Tiszán díjazottak gálája, amit aztán egy 20. jubileumi Pál István szalonna és bandája koncerttel fűszereznek meg a szervezők.
3: Maradjunk kezdetben a ti közösségeteknél, a Viski Folk műhely egész évben közösségben tartja a viskis vonzás körzetében lévő gyermekeket. Mesélj magatokról, mesélj arról, hogy közel 80 gyermekről, mi az évi munkátok, amit mindenképpen érdemes bemutatni a hallgatóknak?
4: Hát én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy mi oktatunk és a gyerekeket próbáljuk közösségbe tartani. Tehát, hogy mindenféle programokat szervezünk nekik azon kívül, hogy az oktatási anyag is zajlik. Tehát évközben is különböző táncházakat szervezünk nekik, másféle kirándulásokat is, például a Tiszát voltunk takarítani, egy kezdeményezhez csatlakoztunk, különböző fesztiválokon lépünk fel, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb célja ennek a műhelynek az, hogy ezeket a gyerekeket közösségbe tartja. Tehát, hogy oké, hogy megtanulják azt, amit mi kérünk tőlük, és tényleg kedvükből csinálják, mert azt látjuk sokszor, amikor már nem is kell, hogy zenéljenek, tehát nem kötelező, akkor ők összeállnak kis bandákba, és akkor mindenki húzza, amit tud. És a végén összeáll egy jó kis muzsikálás. Meg például most, ahogy jöttünk ide a táborba, a buszon énekelték. Azt énekelték a gyerekek, amit a Viski táborba tanultak. Hát ilyenkor látjuk azt, hogy annak a munkának van eredménye és haszna, mert ilyen észrevétlenül lehet, hogy a gyerek észre sem veszi, hogy ez belé ivódik, és ő ezt már tovább viszi. Sokszor évközben bosszankodunk velük, de hát szerintem ez a pedagógus lét, ez már csak ilyen, és én személy szerint többször mondom, hogy kész, adom vissza a diplomámat, én ezt már nem tudom, hogy csinálni, mert különbözőképpen próbálok hozzájuk állni, és mindenféle technikát kipróbáltatnak velem, hogy tudok eljutni hozzájuk, és azt mondom, hogy így a végére, amire összeáll az összkép, akkor látom, hogy van értelme. Bármikor benne vagyunk, akkor én személy szerint elég sokszor el vagyok keseredve, de a végére mindig felemelő az, amikor látom, hogy boldogok, hogy muzsikálnak, hogy énekelnek, hogy táncolnak, ilyenkor érzem azt, hogy mégis van remény.
3: A Felső-Tisza vidékén 80 gyermek magyar muzsikát játszik egy héten keresztül, ez egy óriási eredmény, és kérlek, mesélj a közösségnek a segítőiről, említetted, hogy erdélyi zenekar húzta talpalából, illetve a képzéseknek a részében is segítettek sokan, mesélj róluk.
4: Az idei alkalommal már úgy próbáltuk alakítani a tábori oktatók névsorát és résztvevő listáját, hogy minél több helyi oktatót tudjunk bevonni, hiszen a Hagyományok Háza a Kárpátaljai Hálózatának is köszönhetően rengeteg képzés van évközben is, akár a táncpedagógusok részére, úgy, mint a népzené pedagógusok részére. Ezt kiaknázandó döntöttünk úgy, hogy a helyi oktatók tanítják a táncot, az egyik Váradi Enikő és Orosz Péter, akik ugye a Rezeda folkműhely vezetői is, a kicsiket pedig a helyi oktató Győrös Takács Dóra és Takács Ákos oktatták, tehát ők évközben is ők az oktatói a folkműhelybe a táncosoknak. Egész évben járnak hozzánk Nevetlen faluból a Csetneki Ferenc és Kurendás Szilvia előző furuját oktat, Szilvia pedig címbalmot, tehát heti rendszerességgel teszik meg azt a 160 kilométer oda-vissza utat, hogy a folkműhelybe is legyen furuja és címbalom oktatás. Ezért a furuja oktatót is, a Csetneki Ferencet kértük fel, hogy vezesse az oktatást a folkműhelybe. A citera oktatónk pedig, a Hetzel Katalin, ő pedig a növendékem volt, tehát brácsás növendékem volt, most is brácsázik a Viski Fricskák zenekarba, és ő, tehát amikor úgy alakult, hogy nem volt citera oktatónk, akkor én emlékeztem, hogy ő régebben citerázott, és megkérdeztem, hogy lenne kedve elvállalni a citera oktatást. Nagyon szívesen és nagyon nagy örömmel mondott igent, neki az oktatója és mentora a Budapesti Hagyományok Házából Berta Alexandra, akivel heti szinten konzultálnak, kis videókat küld neki Alexandra, így segíti az ő munkáját is, és elég szép eredménnyel szerepeltek most a Szól a Fülemüle népzenei és néptánc versenyen, hiszen a saját kategóriájukba, a nagyobb kategóriájába kiemelt első arany helyezést hoztak el. Tehát ez is már egy pozitív hozadéka annak, hogy van ez a folkműhely, és zajlik az oktatás, és a rendszeres oktatás. Ez nagyon fontos, hogy nem csak néha, vagy ritkán, hanem folyamatosan és rendszeresen. Itt említeném, aki persze nem volt még oktató, de szeretném megemlíteni, Jőrös Ádám volt tanítványomat, és ugye aki Petrécs Dániel tanítványa, és számtalan erdélyi és anyaországi mentora volt. Tényleg sokan tettünk hozzá ahhoz, hogy ő most pillanatnyilag a nyíregyházi művészeti szakgimnáziumba a népi hegedű szakon tanul. Tehát nagyon jó volt a záró műsoron is megmutatni, hogy honnan, hová lehet eljutni. Hiszen vannak a kezdő hegedűsök, akik gyakorlatilag a süs felnappal kezdik, és így kezdte Ádám is, és akkor most itt a záró műsoron külön egyéni blokként egy kalotaszegi összeállítást játszott, hogy tényleg, hogy hová lehet ez alatt a 8-9 év alatt eljutni. Nagyon sok idő, tudom, de rendszeres gyakorlással és foglalkozással, és hogyha oda teszi magát valaki, akkor ennek van eredménye, és ugye aztán választhatja ezt magának akár pedagógus létként, tehát hogy a folytathatja majd a munkánkat. És szokott is hazajárni, és amikor otthon van, mindig jön, és mindig megkérdezi, hogy segíthet-e valamiben, és behívom órára, és oda-vissza mentoráljuk egymást, de leginkább én, hogy akkor hogy néz ki az, hogy valaki tud játszani, de hogy lehet, hogy kell azt meg is tanítani, hogy valaki tudjon játszani. Tehát ez is egy ilyen nagyon pozitív hozadéka a folkműhelyes létnek. És hogy visszakanyarodva az oktatókhoz, a népi éneket Pál Eszter oktatta, ugye, aki felső díjasként, tehát én mondtuk is a gyerekeknek, hogy húzzák ki magukat, mert azért nem mindenkit oktat Kossuth Díjas népi ének oktató. A harmonikásokat pedig édesapja, ugye, Pál Lajos bácsi, aki nagy lelkesedéssel jön, és még mindig tanítja a Viski harmonikásokat nagy lendülettel, és innen is kívánok neki még nagyon-nagyon sok egészséget és türelmet és hosszú életet, mert ő is és Pál Katinén is rengeteget tettek abba bele, hogy ez a viskitábor létrejöjjön, és akár nem szeretném elfelejteni, és szeretném kihangsúlyozni Ötvös Sándornak is a nevét, aki az egésznek a megálmodója volt és kitalálója ezelőtt 18 évvel, és nagy szívfájdalma, hogy itt már hosszú évek óta nem lehet ott ezen a népzenei táboron, de mindig mindent megtesz, amit tőle telik, amit meg tud tenni ugye Magyarországról, akár Pál István szalonna, és aki, hogyha kell hangszert küld, hogyha kell, akkor zenei anyagba mentorálja a csapatot, és ilyen, ez egy nagyon-nagyon nagy összefogás, és egy nagyon nagy munka, hogy ez így működjön. És ugye az ismert körülmények között nem mindenki mer most jönni az országunkba. Az erdélyi oktatók, vonós hangszerek oktatók ez alól kivétel, ők már az első napoktól, ahogy most már lassan 5 éve, hogy tart ez a helyzet már, tehát ők járnak a viski táborba népi vonós hangszereket oktatni. Kallós Zoltán alapítvány népzenészei, tanárai, nem mindenki, de van, aki ott tanít, van, aki a Tokos bandának a prímása, vagy a Sábert nevét említeném, akik ugye valamelyik évben, már nem tudom mikor, megnyerték a Felszállott apáva népzenei versenyt, és ő az, aki minden évben összefogja az ő csapatát. Tehát nekem nagyon könnyű dolgom van, mert őt felhívom, megmondom a dátumot, elmondom, hogy kikre van szükségem, és onnantól kezdve ő szervezi össze azt a csapatot, akivel majd jönnek, és nagyon nagy lelkesedéssel tanítják a gyerekeket, akár itt a hegedűsök is 3 csoportban voltak, 3 különböző szinten, aztán esténként a táncházat játsszák, és aztán majd a folkocsmát. Óriási lehetőség ez a miski lakosoknak, hogy ilyen zenészek jönnek, és próbálják meg színesebbé tenni a szürke hétköznapokat.
2: Az elmúlt percekben Becske Adriennel, a Viski Folk műhely vezetőjével beszélgettünk. Erdély. Folytatódik a Hit Mózsák című sorozatunk. Ezúttal Szécsi Mózes vállalkozó idézi fel a hitét formáló gyermekkori emlékeit. Beszélgetésünkben szó esik arról a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri életét, egy örök emlékként megőrzött sötét-szürke zakóról, valamint arról is, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon. A riporter Pilbák Kincső.
5: Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléked, ami a hithez kapcsolódik, Istenhez kapcsolódik?
6: Homályosan emlékszem, valamikor olyan 3-4 éves lehettem, amikor édesanyám elvitt templomba. Ez az első olyan élmény, ami a templomhoz, vagy egyáltalán Istenhez köt. A mai napig eszembe jut, amikor ott ültem a padban, és csodálkoztam a nagy téren, és a bácsinak, aki fentről beszélt. Rég volt, és azóta is végig kísért. És jó emlékezni erre a történetre. Akkor mesélt el édesanyám, és akkor hallottam először tulajdonképpen a keresztségről, hogy engem ott abban a templomban, ott az úrasztalánál kereszteltek meg. És ezt 4 évesen a gyermek még nem értette, gyermekésze nem értettem, hogy igazából mi történik ott, vagy mi történt. Mégis így 41 néhány év távlatából is tisztán emlékszem, és nagyon jó érzést tölt el, amikor eszembe jut, ma már tisztában vagyok vele, és tudom, hogy ott akkor a Szentlélek ölelt át, és az az érzés az egész életemen végig is. Tehát érdekes, hogy 3-4 évesen egy ilyen élmény tisztán megmaradt bennem, és egy jó érzés, egy nagyon jó élmény ez a... Tulajdonképpen ma már azt mondom, hogy a Szentlélekkel való első találkozás, első fizikai találkozás, vagy hogy is mondjam, amire emlékszem.
5: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
6: Igen, minden gyereknek van szerintem egy vizuális képe, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden gyereknek van egy vizuális képe. Én is elképzeltem, hogy egy bácsi, egy erős ember, aki tulajdonképpen mindenben jelen van, tehát nyilván ez már a vallásórás élményeimnek köszönhető, hogy ezt így feldolgozta az én elmém, mert akkor, amikor még először a templomban voltam, akkor nem igazán volt. Volt egy istenképem, tehát nem tudtam 3-4 évesen, de aztán, ahogy telt múlt az idő, és hallottam a bibliai történeteket, stb., akkor kialakult bennem az, és ez utána statisztikákat olvasva ugyanaz bonyolódott le bennem is, tehát úgy alakult ki, mint általában a gyerekben, hogy mindig egy férfi az istenkép, mert ugye az erő testesül meg bennem, de nekem is egy ilyen nagyon mosolygós, fehérhajú, szakállos bácsi, aki mindenben segít, és mindenben ott van, amikor szükségem van. Tehát ilyen, gyakorlatilag ilyen volt a vizuális képem Istenről.
5: És ha becsukod a szemed, és egy gyermekkori vallásórát felidézel, akkor mi az az első illat, hang, vagy tárgy, érzés, ami eszedbe jut?
6: Elsősorban érdekes, mert nekem nagyapám jut eszembe az első vallásórás élményem kapcsán, mert nagyapám volt az Isten nyugosztója, aki kézen fogott, ez még a kommunizmus legsötétebb időszakában volt, és azok ellenére, hogy a rendszer tiltotta, engem elvitt vallásórára. És egy gyakorlatilag idegen környezetbe kerültem elsőosztályos voltam valamikor ősszel, tehát akkor kezdtem az iskolát, sok-sok külső inger, volt új környezet, új osztálytársak, barátok, stb., és akkor ebben ugye én egy kicsit úgy nem is nagyon akartam nagyapámmal menni, de hát nem mondta pontosan, hogy hová visz, mondta, hogy elvisz egy jó barátjához, hát ő volt a papbácsi, és oda bementünk az irodába, és én ott maradtam egyedül. Nem egyedül, hanem nagyon sok gyerekkel. Abban az időben, amikor ez tilos volt. Tehát tilos volt a vallásóra, le voltak sötétítve az irodának az ablakai, és ez egy szombaton volt, akkor mi szombaton is jártunk még iskolába. Ott ültem, nem tudtam, hogy mi fog történni, és akkor a papbácsi elkezdett beszélni a mi nyelvünkön, gyereknyelven, Bibliáról, a bibliai történetekről, és azóta is ilyen melegséggel tölt el, amikor erre a szombatra gondol, és tisztán emlékszem. Tehát emlékszem arra is, hogy nagyapámon milyen zakó volt, amikor elmentünk, és sötét szürke zakójában volt. Én már nem emlékszem, hogy én miben voltam, de így emlékszem tisztán, hogy nagyapám mikor bevitt. Meg emlékszem azokra a bútorokra, meg azokra a tonetszékekre, amik ott voltak az irodában, mert az iroda volt átalakítva a szombatfalvi református egyházközségben akkor éppen vallásórás teremmé, és bizony a kis irodában volt olyan is, hogy 50-60-an zsúfolódtunk be. Azt mondom, hogy ez volt az a meghatározó élmény, ami akkor még mit sem sejtve, minden szombaton délben alig vártam, hogy oda menjek, és akkor még mit sem sejtve, egész életem meghatározója lett. Attól a pillanattól vártam a következőt, tehát mindig vártam a szombatot, mindig vártam, hogy eljussak oda, hogy mehessek abba a közösségbe, és hallhassam a bibliai történeteket, és még jobban megismerjem ezáltal Istent, úgymond.
5: Mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként egy mese volt csak, de felnőttként valódi iránytűvé vált?
6: Van, persze, hogy van a vallásórákon, majdnem minden alkalommal a papbácsi, Hegyi Sándor tiszteletesről beszélünk, nyugalmazott lelki pásztorról, aki vetített diákot bibliai történetekből. És ez akkor nekünk az maga a legjobb élmény volt elmenni, és szombatról szombatra minden vallásóra végén egy kicsit egy bibliai történetet dia képeken át meglátni. Gyakorlatilag vizuális élményt is nyújtott, szerintem ez volt az egyik kulcs ennek a történetnek, hogy vizuális élményt is nyújtott a száraz, mesélő, vagy oktató történetek mellé. És egy ilyen történet, amire tisztán emlékszem, az a virágvasárnapi történet volt, ami nagyon megmaradt. Most is látom, hogy a pálmaágakat lengető tömeg éhezi a Szamáron bevonuló Krisztust. Előttem van a kép, ahogy teregetik le a ruháikat, nyilván ezek fix, tehát ezek fényképek, nem is fotók, hanem grafikák voltak, amiket vetített, tehát ilyen kis illusztrációk, nem mozgóképek, de ugyan elevenen él bennem ez a történet. És úgy gondolom, hogy az a bevonuló virágvasárnap, Jeruzsálembe bevonuló Krisztus lett az én életem iránytűje. Sajnos sokszor nem figyelek erre az iránytűre, de ő mindig utána nyúl és magához ölel, felemel. Nincs olyan helyzet, amelyből vele ne lehetne győztesen kijönni, kikerülni, úgy gondolom. És azóta is ez kísér végig.
5: Ha beülhetnél az iskolapadba, akkor mit mondanál a tizenéveseknek, hogy mire figyeljenek vallásórán?
6: Nehéz kérdés a mai világban, mert annyi konkurencia van, vagy annyi sokkal érdekesebbnek tűnő dolog van a mai világban, mint mondjuk egy vallásóra. Én úgy gondolom, hogy a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Mindazok ellenére, hogy nem egy mondjuk YouTube csatorna, vagy nem egy TikTok videó megnézése a vallásóra, de a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Ez lehetetlennek tűnik, De azt mondom, a legfontosabb az, hogy bátran hagyjuk munkálkodni az Istent a mi életünkbe, akár gyermek, akár felnőttként. Mindig meg lesz a gyümölcs a szorgalomnak és az odafigyelésnek, és nem csak a vallásórákra érvényes, hanem az élet minden területén. Biztos vagyok benne, elnézve, éppen konfirmációra készülünk most, amikor az egyházközségben, amikor ezt az interjút készítjük, akkor holnapi nap lesz a kikérdezés, és vasárnap az úrvacsoraosztás. Azon gondolkodom, nemrég hívott a lelki pásztor, hogy néhány gondolatot mondjak majd vasárnap én is a konfirmandusoknak, hogy milyen jó, hogy vannak ők. És milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
2: Az elmúlt percekben Szécsi Mózes vállalkozóval beszélgettünk a hitéről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A Romácán működésének esetleges felfüggesztése az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet. A munkaügyi felügyelők ellenőrzik a munkavédelmi előírások betartását a vörös hőségriasztás idején. Megjelent a hivatalos közlönyben a mai érettségi vizsga a holnapra való halasztásáról szóló rendelet. Az országos nyugdíjpénztár holnapja segít kiszámolni, hogy mikor mehetünk nyugdíjba. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. A legfelsőbb védelmi tanács szerint a Román Légiforgalmi Szolgálat a Romácán működésének esetleges felfüggesztése az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet, ezért felszólították az illetékes hatóságokat, hogy találjanak megoldást a léginavigációs szolgáltatások folyamatosságának biztosítására. A téma azt követően került a legfelsőbb védelmi tanács ülésének napirendjére, hogy a bukaresti ítélő tábla februárban 30 napra felfüggesztette a Romácán léginavigációs szolgáltatói tanúsítványát egy per nyomán, amelyet 12 légiforgalmi irányító indította a vállalat ellen, munkaerőfelvételi diszkriminációra hivatkozva. A védelmi tanács szerint a Romácán működésének esetleges felfüggesztése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, mivel rontaná a román légtér felügyeletének hatékonyságát és akadályozná a NATO keleti szárnyán végrehajtott taktikai és logisztikai műveleteket. Emellett az európai légiközlekedési folyosók átrendeződése miatt az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet az intézkedés, de a belföldi kereskedelmi, teherszállító és sürgősségi légiforgalmat is súlyosan érinteni, gazdasági károkat okozna és fennakadásokat idézne elő a stratégiai ellátási láncokban. A munkaügyi felügyelők ellenőrzik a napokban, hogy a munkáltatók betartják-e a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket büntetni fogják, közölte tegnap a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese, Mihály Uka. A kánikula nem mentesíti a munkáltatókat a törvényi kötelezettségeik alól. A munkaügyi felügyelők ellenőrizni fogják a munkavédelmi előírások betartását, és ahol szabálytalanságot tapasztalnak, a törvényben előírt szankciókat alkalmazzák, írta UK egy Facebook bejegyzésben. A munkaügyi felügyelőség vezető helyettese emlékeztetett, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak biztosítaniuk kell műszakonként, személyenként 2 és 4 liter közötti ásványvizet, megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést. Holnap reggelig vörös hőségriasztás van érvényben az ország területének 3/4 részén. Megjelent tegnap a hivatalos közlönyben az érettségi keretében a kötelező tantárgyból tartott írásbeli vizsga egy nappal történő elhalasztásáról szóló miniszteri rendelet. Ennek megfelelően a végzősök nem ma, hanem holnap írásbeliznek a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, matematikából vagy történelemből. A halasztást a mára kiadott vörös jelzésű hőségriasztás indokolja. A minisztérium korábbi közleménye szerint a döntésnél elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésében résztvevő személyzet egészségének védelmét, valamint a megfelelő vizsga körülmények biztosítását vették figyelembe. A többi vizsga időpontja változatlan marad, hogy a változtatás ne zavarja meg az érettségi lebonyolítását és a diákok terveit, közölték. Az országos nyugdíjpénztár honlapján megtalálható online nyugdíjkorhatár kalkulátor személyre szabott választ ad arról, hogy mikor kezdődhetnek a nyugdíjas éveink. A román nyugdíjrendszer fokozatosságra épít a születési dátum és az adott generációra vonatkozó szabályok függvényében. Ez pedig az egyazon évben születettek esetében is jelenthet akár néhány hónapos különbséget. A nyugdíjkorhatár kalkulátor ebben lehet nagy segítség. A cnpp.ro/vrsta kötőjel pensionári oldalon az érintetteknek meg kell adniuk a születési dátumot, illetve nemüket, és a rendszer automatikusan kiszámítja a standard nyugdíjkorhatárt, valamint azt az időpontot, amikor benyújthatják a nyugdíjkérelmet. A rendszer figyelembe veszi mind a standard nyugdíjkorhatárt, mind a minimális járulékfizetési időt, vagyis azt az időszakot, amely alatt az adott személy hozzájárult az állami nyugdíjrendszerhez. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama: 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütésre, délután pedig esőzésre és viharos időjárásra kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Térjetek meg, elpártott fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Jeremiás próféta könyvéből a 3. fejezet 14. verse. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből az 5. rész 1. és 2. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Reklám.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
10: www.agnusradio.ru
9: Közösségünk honlapja.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Önök a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésében készített egészség és életmód magazinunkat, a Látogatót hallgatják. A mikrofonnál Szegedi Csaba. 1987 óta június 26-a kábítószer ellenes világnap. Ebből adódóan a mai műsorunk tematikája a drog elleni küzdelem. Műsorunk indításaként a Kárpátaljai Pulzus Rádió jóvoltából egy ismertetőt hallhatnak a kábítószer ellenes világnap miben voltáról. Majd dr. Dégi László Csaba drogprevenciós szakemberrel, a Bábesbolyai Tudományegyetem szociológia és szociális munkás karának docensével, a Nemzetközi Pszicho-onkológiai Társaság igazgatójával beszélgetünk a drog megelőzésről. Majd Zsebházi Ferenc bizonyságtevését hallhatják, aki az orosz mafiának is dolgozott egy darabig, és nem csak fogyasztotta a drogokat, hanem terjesztette is. Tartsanak velünk, ha tehetik. Indításként hallgassanak meg egy rövid tájékoztatót a kábítószer ellenes világnapról. A tájékoztatót a Kárpátaljai Pulzus Rádió készítette.
12: A 80-as években volt egy szóvicc, ami mára már rémálommá vált sokak számára. Így hangzott. LSD? El a fene egye meg. Akkor még ritka volt az olyan történet, hogy valakinek a családjában droghasználó volt. Nem is értettük pontosan, hogy miről van szó. Június 26-át az ENSZ döntése alapján 1987 óta kábítószerellenes világnapként tartjuk számon. 1987-ben ugyanezen a napon az ENSZ kábítószerekkel történő visszaélés és az illegális kereskedelem elleni konferenciáján deklarálták, hogy a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében a nemzetek összefogására és a kereslet és kínálat csökkentés egyensúlyára épülő beavatkozásokra van szükség. Az ENSZ kábítószer ellenőrzési és bűnmegelőzési hivatala minden évre megfogalmazza a nap témáját, és a területi irodáin keresztül emberek millióit mozgósítja a nap megtartására. A kampány célja, hogy információt gyűjtsön, különösen a fiataloknak, a kábítószerfogyasztás egészségre káros hatásairól, felhívja a figyelmüket egészségük megóvásának fontosságára. Az első lépés mindenek előtt a kábítószerekkel kapcsolatos hiteles információk megismerése, majd többek között ezekre építve a kábítószer használat megelőzése, valamint függők esetében a kialakult függőség gyógyítása. A megrendezésre kerülő programsorozat a kábítószer probléma kezelésének társadalmi tudatosságát kívánja elősegíteni. Emellett célja a rendezvénysorozatnak az is, hogy a kábítószerfogyasztás témaköréről minél több információt juttasson el a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, pedagógusokhoz, valamint hogy a fiatalok számára pozitív alternatívákat mutasson fel a szerhasználattal szemben. Világszerte mindegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális szereket. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért közvetlenül felelős. Az utóbbi évekig Európában a leggyakrabban használt kábítószerek a cannabis származékok voltak, míg napjainkra jelentősen növekszik a különböző szintetikus, részben még legálisnak számító, tudatmódosítószerek használata. Magyarországon 1997 óta tartják hivatalosan a kábítószerellenes napot.
10: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek, és mindenki számára kapaszkodót nyújthatnak.
11: Műsorunk folytatásában dr. Dégi László Csaba drogprevenciós szakemberrel, a Bábesbolyai Tudományegyetem szociológia és szociális munkás karának docensével, a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság igazgatójával beszélgetünk a drog megelőzésről.
13: Az elérhetősége a különböző tudatmódosítószereknek az alóban az elmúlt időszakban azért gazdagodott. Több opció van, egyre nagyobb teret kap az online beszerzési lehetőség, ami ugye eltávolítja azt a bizonyos társadalminak negatív képet a fogyasztóról, hogy ő egy lerobbant, magára maradt, marginalizálódott ember. És ezáltal a beszerzési útvonal megváltozása által tulajdonképpen megváltozik egy icipicit a képe, a megítélése is a kábítószerfogyasztóknak. Bár ugye jellemzően mindig arról volt szó, hogy az iskoláskorúak, serdülők, fiatal felnőtt korosztály volt az, aki a piacon kapható, feketén, illegálisan elérhető tudatmódosítószereket használta, és az idősebb korosztály az, amelyik tulajdonképpen az altatók és mindenféle más legálisan elérhető, de szintén tudatmódosító gyógyszerekhez nyúlt. Ugye ez a klasszikus felállás, ez már annyira nem működik, tekintettel arra, hogy a kábítószer beszerzése az már nem kötődik annyira egy társadalmilag negatív megítéléshez. Ez azt is jelenti egyben, hogy nekünk, akik prevencióval foglalkozunk, nagyon-nagyon sok dolgunk van. Ugyanis felszabadult egy olyan megítélési felület, bélyegzési felület, mert az is volt tulajdonképpen, ami egy olyan fajta szabadságot ad azoknak, akik szeretnék kipróbálni, amivel nem biztos, hogy ő maguk is tudnak mit kezdeni. A kábítószerfogyasztás az mindig arról szól, ami a fogyasztó története, kockázata, és legkevésbé szól a szerekről. Van egy elmélet, amit én nagyon szeretek, ami azt mondja, hogy a kábítószer fogyasztás és kockázat megértésének a legjobb modellje a svájci sajtmodell. Na most biztos a hallgatók közül mindenki el tudja képzelni, hogy hogy néz ki a svájci sajt. Mindenféle véletlenszerű, kisebb-nagyobb likacska van rajta, és azért mondják, hogy a svájci sajt elmélet a legvalószínűbb, mert néha ezek a lyukacskák, likacskák, kockázatok, szakadékok, ürességek, ezek néha egy vonalba állnak, és amikor átlátunk a lyukacskákon, ott kialakulnak tartós kockázatok. Na most a kockázat nagyon sokféle lehet. Ezért mondom, hogy minden fogyasztónak az élettörténete és a társas, kulturális, baráti közege mindig megmagyarázza azt, hogy mi történik. Mert egy dolog miatt kerül valaki a drogfogyasztás kipróbálásához, és utána, hogy ez mennyire válik tartós szokássá vagy nem, ez más okok miatt szokott ugye történni, és ezek a más okok között rengeteg a környezeti tényező. Na most ezek azok a másféle okok, általában társas és pszichés okok, amelyek, ha egyenesbe állnak, ezek az ürességek, ezek a kockázatok, ezek zöld utat kapnak, átlátunk rajta. Ez a svájci sajtelmélet tulajdonképpen nagyon szépen összegzi azt, hogy hogyha valakinek van egy-néhány ilyen-olyan-amolyan véletlenszerű kockázata, családi története, fogyasztás szempontjából, az még nem a világ vége. De oda kell figyelni azokra a kockázati tényezőkre és egybeállásokra, amelyek tulajdonképpen zöld utat adnak a fogyasztás fenntartására. Mert hogyha engem kérdezel, a 21. században a kipróbálás az egy picit, minthogyha a történet részévé vált volna, ami engem sokkal jobban aggaszt, mint embert, és azért mondom, mint embert, mert azt gondolom, hogy mi, mint szociális munkások, mint segítők, és ide értem természetesen a pszichológusokat, a lelki tanácsadókat, és akik ezen a területen dolgoznak, prevencióval foglalkoznak. Nekünk azért a mi atyánk mégis az, hogy szabad és nyitott emberek vagyunk, tehát szabadok vagyunk arra, hogy fejlődjünk, és szabadunk vagyunk arra, hogy döntsünk az életünkről, és mi abban hiszünk, hogyha valakinek a támogatást, a szükséges támogatást nyújtjuk, megadjuk, akkor az az illető tud fejlődni. Szóval ebből a szempontból azt gondolom, hogy számomra a legnagyobb kockázat az az, hogy mit tudunk tenni azzal, hogy a kipróbálásból ne váljon tartós szokás. És azt gondolom, hogy a kockázatok lényegében így sűrűsödnek. Azt tudom még elmondani, hogy azért ezek a klasszikus mintázatok, a nemi mintázat, hogy inkább a fiúk, mint a lányok, ez mindig igaz. Tehát 10-szer több fiú fogyaszt, próbál ki kábítószert, mint lányok. Ezek még mindig a mostani statisztikák szerint is igazak. Ha ezeket nézzük, meg az életkori kockázatokat nézzük, akkor ezek változatlanok. Tehát azt tudjuk elmondani, hogy inkább fiúk, inkább a fiatal, a serdülőkor, iskoláskor és fiatal felnőttkor, és ami nagyon sajátos román ezt talán érdemes elmondani, hogy Romániában a kábítószerfogyasztás minden létező hivatalos adat szerint tulajdonképpen így gombocosodik, tehát vannak bizonyos központok, általában az egyetemi nagyvárosok és a tengerpart környéke, ahol ilyen gócó gombockák jelennek meg, ahol a fogyasztás az ki tud alakulni eléggé ahhoz, hogy láthatóvá váljon, és hát természetesen a láthatósággal együtt kihívást is jelent.
14: Mit tehetünk akkor, mikor rájövünk, hogy valamelyik ismerősünk drogot fogyaszt?
13: Mi egy picit kívülről nézzük, és ezáltal egy picit megkérdőjelezhetők vagyunk, és ezt nagyon fontos, hogy elmondjuk a hallgatóknak, mert vannak sokan, akik itt vannak, fontosnak tartják ezt a témát, azért nyilván hallgatnak benneteket, bennünket, de úgy érzik, hogy hát mi nem mondhatunk semmit, mert mi nem tudjuk, mert mi nem fogyasztottunk. És pont nekik szeretném azt mondani, és ilyenen nagyon sokan vagyunk így ezzel a kérdéssel, és nekik szeretném mondani, hogy ez olyan kb., mint amikor valaki fuldoklik a vízben. Hogy nem kell vele együtt fuldokolni, a széléről is lehet segíteni, onnan is lehet mentővet, vagy segítséget hívni, vagy adni, kérni, és onnan tisztábban lehet látni a helyzetet, mint a folytogató víz közepette. Csak azért mondom, hogy az nem baj, hogyha valaki egy kicsit kívülről idegenként, nem ismerősként találkozik ezzel a helyzettel. Nagyon fontos az, hogy abban a helyzetben mit kezd, mit csinál. És azt gondolom, hogy semmiképp nem az az út, vagy nem az a prevenciós módszer, hogy együtt fuldokoljunk. Nyilván ezért van az is, hogy prevencióban nem szoktunk aktív fogyasztókat felkérni. Tehát aki még mindig szenvedi a maga útját, azokat nem szoktuk prevencióban felkérni, mert ez egy állandóan változó egyensúly a visszaesésnek a lehetőségével és a kínjaival. Ezért van az, hogy prevencióban nagyon hasznosak, nagyon fontosak az ex-fogyasztók, a felépült fogyasztók, mert ők már újraírták azt, ami a saját kockázatukat és a saját fogyasztási karrierjüket jelenti.
14: Nem az akarat erő a legfontosabb a leszokásnál, vagy ez nem elég? Mi szükséges még ehhez? Vagy ezen kívül?
13: Na mondok egy példát. Az akarat erő nem kizáró tényező. Ez nagyon fontos megérteni. Amerikában a kutatások azt mutatják, hogy ha valakit köteleznek a kezelésre, annak a hatékonysága az összemérhető azzal, mint hogyha önként vállalta volna. Szóval Amerikában, ahol kötelezhetnek elvonóra, mert ilyen a rendszerük, ott meg lehet nézni az adatokat, és arra a konklúzióra lehet jutni, hogy ha a drog kérdésről van szó, akkor ugyanolyan nagy erővel tud működni az, amit a családban párkapcsolati vagy családi szinten ugye csinálunk, és pedig ez a meggyőzés, az érzelmi nevelés. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos tényezők. Ugyanakkor, mint elmondtuk, a támogatással együtt. És még mondok egy példát, a dohányzás esetében. A dohányzást nagyon sokat említem, mert nem hiszik el, de az egyik legnehezebb szer, amiről le lehet jönni, az tényleg a nikotin. Tehát a heroinnak az erősségevel konkurál az agyunk szintjén. Ezért van az, hogy 10 emberből 8 szinte soha nem tudja letenni a cigarettát. És ott azt találták, hogy ha valaki le akar szokni, van akaraterő, elmegy az orvoshoz, tanácsadást is bevállal, mármint lelki és társas tanácsadást, megvásárolja a nikotin pótlószereket, mindegy mi az, rágógumi, gyógyszer, tapasz, bármi, akkor is épp hogy 50-60%-os esélye lesz összesen arra, hogy leszokjon a dohányzásról. Ha még hozzáteszük azt is, hogy beválogat olyan barátokat, akikkel közösen csinálják ezt, akkor is ez az, akikkel közösen csinálják ezt,

0: és az egyik katona vagyok csak én a saját akaratommal. Kell még mellé orvos, segítő, és igen, nagyon sokszor számít az a közösség is, ahová tartozunk. És hogyha már itt vagyunk nálatok, aztán azért nagyon fontos elmondani, ezt letagadhatatlan, hogy a vallásos közösségekben minden kultúrában a fogyasztás mindig alacsonyabb prevalenciát mutat, kábítószerfogyasztás, alkoholfogyasztás, mint a nem vallásos közegben. Na most ennek általában valószínű az a magyarázata, hogy a vallásos emberek, akik közösségbe járnak, mert nem mindenki, de akik közösségbe járnak, azok azért nagyon konformisták, szabálykövetőek, és egymásból merítenek erőt. Tehát látom, hogy a másik nem csinálja, ő le tudta tenni, át tudta vészelni, akkor azt jelenti, hogy én is meg tudom csinálni.
1: Dr. Dégi László Csaba, drogprevenciós szakemberrel, a Bábesbólya Tudományegyetem szociológiai és szociális munkás karának docensével beszélgettünk a drogmegelőzésről.
2: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek és mindenki számára kapaszkodót nyújthatnak.
1: Zsebházi Ferenc középiskolás korában a szerencsejátékokból élt. Egy darabig még az orosz mafiának is dolgozott, az alvilági élet teljesen magába szippantotta. 20 évesen került közvetlen kapcsolatba a droggal, amit nem csak fogyasztott, de árult is az éjszakai szórakozó helyeken. Folyamatos rettegésben élt, ereje mégsem volt ahhoz, hogy önkét nemet mondjon. Az ő története következik most. A riporter, a Miskolci Európa Rádió munkatársa Kojsza Péter.
3: Nem fiatal korban, nem ilyen 13-14 éves korban, mint ami most a fiataloknál előfordul, hanem nekem pont egy ilyen későbbi időszak jött. Volt egy párkapcsolatom, élettársi kapcsolat, még akkor nem voltam keresztény, volt egy kislányunk, és szétváltunk, és utána jött a barátok, piázgatás, diszkó, és ott a diszkóba a régi múltammal, köszönhetően már múltam, az nem a legmakulátlanabb. Eléggé kapcsolatban voltam az alvilággal, így olyan társaságba kerültem, akik használták, és hosszú 1-2-3 hétig mentem diszkóba, és olyan csapathoz csatlakoztam, akik drogoztak. Én gyerekkoromban eldöntöttem egy ilyen prevenciós eladáson, még hogy nem fog drogozni. Távol is maradt tőlem, inkább iszogattunk, de hát, ahogy el szoktam mondani iskolai prevenciókba, hogy amilyen csapathoz csatlakozik az ember, az hatása lesz az életére. És az, amit hallottam addig a drogról, az 2-3 hét alatt lelombozódott, mert nem haltak meg a barátaim, hanem azt láttam, hogy jól érzik magukat, azt láttam, hogy teljesen felszabadultak, és megkínált az egyik srác, és igen, mondtam. Akkor a hetedikes voltam, akkor hozzányúltam a cigarettához, az már végigkísérte az életemet. Jártunk játéktermekbe, ott elkezdtük kifosztogatni a játékgépeket. Ez azért nem számoltam otthon erről be, hogy játékgépeket fosztogatok, és úgy valamilyen nem buktam meg. És közben csináltam egy felszolgáló iskolát, de onnan kirúgtak, akkor átmentem a szakmunkás képzőbe. Hát ott rögtön bekerültem egy olyan szállodába, rögtön megtanították a szakmának a legmélyét, ott is pont olyan kollégákat fogtam ki, akik alkoholisták voltak, én nem ittam akkor még, és rögtön azt mutatták meg, hogy kell a saját sörüket árulni. Tehát itt is rögtön azzal találkoztam, még akkor én nem tudtam, hogy létezik akár egy világos és sötét oldal. Apu pártvonalon mozgott, és én nem tudtam, hogy van Isten, meg hogy van más. És tehát én éltem egy világban, amiről nem tudtam semmit. Így ott is rögtön a sötét részét tanultam meg a felszolgáló szakmának. Végeztem a felszolgálással. Az időszak volt egy kicsit normálisabb az életemben, hogy akkor nem annyira az alvilág volt, a gépet egy kicsit abba hagytam, a gépezést, és akkor utána jött az, hogy 2 évig dolgoztam felszolgálóként, utána nyitottam egy büfékocsit, egy újrakezdési kölcsönbe, az első nyáron Tapolcára kivittem egy ilyen minigolf pályára, és akkor indult Miskolcon az Itt a piros, hol a piros szerencsejáték. Bejártak hozzám a románok, ott előttem bemutatták, hogy kell ezt játszani, én kezembe adtak egy ilyen korongot, és van egy trükk benne, és én pont úgy dobtam le, hogy ahogy ők profiul már megtanul, eldobták, és csak néztek, hogy hát ez hogy nem láttak ilyet, hogy így mozduljon a keze. Kezem is elkezdtek tanítani. Az első hét után már kivittek a piacra, és 18 évesen egy délelőtt kerestem 60 000 forintot.

0: Nem én játszottam még akkor, csak segítettem. Onnantól kezdve az jött, hogy bejött az, hogy este diszkó, könnyen jött pénz, könnyen ment játékgép, és egy ilyen, belekerültem, ahogy veszük egy ilyen, egy olyan körbe, egy orosz sráccal kezdtem el pirosozni, az ilyen gyűszve játszott, ő a Munkácsi mafiának volt az egyik embere, volt vele egy másik srác, és hárman játszottunk, és kint a piacon pedig voltak magyarok, románok, tehát belekerültem egy ilyen körbe, de én egyből, ha úgy veszük, az orosz mafiához tartoztam, csak még nem tudtam, amikor megjött a főnöke ilyen kigyúrt kis darab emberekkel, és akkor ők adták oda, ami rész járt a főnöknek, bemutattak engem, és akkor onnan mondták, hogy hát én is be vagyok védve, nem lesz semmi problémám.
1: Minden a szerencsejátékkal kezdődött, mondja Ferenc, ebben az időszakban már könnyű drogokat is kipróbált.
0: Az orosz srác, ők drogoztak. Én nem tudtam még akkor, mi a drog, és akkor Magyarországon se volt még jelen nagyon a drog, tehát az emberek nem ismerték, ők lőtték magukat, mindig kínáltak, hogy próbáljam ki, de én gyerekkoromtól félek az injekciótól, hála jó Istennek, így nem lettem intravénás drogos, és akkor is azt mondtam, hogy nem, viszont akkor olyan 18 évesen ők szívtak füvet, és azzal megkínáltak, és olyan nevettem tőle, mosolyogtam, tehát találkoztam a droggal, csak akkor még nem fogtam fel, tehát annyira nem volt Magyarországon még jelen a drog probléma, és annyira nem volt még drog, hogy ezt úgy fel se fogtam, hogy drog. És az egy év volt, amíg én velük játszottam, meg míg ők itt voltak, akkor egy párszor szívtam füvet, de ez abba is maradt. Amikor elkezdtem a pirosodást, képzeld el, még mondtam is, pedig mondom, hogy nem volt semmi közem se a kereszténységhez, se a hithez. A legelőször, amikor láttam pirosozni, úgy látszik, hogy Istenek, erre volt az értelme, sőt volt. Amikor befejeztem az első csavarást, 38 fokos lázam volt. És még be is szóltam a barátaimnak a víziből, hogy a lelkem ellenkezik, pedig azt sem tudtam, hogy mi az, hogy lélek. Egy hétig feküdtem betegen, és amikor másodszor kimentem pirosozni egy hét múlva, akkor pedig 38-5-re ment fel a lázam. És egy évig minden játék után hőemelkedésem volt, és belül nem volt jó. Sőt, karácsonykor, amikor a karácsony nem volt, és ezt sose tudom megmagyarázni, és akkor nem tudtam megmagyarázni, akár még pirosozó játszott, én nem tudtam játszani. Tehát én, mint húzó valahogy, szentnek tartottam, mondom, mondom karácsony a szeretet ünnepe. Én nem játszok, tehát én nem fogom behúzni az embereket.
1: Ferenc azt mondja, az egyik szórakozó helyen kínálták meg először parti droggal, ekkor még nemet mondott, azonban pár hétre rá ő maga is kipróbálta.
0: Amikor azért jöttem pirosozásból, utána Magyarországon is pirosoztam nagyon sokat, és megismerkedtem egy lányjal, összeköltöztünk, együtt éltünk, született egy kislányunk, de az a baj, hogy az életmód, amit folytattam, tehát a pirosozás, a diszkó, a buli, ez az vezetett, hogy mellett előtte küzdősportoztam is, hogy az vezetett, hogy volt egy vállalkozó ember, őt bevittem, vittem nightclubba, és a nightclubba azért beleültek a lányok az ölembe, készültek fényképek, és ez az életmód, ez nem örül, egy lány se örül ennek, ha ilyen van a társa. Hiába vittem haza aranyt, hiába vittem haza pénzt, meg bármit, az, hogy megszakadt kettünk között valami, és én tettem olyan dolgokat, ami gáz volt az életemben. És amikor szétmentünk, akkor kezdődött az a rész, hogy hát megint a barátok. Az ember ilyenkor megpróbálja megvigasztalni magát, és keres, én úgy hívom őket, hogy hamis vigasztalókat. Hát hamis vigasztaló volt az én életemben azok a barátok, akik iszogattak, bulizni mentek, diszkóba jártak. Én is jártam velük szórakozni, és volt olyan társaság a diszkóba, akik egy kicsit mások voltak. Ezt nagyon sokszor elmondom drogprevención, hogy olyan csillogó volt az életük. Buli, táncoltak, jól érsz, és nem ittak, ásványvizet ittak. És volt ott két haverom közöttük, közéjük mentem, és én láttam, hogy ők ilyen parti drogosok. És mondom, hogy bennem volt, hogy én nem próbálom ki a drogot. Az, amit a ruszki mafiával kipróbáltam füvet, az úgy el is felejtődött. Ezek nem füveztek, hanem ilyen eki, extázi tabletta, meg ilyen parti drogokat szedtek, és én azt mondtam, hogy kösz, nem kell, de járok velük szórakozni. És ez szerintem az egyik legrosszabb döntésem volt, mert tényleg a társaság jó volt, fiatal lányok voltak, jól éreztem magam, én iszogattam. Reggel mentem haza másnaposan, ők mentek tovább ilyen házi buliba, úgy hívták, hogy after party. Nem haltak meg a szertől, nem láttam azt, hogy gáz lett volna az életük kívülről. Nem ismertem még azt a kört, nem tudtam, hogy nem ismertem a mindennapjukat, csak hétvégén találkoztunk, és a harmadik ilyen diszkó alkalommal megkínált a barátom egy ilyen extázi tablettám, és azt mondtam, hogy oké. Ekkor elfelejtettem mindent, felszabadultak érzések bennem, a tánc, a ritmus érzék, és hazafelé azon gondolkoztam, amikor vittek haza, miért is tiltják ezt, nincs ebben semmi rossz, nem haltam meg tőle, nem is annyi, nincs ez, és majd én ezt tudom majd kontrollálni, egy héten elmegyek egyszer szórakozni, és akkor én majd veszek ilyen szert magamhoz. És eszembe sütöttem, hogy már akkor függő lettem. Mert nem az jutott eszembe, hogy elmegyek egy hét múlva, és józanon és tisztán fog szórakozni, és esetleg úgy fog ismerkedni, mint egy normális ember, hanem az volt, hogy már kell valami, hogy felejtsek, már kell valami, hogy feldobódjak. Innentől kezdve már az első alkalom egy függőséget okoz, csak ezt akkor az ember nem látja. Tehát ez egy nagyon alattomos dolog. És így is történt. Elmentem a következő héten, és innen elindult egy ilyen út. Nem olyan sokáig tartott, pont azért, mert alvilágba mozogtam, hogy csak fogyasztó legyek, hanem drága a drog. Eltelt 3 hét, és mondom, én minek vegyek ilyen drágát, lehet hozni is. Sokféle olyan dolgot tettem, ez rajta maradt az életemben, tehát nem, mindig a könnyű pénzszerzés maradt meg az életemben, próbáltam a könnyebbik oldalát megfogni, és ezzel hibáztam, mert úgy veszük, sose volt annyi, amennyi elég lett volna.
2: Folytatjuk a beszélgetést Zsebházi Ferenccel, aki ma már tudja, hiba volt rászokni a kábítószerre. Emiatt sokszor hazudnia kellett, és a barátait is elárulta. A riporter továbbra is Kojsza Péter.
0: Szerintem az árulás a legdurvább dolog, amikor más embereknek drogot adsz. De hát belefér minden, felütöd a szert, akkor hát kevés van minden cuccokkal, aztán beülsz a kocsiba úgy, és mögötted ül 4 ember, hogy előtte nem tudod, hogy hol a kijárat a diszkóba. A legdurvább ez nekem, amikor Sárándon voltam, és beültem egy autóba úgy, hogy 5 perc azért nem tudtam, hogy hol a diszkó kijárata. Mert nem azért, mert azért nem tudtam, hanem olyan flash-elés volt, hogy nem tudtam merre kell menni, mint hogyha valami, nem is a flash elnézés, hogy ilyen szaknyelven mondom, drogszaknyelven, ez ilyen álom utazás, hogy nem a diszkóba éreztem, hanem nem is tudom, hogy hol voltam, és keresni kellett. Kiértem, és mondom, 5 perc pihenő elég, hogy elkezdtem tolatni, és integettek a barátom, én is integettem nekik, hát azt hiszem, hogy köszönnek, közben 2 kocsit toltam magam mögött a tolatással, és ők az integettek, hogy ne tolassam már, és talán elindultam haza. De többször jöttem így haza, kaptam egy, akkor nem tudtam, de szerintem, hogy mennyi kegyelmet, hogy kitisztultam a hazaúton. És amikor kiszálltam a kocsiba, összeestem, és úgy vittek fel a lakásba, hogy teljesen készen. Tehát mondom, 5 perc az előtt, hogy elindultam Debrecen, nem tudtam, hol a kijárat. És valahogy útközben tiszta voltam, ezt tényleg csak a kegyelemnek tudhatom most már be, és 5 emberrel jöttem, és mögöttem még ugyanilyen konvoj, akik mind készen volt, és jöttünk fel egy lakásba. Mi még durva, amikor egy lakásban már szinte nem, tehát haza már nem járok, és egy lakásban kimavívja egy albérlet, lehozok hétfőn 200 bogyót, egy csomó füvet, szpidet, és csütörtökön már nincs be, és megint hozni kell, és 20-30-a vagyunk egy lakásban bent, 3-4 napon keresztül nem alszunk, és nem tudunk aludni, és már olyanokat látunk a 3. nap a fáradtságtól, meg a készségtől, amit 45 kilóra lefogyva, amit ember el se tud képzelni. Tehát valaki horrorfilmet, ha már látott, én valóságosan megéltem 1-2-szer, főleg egy LSD hatásnál. Most elkap a rendőr, egy jót hazudok, tehát megtanultam úgy hazudni, amikor bevittek a rendőrségre, hogy mint a könyvből olvastam volna. Tehát volt, hogy megfogott kint a nyomozó mondjuk a koronggal, és hátra tettem a kezem, és azt mondja, nyomozó pirososztál. Én is a barátom ki tudta venni a kezemből, onnantól előraktam a kezem, és látott, hogy játszok. Nyíltan szemben mondtam, hogy mit akarsz tőlem, hát mivel játszottam, nincs nem semmi. És bevittek, és mindent tagadtam, hogy muszáj volt kiengednie. Tehát az átmenet, hogy először, amikor elkezdtem csak fogyasztani, azért az első pár hét után bennem volt az, hogy most bejönnek a rendőrök a diszkóba, és megpisiltetnek. Ez jött be először a félelem. Meg hogyha ha elkapnak, kimentünk spaglizni, mi lesz, ha meglátják. Tehát az első, vagy ha otthon megérzik. Aztán, amikor az ember belép a drogdílerségbe, akkor, amikor belekerül, mi lesz az, ha lehúznak, vagy ha felmeg, hallottam egy csomó rossz dolgot, hogy elveszik a pénzt, kicsinálnak, akkor mi lesz, hogyha az útközben megállít a rendőr.
1: Ferenc egy nap rátalált Istenre, és ez a találkozás teljesen megváltoztatta az életét.
0: Az életemben úgy jött el az a pont, hogy mondom, hogy már 20-30-an voltunk egy lakásban, minden nap hullakészen, tehát hétfőtől péntekig, csütörtökig, egy nap pihenőt adtunk, mert akkor mentem áruért. De annyira készen, hogy hát most nem alvás, se nem ettem. Folyamatos félelmek, depresszió, öngyilkossági gondolatok, távol mindenkitől, akit szeretek, egy csomó gusztustalan behúzgálás, mindenkit becsaptam, hitegettem. A nyomozók már ott jártak az Albertnek, a háznak a legényen, amikor mondtam az egyik társamnak, hogy most egy kicsit pauzézni kéne. És akkor pauzéztünk. A szívem állandóan zsibbadt, láttam barátaimat meghalni, és úgy döntöttem, hogy nem fogok hozni szert. Tehát még a drogfogyasztásról nem álltam le, csak a dillerségről, és akkor szembesülni kellett azzal a világgal, hogy az nagy happy-em az elején volt, hogy annyi mondtam, hogy belekerültem egy csapatba, és olyan szeretet volt, mindenki ölelgette egymást. Ekkor már tudtam, hogy ez az egész szeretet, és az egész szépség, ami ott a diszkóban van, hogy olyan jó, meg az a pillanatnyi érzés, az egész arról szól, hogy én függő vagyok, és a többiek is függők is. Nekünk árulni kell, hogy mást be tudjunk húzni, hogy legyen pénzünk venni, És az egész arról szól, hogyha nekem van, tudok adni, ha nem tudok adni, akkor már nincs mellettem. Tehát amikor döntöttem, hogy nem hozok, eltűnt ez a sok barát. Nem voltunk 20 az albérben, egyedül maradtam egy másik barátommal. A depresszióba, az öngyilkossági gondolatokba, vékonyan, távol mindenkit, akit szerettem, ott maradtam pénz nélkül, a kutya nem hívott fel, teljesen egyedül. Hát akkor nagyon sokan öngyilkosok lesznek. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon mély gödör volt. Minden, ami azt hittem, hogy ilyen nagy barátaim vannak, azok mind eltűntek. Szexuális életem az addig fajult, hogy nem jelentett semmit. Egy bogyó, egy lány. És kiéktem teljesen. Nem tudtam mi az, hogy szeretett. Nem tudtam mi az, hogy udvarolni már. Nem tudtam a lányokat értéknek látni. Pedig nagyon értékesek a lányok. Akkor ez mind kiülődött. Tehát a szer megrabolta azt, hogy szeretni tudjak. Megrabolta azt, hogy értéknek lássak egy másik embert. Nagyon sok mindent. Azt hittem, hogy a szívem van ki. Nagyon rosszul éreztem magam. És elmentem egy orvoshoz. Mondtam neki, hogy hát azért vannak ilyen fura halucinációim is, amit nem tudok érteni, és mosolygott rajta. Én nem értettem, hogy miért mosolyog rajta. Halucinás közben, amiről azt hiszem, hogy halucináció. Tehát nem hallottam előtte az evangéliumról, meg Istenről. Tehát az egészet annak vettem be, hogy én kezdek megbolondulni. Nem tudom miért, pedig én nem szoktam megnyílni idegen emberek előtt. Ennek az orvosnak elmondtam, hogy valami gond is van velem. Ne csak a szívemet néznem, nézzem, meg az elmémmel is gond van. És ő mosolygott. És kicsit mérges voltam, mondom, miért mosolyog ez a nő, amikor én itt nyíltan elmondom, hogy kezdek megkattanni, és meg mosolyog. Érből visszatett egy kérdést, azt kérdezte, hogy mit szólok Istenhez. Hát abban a pillanatban a gondolatom az volt, hogy most én itt beszéltem ilyen az ördögről, hogy ilyen, és mondom, ez meg viccelődik az Isteddel. Tudja, hogy gázol, ez nem normális az ember, az volt bennem először. De nagyon komoly volt, és azt mondta, hogy jó, ad nekem egy könyvet, és adott egy Isten műhelyében, az a címe a könyvnek, ez egy ilyen mindennapi ige, egy ilyen könyvet, meg egy újszövetségi bibliát. Jó levél elfogadtam, és hát mondtam, hogy jó, hát jó van. Hazamentem, és azzal a szép mozdulattal be egy ilyen szekrénybe így bevágtam, és leültem tévét nézni. Igen, ám, de akkor történt velem olyan, amit a legmerészebb álmos mertem gondolni. Én leültem a földre, és az volt bennem, hogy Isten, hogy ott van Isten, de tehát nem tudtam ezt felfogni, csak tudtam, hogy valami nagyobb van ott nálam. Valami óriási békesség járt át, és az volt bennem, hogy ki kell nyitnom ezt a könyvet. És az Isten műhébi című könyvet nyitottam ki, és egy olyan résznél volt, hogy az volt benne, hogy amit én tanítok, neked azt ember nem tanítja. És abban a pillanatban de kezdtem látni azt, hogy bűnös vagyok, kezdtem sírni. Ilyen, én nem is szoktam sírni, mert mi ez? Mi ez az érzés? Lefeküdtem, és másnap felkeltem, úgy keltem fel, hogy egy nagyon nagy békesség volt bennem. Semmit nem tudtam erről, ami a történt, azt hittem akkor is, hogy lehet, hogy valami drogutó hatás. De ahogy kimentem az utcára, olyan békesség volt bennem, és olyan öröm, hogy mindenkinek örömet akartam szerezni. És mentem be, találkoztam drogos haverokkal, mentem be egy áruházba, és volt egy mogorva eladó. És mondom a haveromnak, na figyelj, megfogom, mosolyt fogok csalni az arca, és olyan udvarias voltam, és olyan kéréseket tettem fel, hogy a végén elmosolyodott a hölgy, és mondom a barátomnak, látod? Felmentem a drogos barátaimhoz, és mi úgy éltünk, hogy le volt húzva a reluxa, folyamatos sötétségbe. Akik drogoznak, az általában este mozdul ki. Tényleg este jártunk ki, és napközben le volt húzva a reluxa. És képzeld el, hogy az volt bennem, ezután az előző napi élmény után, hogy ne haragudjatok, de húzzátok már fel a reluxát, én nem élem ezt a sötétséget, nem bírom elviselni. Húzzátok fel, hogy jön egy kis világosság be. Én nem értettem még semmit. Én ezzel a erővel abban a pillanatban robogtam ki ez a doktornőhöz, és azt mondtam, hogy ne haragudjon, hölgyem, de na most mondja el, hogy mi van. Mert most vagy hülye vagyok, vagy bolond vagyok, vagy én nem tudom, mi van, de olyan, mintha este, mondom, Isten megszólított volna. Mondom, most ez valóságos, vagy mi ez? És mondom, most meg az van bennem, hogy érzem, hogy valami nincs az életem, és érzem, hogy amit csúnyán beszélek, az bűn. Elővette a Bibliát, és a 10 parancsolatot felsorolt, hogy hát van egy Isten, és akkor kezdtem mondani, hogy mi a bűn, elkezdtem mondani, hogy ne lopj, ne paráznák, hogy mondom, itt mondom, stop, mondom, és az micsoda? Tehát elsőtte, mi az, hogy paráználkodás ez a szó, meg felbújálkodás, mondom, magyarázom meg, hogy ez mi. Mondom neki, hogy de figyelj már, hölgyem. Mondom, hogy várja tőlem Isten, hogy ne csinálják bűnt, akkor azt sem tudom, mi az, hogy bűn. És azt mondta, hogy hát menjek haza, olvasom a Bibliát. Én hazamentem, nem jutottam el addig, hogy a Bibliát olvasni tudjam, mert amikor kinyitottam abban a pillanatban, megjelent megint az erő, én leültem a földre, és akkor nem kellett többet Bibliát olvasnom, és nem kellett többet kérdést feltennem. Én végignéztem az életemet, még most is a sírás fogja, ha rá gondolok. Gyerekkoromtól fogva az egyetem lepergett előttem, mint egy film, mintha vásznon láttam volna. Egyből szembesültem azzal, hogy ebben a világban van sötét és világos oldal, és csak annyi volt bennem, hogy nem akarok ez lenni, aki voltam. egy óriási bűnbánat szakadt rám, és elkezdtem megvallani a bűneimet. Elkezdtem megvallani olyan dolgokat, amit addig nem is tudtam, hogy bűn. Én minden aznaptól kezdve minden nap Isten élményem volt, és a Szentlélek tanított. Kezelésbe vett az Úr. Ebből jutott eszembe egyig, azt mondja az Isten, hogy Isten akkor szeretett, amikor még mi bűnben voltunk. Isten megkeresett, eljött, és úgy döntött, hogy elhív.
1: Ma már saját kárán tanulva segít a fiataloknak, tanácsokat ad, és óvainti őket a drogoktól.
0: Nem hiszem, hogy azon az úton végig kellett volna, mert nem hiszem, az volt a terv, hogy azon az úton menjek, de ha már végigmentem ezt a sok rossz dolgot, hogy jóra használja, hogy tudjak emberekkel beszélni. Elhívott, hogy evangélista legyek, ez egy ajándék, hirdetem az evangéliumot. Én nem hallottam az evangéliumot, ezért azon a szívemnél sok keresztnek szoktam elmondani, hogy ez a mi felelősségünk, hogy kint legyünk és mondjuk. Mert én leértem, 32 évesen éltem meg, 32 évet, és nem hallottam az evangéliumot. Ez mindig ez a kereszténységnek a hibája. És ma még van mit fejlődnünk. Isten azt üzente eleve, hogy kell mennünk is, fel kell vállaljuk az Urat, hirdetnünk kell, ahol vagyunk, merjünk bizonságot tenni. És kinek mi az ajándéka, és hova tette a Jóisten. Én könnyebben tudok azon a körön, annak kijöttem az alvilágban, nem mindenkinek kell oda lemenni. De ki, ahol volt, ott tud bizonságot tenni. Tehát az ő terve az volt most már, hogy tudjak embereket megnyerni abból a körből, ahol voltam, abból a mélységből, és hála Jóistennek jöttek már ki. Olyan alvilági emberek is tértek meg, akik családapák, normális életet élnek, imádkoznak, és Isten képviselik. És ezért minden hála és dicsőség tényleg neki, mert ő jó tervezett is, és lehajolt azokért, akik bűnösök. Senki nem tud ezen a földön úgy meghalni, hogy Isten nem mutatna neki egy jelet, és ne próbálnám megérinteni.
2: A kábítószer ellenes világnap alkalmából készített látogató rovatunk véget ért. A Kárpát-medencei református stúdiók nevében is köszönöm a kitüntető figyelmüket. Szegedi Csabát hallották. Békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Megjelent a hivatalos közlönyben a mai érettségi vizsga holnapra való halasztásáról szóló rendelet. Az Országos Nyugdíjpénztár honlapja segít kiszámolni, hogy mikor mehetünk nyugdíjba. Statikai problémák miatt átszervezik az udvarhelyi oktatási hálózatot. 5 millió eurós segéllyel támogatja az EU a venezuelai földrengések áldozatait. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Megjelent tegnap a hivatalos közlönyben az érettségi keretében a kötelező tantárgyból tartott írásbeli vizsga egy nappal történő elhalasztásáról szóló miniszteri rendelet. Ennek megfelelően a végzősök nem ma, hanem holnap írásbeliznek a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, matematikából vagy történelemből. A halasztást a mára kiadott vörösjelzésű hőségriasztás indokolja. A minisztérium korábbi közleménye szerint a döntésnél elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésével résztvevő személyzet egészségének védelmét, valamint a megfelelőbb vizsgakörülmények biztosítását vették figyelembe. A többi vizsga időpontja változatlan maradt, hogy a változtatás ne zavarja meg az érettségi lebonyolítását és a diákok terveit, közölték. Az Országos Nyugdíjpénztár honlapján megtalálható online nyugdíjkorhatár kalkulátor személyre szabott választ ad arról, hogy mikor kezdődhetnek a nyugdíjas éveink. A román nyugdíjrendszer fokozatosságra épít a születési dátum és az adott generációra vonatkozó szabályok függvényében. Ez pedig az egyazon évben születettek esetében is jelenthet akár néhány hónapos különbséget. A nyugdíjkorhatár kalkulátor ebben lehet nagy segítség. A cnpp.pro/vrsta kötőjel pensionári oldalon az érintetteknek meg kell adniuk a születési dátumot, illetve nemüket, és a rendszer automatikusan kiszámítja a standard nyugdíjkorhatárt, valamint azt az időpontot, amikor benyújthatják a nyugdíjkérelmet. A rendszer figyelembe veszi mind a standard nyugdíjkorhatárt, mind a minimális járulékfizetési időt, vagyis azt az időszakot, amely alatt az adott személy hozzájárult az állami nyugdíjrendszerhez. Átszervezik a székelyudvarhelyi iskola hálózatot, miután az Orbán Balázs általános iskola épületének statikai problémái miatt több mint 300 diáknak nem lett volna hol elkezdeni a következő tanévet. Az átszervezést az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések előzték meg, amelyek során végül harmadik nekifutásra született mindenki által elfogadható megoldás, amelyet tegnap sajtótájékoztatón ismertettek az érintettek. Szakács Pál István polgármester hangsúlyozta, a cél az volt, hogy szakmai konzultáció alapuló megoldás szülessen, amely már a következő tanévtől működőképes. Kiemelte, az Orbán Balázs iskolánál kialakult helyzet korábbi döntések és hibás tervezési folyamatok következménye, és már az elmúlt időszak egyik legfontosabb közösségi kérdésévé vált. A tervek szerint az osztályok a Móra Ferenc általános iskolában, a Backa-Madarasi Kisgergely református kollégium épületében és a Tompa László általános iskolában kezdi meg a tanévet. 6 osztály az iskola épületében, 4 pedig az iskola udvarán elhelyezendő moduláris tantermekben kap helyet. Az Európai Unió 5 millió euró értékben nyújt segélyt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A sürgősségi finanszírozása a 7,2-es, illetve 7,5-ös erősségű földmozgások során lakóhelyüket elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság tegnap, írja az MTI. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az EU humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Az első járat várhatóan már ezen a héten útnak indul Koppenhágából, fedélzetén menedék építésére alkalmas eszközökkel, víz és higiéniai felszereléssel, valamint oktatási anyagokkal. A segély kiegészíti azt az idei évre már elkülönített 52 millió eurót, amely a venezuelai társadalmi és gazdasági válság humanitárius következményeire reagál, tájékoztattak. Közölték továbbá, hogy az uniós segélycsomaghoz 11 uniós tagállam és egy partnerország járult hozzá, amelyek kutató és mentőcsapatokat, orvosokat és telekommunikációs eszközöket ajánlottak fel. A A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütésre, délután pedig esőzésre és viharos időjárásra kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, az MTI, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
2: Jó hír.
3: Térjetek meg, elpártott fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Jeremiás próféta könyvéből a 3. fejezet 14. verse. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből az 5. rész 1. és 2. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
4: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet hovatunk tartalmából. Műsorunkban a 115. Zsoltár versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből, a Jövendőlés és Profécia című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Csoma Judit, Margit református lelkész vagyok Berekfürdőn. A mai napon a 115. Zsoltárt olvasom. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael, az Úrban bízzál. Segítséged és pajzsod ő. Áron háza, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok. Segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embernek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi. Mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Itt vagyunk már a hét végén, és nem szűnünk meg az Urat dicsérni. Remélem, akik együtt haladtunk a zsoltárok olvasásával, érezzük a lelkünkben, milyen nagy jót tett velünk Isten, hogy dicsérhetjük őt. Vagy mégsem? Sok a baj, sok a gond, nyomaszt a holnap, még tartanak a vizsgák, még nincs vége az érettséginek, és ettől függ, most legalábbis úgy látszik, ettől függ minden is, a felvételi, a továbbtanulás. És akkor még az egészségről, az egzisztenciális kérdésekről nem is szóltunk. Vagy nem volt ez másként a Zsoltár megírásának az idején sem? Nem, nem volt. Krisztus előtt 587-ben a babiloni csapatok törtek rá Jeruzsálemre. Kirabolták a templomot, lerombolták a várost, elhurcolták a lakóit, ami a hitüket komoly krízisbe sodorta. Templom a vallásos központ romokban. A teljesség ígéretei elvesztették erejüket és érvényességüket. A rezignáció mindent eltakar. Vajon tényleg az emberi kéz csinálmányai, a néma, süket, vak, érzéketlen, mozdulatlan győz Izrael ura felett? Nem. Az Úrban bízzatok. Segítségetek és pajzsotok ő, olvassuk. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. És a végén a mindenek ellenére való hálaadás. Mi áldjuk az Urat, most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat! Imádkozzunk! Lelkemben élő Istenem, a Te csended nem néma csend. A Te csönded beszédes, megnyugvást, békességet, megbékélést hozó csend. Isten csöndjében megnyílik a szem, a száj, a fül, megnyílik a szív, és már nem félek. Érzem, látom, tudom, hogy velem vagy, nem hagysz el. Amen.

Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 115. Zsoltár versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Az Evangéliumi Kiadó kiadásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni az érdeklődők számára. A könyvnek a címe Ezékiás, a férfi, aki bízott Istenben. A könyvnek a szerzője Wolfgang Bünne. Bízott az Úrban, Izrael Istenében, nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Írja a Királyok második könyve, 18. rész, 5. verse. Milyen páratlan és rendkívüli módon értékeli Isten Ezékiás király személyét és életét. Ennek ellenére azonban Ezékiás gyakran háttérbe szorul a többi bibliai személy mögött. Ugyanakkor minden okunk megvan arra, hogy tanulmányozzuk ennek a férfinak nagy hatású történetét, mivel fontos dolgokat tanulhatunk belőle, és áldott szolgálatokra készíthet fel bennünket. Bízzunk Istenben, akár fent, akár lent járunk, vagy szürke hétköznapokat élünk meg. A kísértések és próbák idején ne csupán saját erőnkre és bölcsességünkre hagyatkozzunk. Ismerjük fel a jó mód és a jó idők rafinált buktatóit és veszélyeit. Ne veszítsük el bátorságunkat akkor sem, amikor Isten népe szellemi értelemben száraz időszakokon megy keresztül, hanem imádkozzunk megelevenedésért, számoljunk az ébredés lehetőségével, és tiszteljük meg Istent azzal, hogy a válságos időszakokban is egyre rendíthetetlenebbül bízunk benne. Ezt a kötetet az az imádság kísérte, hogy ébredjen bennünk érdeklődés az Ószövetség többi szereplőjének az életútja iránt is, és így tanuljunk az előttünk járó nemzedékek győzelmeiből és bukásaiból. Egy rövid bemutatóként pár mondatot a könyvből. Hóseásnak, Élá fiának, Izrael királyának a harmadik évében kezdett uralkodni Ezékiás, Áháznak a fia, Júda királya. 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abi volt, Zekarja leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogy tett őse Dávid. Ezekiás király Jósiás mellett egyike azoknak a júdai király,

1492-től 686-ig uralkodott, egy olyan időszakban, amikor az északi ország, Izrael nagy részét bálványimádása miatt asszír fogságba vitték. Tehát ez mind politikai, mind szellemi értelemben nyomasztó, bizonytalan idő volt, és lehangolónak látszottak a jövőbeli kilátások is. Érdekes, hogy a Királyok és a Krónika könyve Ezékiás életét más-más nézőpontból mutatja be. A Királyok második könyve inkább azokat a politikai és erkölcsi reformokat hangsúlyozza, amelyeket Ezékiás végrehajtott, míg a Krónikák második könyve a templom megtisztítására és az Isten tisztelet helyreállítására tér ki, beleértve a Páska ünnepet is, és részletesen beszámol arról, amiről a Királyok második könyve teljes egészében hallgat. Ezékiás története azért különösebb aktuális, és azért jelent számunkra kihívást, mert mi, újszövetségi gyülekezet szintén az utolsó időkben járunk. Az utolsó idők köztudottan már pünköstkor elkezdődtek, ma pedig, ha helyesen értelmezzük az idők jeleit, már az utolsó stádiumban vagyunk. Luther Márton már a 16. században készítette egy fogalmazványt, amelyben rávilágít saját kora kereszténységének hanyatlására. Mennyivel több okunk van nekünk ma arra, hogy azok miatt a liberális, ezoterikus és rajongó hatások miatt panaszkodjunk, amelyek még olyan gyülekezetekben is érvényesülnek, amelyek egyébként evangéliumi gyülekezetnek nevezik magukat. Ugyanakkor azonban ma nem kevés olyan ismert személyiség van, aki világméretű ébredésről beszél, arról, hogy küszöbön áll a második reformáció, hogy egész törzsek és nemzetek váltanak át a kereszténységre. Például P. Wagner ismert missziológus, aki önmagát a jelenkori kereszténység apostolának kiáltotta ki, már 20 évvel ezelőtt azt jövendőlte, hogy az ő haláláig Törökországban 18 millió keresztény lesz. Az pedig még nem régen volt, amikor a világméretű evangéliumi kezdeményezés az IDE 2000, karöltve az evangelizáció 2000 katolikus kezdeményezéssel, többségében megevangelizált világot akart adni Krisztusnak annak idején a 2000. születésnapjára. Akkoriban bizonyos proféták arról beszéltek, hogy Isten azt szeretné, a teljes mértékben felkészülnénk minden idők legnagyobb ébredésre. És az volt a meggyőződésük, hogy ez a valaha létezett legjobb korszak arra, hogy együtt éljünk Istennel. Hát ha viszont józanul elemezzük legalább a nyugati világban azoknak a gyülekezeteknek az állapotát, amelyek evangéliumnak nevezik magukat, meg kell állapítanunk, hogy a legtöbb országban kialudt, vagy kialvóban van a keresztény bizonyságtétel lángja. Ez azonban soha nem lett ok a rezignációra. Ha az újszövetségi levelek az utolsó időkre nem is ígérnek globális ébredést, hanem általános hanyatlást, Isten mégis adhat bármikor és bárhol helyi ébredést, ami aztán szélesebb körben is kifejti a hatását. És pontosan ez az, amit Ezékiásnak és Jósiásnak a történetéből megtanulhatunk, akiknek az élete idején, Izrael végkorszakában Isten csodálatos és előre nem látható ébredést ajándékozott. Aktuális példája ennek Kína, ahol nézetünk szerint jelenleg a világ valószínűleg legnagyobb ébredését kísérhetjük figyelemmel, amely azonban minden nagyobb lárma nélkül zajlik, és amelyet maguk a kínai keresztények is alig észlelnek, mert nagy országukban többnyire csak a közvetlen környezetükben végbe menő szellemi történéseket képesek érzékelni. Fontos ugyanakkor, hogy Ezékiás idejében Isten népe ébredése úgy tűnik, hosszabb szellemi előzmények nélkül következett be. Legalábbis nem olvasunk arról, hogy éveken át nyilvános vagy titkos ima összejöveteleket tartottak volna, amilyenek egy ébredést gyakran megelőznek. Ezt az egyház történelemben a későbbiek során gyakran meg lehet figyelni, azonban itt, Izrael utolsó idejében úgy tűnik, nem így volt. Az a benyomásunk, hogy ezt az ébredést semmiképpen sem lehetett volna előre jelezni, hanem inkább a lezuduló záporra emlékeztet, ahogyan azt Luther 1524-ben találóan és hatásosan leírta. Kedves németek, addig vásároljatok, ameddig a piac ott van az ajtotok előtt. Addig takarítsátok be a termést, amíg süt a nap, és jó az idő. Addig éljetek Isten kegyelmével és igéjével, amíg jelen van. Mert tudnotok kell, Isten szava és kegyelme olyan, mint a lezúduló záporeső, nem tér oda-vissza, ahol már egyszer járt. A zsidóknak volt benne részük, de volt,

Nincs. Ott már semmi sincs. Pár elvitte Görögországba, volt, nincs, ott most a török van. Volt belőle része Rómának és a latin földnek is, de volt, nincs. Nekik most pápájuk van. És nektek, németeknek nem szabad azt gondolnotok, hogy örökké itt lesz nálatok. Mert a hálátlanság és a megvető elutasítás nem engedi, hogy itt maradjon. Ezért nyúljon érte és ragadja meg, aki képes a kezét kinyújtani és képes megragadni. A lusta kezekre nem vár semmi jó. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel, és nyilván más kiadványainkat is. Akik hozzá szeretnének jutni ezekhez a könyvekhez, megtalálnak bennünket Kolozsváron, a Kornélő Koposzú utca 6 szám alatt. Honlapunk www.biblosalapítvány.org. Mindenkit szeretettel várunk!

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Jövendőlés és Profécia című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Jövendőlés, profécia. A jövendőlés azt jelenti, előre mondani és hirdetni, amit Isten akar, és a következő időben, időkben cselekedni fog. A jövendőlés a lélek közvetlen munkálkodása. A jövendőlés vagy profécia jól megkülönböztetendő a telepátiától és a jóslástól, azaz jövendő mondástól. Aki jövendől, profétál, az a lélek közvetlen munkálkodása révén kap világosságot, és mindig megbízatás alapján szól. A profétálás lelki ajándék, karizma, amelyet az egyes ember kap meg ugyan, de az mindig a gyülekezet hasznát szolgálja, mint valamennyi lelki ajándék. Erről olvasunk Pál apostolnak az első korintusbeliekhez írott levele 12. részének 10. verséből. A rómabeliekhez írott levél 12. részének 6-8-ig terjedő verseiből így szól az íge. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást. Az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. A jóslás a jövendőlés ellentéte. A jóslás homályos ösztönnyomán öntudatlanul vagy félig öntudatosan a jövendő mondó személyes részvétele nélkül szól. A Cselekedetek könyve 16. részében egy eset megmutatja nekünk, hogy az apostolok nem tréfálnak a jósokkal, mert fáj az embernek ilyen lealacsonyítása, sötét mesterkedések eszközéül. A sátáni hatalmak működése az ember személyiségét mindig kikapcsolja. A próféta pedig mindabban, amit hirdet, mindig személy szerint is érdekelt, és felelősséget érez az iránt, amit szól. Tehetségeit nem engedheti teljesen szabadjára, akikben profétáló lélek van, alárendelik magukat a profétáknak. A jövendőlés által Krisztus közvetlenül szól az ő gyülekezetéhez. A jövendőlés páratlan jelentősége tehát abban rejlik, hogy általa Krisztus, az Úr, közvetlenül szól a gyülekezetéhez. Amit a lélek a proféta által közöl, azt mindig Krisztustól veszi. János evangéliuma 16. részének 13-tól 14-ig terjedő versei. Krisztus profétái tehetséggel fölruházott tagok, akik által vezeti a gyülekezetet, és általuk ad világosságot fontos döntéseknél, és jelenti meg az elkövetkezendő dolgokat, hogy a gyülekezet felkészülhessen azokra. Jövendőlés útján gondoskodik Krisztus arról, hogy az egész gyülekezeti élet rajta épüljön fel, és olyan dolgokat közöl a gyülekezettel, amelyek az előző nemzedékek elől még el voltak rejtve. Az Efézusbeliekhez írott levél 3. részének 5. versében. Ezt azonban nem azért teszi, hogy kíváncsiságát kielégítse, hanem hogy megmutassa neki céljait és feladatait, amelyeket számára éppen abban az időben rendelt. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a jövendőlés, profécia egyáltalán nem csupán a jövendőnek előre megmondása,
mert rávilágít a múltra is, és többnyire a jelennel is foglalkozik. A proféciával a gyülekezetnek világosságot kell kapnia annak meglátására, aminek fölismerése számára most szükséges. A profécia a gyülekezet életébe újra meg újra az isteni elevenség és közvetlenség vonásait hozza, általa mindig új élet árad a Biblia különben betűkké merevedő ígéibe is. Éppen ezért létkérdés a gyülekezet számára az, vajon van-e körében jövendőlés? Az első korintusi levél 14. részében Pál apostol azért mondja, hogy kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Mivel a profétálásban az ember, mint szabad és felelősségteljes lény, együtt tevékenykedik, ebben a világkorszakban, ahol annyi gyöngeséget hordozunk, csak rész szerint lehet bennünk a profétálás. Nagy azért a felelősségük a profétai kegyelmi ajándékkal felruházottaknak, hiszen el kell távolítaniuk személyiségükből mindent, ami a profécia értékét és tisztaságát befolyásolhatná, persze, amennyire rajtuk múlik. Ő Krisztus adott, ad és adni fog egyeseket profétákul a gyülekezetében. Írja Pál apostol az Efézusi levél 4. részének 11. versében. Ezért mindig voltak és lesznek. A helyi gyülekezetben szolgálatra felkentek és megbízottak között első helyen említi az ige a felsorolásban. Ez isteni fontossági sorrend. Ők az első felelősek az ige hamisítatlan, tiszta, egészséges hirdetéséért.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Jövendőlés és profécia című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Mai műsorunkban Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 115. Zsoltár versei alapján. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatta Babos Márton, és műsorunk befejező részében az Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Jövendőlés és Profécia című részt felolvasta Fejschmidt Mária. Ennyi fért keresztény élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A Romácán működésének esetleges felfüggesztése az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet. A munkaügyi felügyelők ellenőrzik a munkavédelmi előírások betartását a vörös hőségriasztás idején. Megjelent a hivatalos közlönyben a mai érettségi vizsga a holnapra való halasztásáról szóló rendelet. Az országos nyugdíjpénztár holnapja segít kiszámolni, hogy mikor mehetünk nyugdíjba. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. A legfelsőbb védelmi tanács szerint a Román Légiforgalmi Szolgálat a Romácán működésének esetleges felfüggesztése az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet, ezért felszólították az illetékes hatóságokat, hogy találjanak megoldást a léginavigációs szolgáltatások folyamatosságának biztosítására. A téma azt követően került a legfelsőbb védelmi tanács ülésének napirendjére, hogy a bukaresti ítélő tábla februárban 30 napra felfüggesztette a Romácán léginavigációs szolgáltatói tanúsítványát egy per nyomán, amelyet 12 légiforgalmi irányító indította a vállalat ellen, munkaerőfelvételi diszkriminációra hivatkozva. A védelmi tanács szerint a Romácán működésének esetleges felfüggesztése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, mivel rontaná a román légtér felügyeletének hatékonyságát és akadályozná a NATO keleti szárnyán végrehajtott taktikai és logisztikai műveleteket. Emellett az európai légiközlekedési folyosók átrendeződése miatt az ország geopolitikai elszigetelődéséhez vezethet az intézkedés, de a belföldi kereskedelmi, teherszállító és sürgősségi légiforgalmat is súlyosan érinteni, gazdasági károkat okozna és fennakadásokat idézne elő a stratégiai ellátási láncokban. A munkaügyi felügyelők ellenőrzik a napokban, hogy a munkáltatók betartják-e a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket büntetni fogják, közölte tegnap a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese, Mihály Uka. A kánikula nem mentesíti a munkáltatókat a törvényi kötelezettségeik alól. A munkaügyi felügyelők ellenőrizni fogják a munkavédelmi előírások betartását, és ahol szabálytalanságot tapasztalnak, a törvényben előírt szankciókat alkalmazzák, írta UK egy Facebook bejegyzésben. A munkaügyi felügyelőség vezető helyettese emlékeztetett, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak biztosítaniuk kell műszakonként, személyenként 2 és 4 liter közötti ásványvizet, megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést. Holnap reggelig vörös hőségriasztás van érvényben az ország területének 3/4 részén. Megjelent tegnap a hivatalos közlönyben az érettségi keretében a kötelező tantárgyból tartott írásbeli vizsga egy nappal történő elhalasztásáról szóló miniszteri rendelet. Ennek megfelelően a végzősök nem ma, hanem holnap írásbeliznek a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, matematikából vagy történelemből. A halasztást a mára kiadott vörös jelzésű hőségriasztás indokolja. A minisztérium korábbi közleménye szerint a döntésnél elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésében résztvevő személyzet egészségének védelmét, valamint a megfelelő vizsga körülmények biztosítását vették figyelembe. A többi vizsga időpontja változatlan marad, hogy a változtatás ne zavarja meg az érettségi lebonyolítását és a diákok terveit, közölték. Az országos nyugdíjpénztár honlapján megtalálható online nyugdíjkorhatár kalkulátor személyre szabott választ ad arról, hogy mikor kezdődhetnek a nyugdíjas éveink. A román nyugdíjrendszer fokozatosságra épít a születési dátum és az adott generációra vonatkozó szabályok függvényében. Ez pedig az egyazon évben születettek esetében is jelenthet akár néhány hónapos különbséget. A nyugdíjkorhatár kalkulátor ebben lehet nagy segítség. A cnpp.ro/vrsta kötőjel pensionári oldalon az érintetteknek meg kell adniuk a születési dátumot, illetve nemüket, és a rendszer automatikusan kiszámítja a standard nyugdíjkorhatárt, valamint azt az időpontot, amikor benyújthatják a nyugdíjkérelmet. A rendszer figyelembe veszi mind a standard nyugdíjkorhatárt, mind a minimális járulékfizetési időt, vagyis azt az időszakot, amely alatt az adott személy hozzájárult az állami nyugdíjrendszerhez. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama: 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütésre, délután pedig esőzésre és viharos időjárásra kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, az MTI, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Térjetek meg, elpártott fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Jeremiás próféta könyvéből a 3. fejezet 14. verse. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből az 5. rész 1. és 2. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Tour Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Reklám.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
10: www.agnusradio.ru
9: Közösségünk honlapja.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit június 30-án kedd déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

Liptál Gábor író, újságíró gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1912-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Könnyebb az igazságot felismerni, mint követni.

Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő három órában. Nem sokára áhítat, kalendárium és névnapköszöntő csendül. Ezek után aranyszalagtárovatunkat sugározzuk. 13 órakor híreket mondok. Utána a legkisebbeknek kedveskedünk mesekosárovatunkkal. Ezután hangos könyvtárovatunk következik, melyben Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgatunk meg három fejezetet. 14 órakor ismét hírek következnek, majd 14 óra 15 perckor versrovatunkat sugározzuk, melyben ma Arany János Családi Kör című verse csendül. 14 óra 20 perckor Keresztény Élet felekezetközi műsorunkat közvetítjük. Ezzel várom Önöket a következő három órában, ha tehetik, tartsanak velünk!

Tél van itt Ausztráliában, a narcisszók sosem voltak még ilyen jól, rengeteg sárga és krémfehér virággal pompáznak. Elég napfény van, hogy az záporvirágok is viruljanak, és néhány posgásunk is narancssárga virágot hozott. Az őshonos földanyavirág csodás sárga és rozmaring lila virágai között ezernyi szorgos mézsong. Bármikor szedhetek a kertben egy kis petrezselymet, hogy beledobjam egy finom téli levesbe. Ezek a virágok most szolgálnak nekünk illatukkal és színükkel, míg mások pihennek. Némely növény nyáron éli világát, mások tavasszal. Egyesek hatalmasra nőnek és árnyékot biztosítanak, mások sokkal kisebbek, leszedhetjük őket. Mindegyiknek megvan a helye és a szerepe. Mindannyiunknak szüksége van Istennel töltött időre, hogy megtaláljuk helyünket és szerepünket az életben. Ahogy Isten táplálja a különböző kerti virágokat, úgy erősít minket is az új kihívásokra, és segít hozzászokni az új élethelyzetekhez. Isten azt szeretné, ha virágoznánk és megtalálnánk a helyünket. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük a virágokat is, hogy megvidámítják a szívünket. Segíts nekünk is virágozni és használni a tőled kapott lehetőségeinket. Amen. Ott tudok igazán virágozni, ahova Isten ültetett. Vallja ezt Meg Mangan, Ausztráliában élő testvérünk, akinek imént a szavait tolmácsoltam a nap áítatában. Ma imádkozzunk önbizalomért.

Szerint az évből 184 nap van hátra. Én Miklós Anita vagyok, önök pedig az Agnus Rádió június 30-ai kalendáriumát hallgatják.

Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1621-ben ezen a napon foglalja el Bornemissza János erdélyi serege Nagyszombatot, miután Pálffy István császári ezredes seregével harcolt. 1722-ben a Magyar Országgyűlés elfogadja a pragmatika szankció törvényeit, azaz a Habsburgház nőági örökösödési jogát. Az erdélyi országgyűlés ugyanezt már 1722. március 30-án elfogadta. 1934. június 30-án történt a hosszú kések éjszakája, amikor Adolf Hitler leszámolt a náci párton belüli ellenzékével, és feloszlatta az SA-t, azaz a Nemzetszocialista Rohamosztagot. 1951-ben ezen a napon lezárul a Marshall-terv segélyezési programja, amely a II. Világháború sújtotta európai országok megsegítését célozta meg. Végül 1991-ben hivatalosan is befejeződik a szovjet hadsereg kivonulása Magyarországról.

A történelmi események után következzenek azok az ismert személyek, akiknek a születésnapjára emlékezünk június 30-án. 1470-ben ezen a napon született 7. Károly francia király, aki egyik legfőbb céljának a virágzó reneszánsz Firenzéjének elfoglalását tartotta. Nem véletlenül, hiszen a korban ez a terület Európa legvárosiasabb, leggazdagabb és legkultúráltabb területe volt, ahol a hódítás hatalmas dicsőséggel és haszonnal járhatott. 1860. június 30-án született ifjabb gróf Andrássy Gyula, politikus, belügyminiszter, jogi szakíró, pártvezető, az utolsó osztrák-magyar külügyminiszter. 1884-ben ezen a napon született Szép Ernő, magyar író, költő, színműíró. Munkássága során a Nyugat és az Est folyóiratok szerkesztője volt, önkéntesként részt vett az első világháborúban. Haláláig jó barátságot ápolt Ady Endrével. 1966-ban ezen a napon született Mike Tyson, amerikai ökölvívó, a legfiatalabb nehézsúlyú boxoló, aki világbajnoki címet nyert, hiszen alig 20 évesen győzte le ellenfelét csupán 2 menet alatt. Ez a bravúr azóta sem sikerült senkinek. És 1985. június 30-án született Michael Phelps, 23-szoros olimpiai bajnok, amerikai úszó, minden idők legsikeresebb olimpikonja.

a születések után következzenek, akiknek halálára emlékezünk június 30-án. 1651-ben hunyt el Tuhaj bég, tatárhadvezér, aki vad és könyörtelen harcos hírében állt, rablóháborúkat vezetett Ukrajna és Oroszország területére, továbbá harcolt a kozákok ellen is. 1919-ben hunyt el báró Lord Rayleigh, Nobel-díjas angol fizikus, aki elismerését az argon felfedezéséért kapta. Nevét ma több hold és Mars kráter is őrzi. 1994-ben ezen a napon hunyt el Csapláros István irodalomtörténész, egyetemi tanár, a lengyel-magyar kapcsolatok kiemelkedő kutatója. 2005-ben hunyt el Novák Éva, olimpiai bajnok és többszörös világrekorder magyar versenyúszónő. Ő volt az első magyar nő, aki világcsúcsot úszott. És végül 2015-ben ezen a napon hunyt el Korondi György, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes művész, aki különösen az olasz repertoárban nyújtott kitűnő alakításokat, de oratórium szólistaként is emlékezetes fellépései voltak.

0: A napkalendáriumát hallották Miklós Janita szerkesztésében. A következőkben névnaposainkat köszöntjük.
1: A mai napon, június 30-án a következő névnapokat ünnepeljük. Pál, Március és Bese. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Pál latin eredetű férfi név, a Paulusból származik, amelynek jelentése alázatos, szűkös, ritka. Női párja Paula, Paulina. A Március férfi név latin eredetű, a Martius nemzetségből származik. Jelentése valószínűleg Marsistennek szentelt. A Bese

0: A következőkben a 2009. június 27-i Krédium műsorunk ismétlését hallhatják. Szerkesztő Vitus István.
1: Aranyszalagtár.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök Krédó című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Mai krédónkban Gyökösi Endre, Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunk negyedik részének második felével jelentkezünk. Mindezt Fásmit Mária tolmácsolásában hallhatják.
1: Fiam, ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Példabeszédek második részének első 5 verse. A lelkészi munka mellett, mint magántanár, már tanítottam a teológián, amikor édesapámat, mivel kormányfőtanácsos volt, édesanyámmal együtt kitelepítették. Ezzel én is osztályidegen lettem, és már nem voltam szalonképes politikailag. Éppen úgy állt már a dolog, hogy a magántanárságból rendes tanárság lesz. Erre az akkori fő békepüspökünk behivatott, és azt mondta: szüleidet kitelepítették, ezzel te osztályidegen lettél. Nem bízható rád az ifjúság. Ha akkor széttárja a kezét és rám kacsint, megértem, hogy ő ezt kénytelen mondani, mert nagy hatalom volt az egyházügyi hivatal. Vagy ha hozzáteszi, hogy nézd, Bandi, azt kell, hogy mondjam neked. De ő azt úgy mondta, mintha az ő intenciója lett volna. Kitessékelt a teológiáról, ami nagyon fájt. És akkor ért életem egyik legnagyobb megtapasztalása. Akik Istent szeretik, minden javukra szolgál, mondja az Isten ígéje. Igenis, javamra szolgált, hogy kitettek a teológiáról. Mert péntek esténként elkezdtem tanítani. Ha nem taníthattam a teológián, tanítottam Újpesten, a melós városban. Mit mondjak, hogy is kezdődött? Hát csak úgy magától. Reményik Sándor verse írja, hogy ez a magától, ez a kegyelem. Csak elkezdtem 5-6 embernek mondani az ígét. Végül már 2-300-an voltak. Végül is kiderült, hogy az a 8-10 hallgató, akiket a teológián kellett volna tanítanom, szintén kijártak ezekre a péntek estékre. Nagyon aktív társaság volt. Elég sok neheztelést kaptam lelkésztársaimtól, mert Budapest különböző gyülekezeteiből sokan jártak hozzám. Pedig nem volt semmi különös. Igazából teológiai főiskolai fokon tanítottam a közösségemet. Nagyon kemény, nagyon nehéz dolgokat mondtam, de lelkesen tanulták. Arra figyeltem, hogy az egyszerű ember is megértse. Én is itt születtem, ismertem az észjárásukat. Hát úgy fogalmaztam, hogy értsenek mindent. Nem akárkitől, Jézustól tanultam ezt. Ha ő valamit meg akart magyarázni, mondott 2-3 példát. Például, ha megbocsátásról valaki elmélkedik, elfelejtik. Vagy ha az irgalomról kegyeskedik, elfelejtik. De a tékozló fiú történetét, az irgalmas samaritánus példázatát soha nem lehet elfelejteni. Rengeteg példát mondtam az életből.

Mással mondhatom, hogy volt ilyen virágzó korszakom is. Igazából valahogy így kezdtem írni is. Az első komolyabb könyvem a Magunkról magunknak című volt. Teológiai előadásaimat írtam át könyvé. Mert más dolog az, amit a fülnek szán az ember, és más dolog, amit a szemnek. Ezt sokan nem tudják, és elmondott beszédeket nyomtatnak ki, aztán csodálkoznak, hogy nem hat. Ha igét hirdetek, akkor a fül számára készülök. Ha ugyanezt az ige hirdetést egy előadáson kell elmondanom, átírom az agy számára. És ha ugyanebből könyvet írok, a szem számára szerkeztem át. Tulajdonképpen bármilyen nagyképűen is hangzik, de soha nem tudtam unatkozni. Mindig volt, mint gondolkoznom. Elkezdtem néha reggel spekulálni, aztán csak hallom, hogy a feleségem hív ebédelni. Ilyenkor rendszerint cikk lett belőle, vagy tanulmány, vagy könyv. Egy kicsit grafomán ember vagyok, mindig szerettem írni, és mindent kézzel írtam. A géppel nem tudtam olyan jól bánni. Ott nem lehet úgy kihúzni, behúzni, áthúzni, belerakni, kitörölni. Inkább később legépeltem az egészet. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. 126. Zsoltár, második és harmadik verse. A pszichológia felé lelkészi hivatásom terelt. Híveim közül egyre többen kerestek fel lelki bajaikkal, és én megriadtam. Ismertem Ábrahám, József, Jakab, meg a többi családfáját, történetét, de a híveimét nem. Az Ó és Új testamentumi embert ismertem, de az újpesti srácokat, melósokat nem. Nem ismertem gondolataikat, észjárásukat, sorsukat. Meg kellett hát tanulnom. Akit csak tudtam, egyenként meghívtam beszélgetni egy tejára, egy kis kerti üldögélésre. Így aztán minden templomba járó atyám fiával szoros emberi kapcsolatba kerültem. Azért végeztem el a pszichológiát, hogy ne csak ige ismerő, hanem emberismerő lelkész lehessek. A lelkek igazi gondozója. Nem azért lettem pszichológus, hogy pszichológus legyek, hanem azért, hogy pásztor, vagy legalább bojtár lehessek. A lelki gondozás az egy sajátos karizma, nem mindenkinek adatik meg. Nagyon szeretem az embert, aki bejön hozzám. Egyszerűen oldhatatlan a kíváncsiság bennem. Ki ő? Mi van a lelkében? Honnan jön? Hová megy? Mit adhatok neki, és mit kaphatok tőle? Mert ahogy az életeket hallgatom, abból én mindig nagyon sokat kapok. Itt természetesen nem holmi ajándékokra, pénzre gondolok. Betartottam a jézusi felszólítást. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Sohasem fogadtam el semmit ezért a munkámért. Ezért kaptam is eféle telefonhívást. Maga az a gyökösi, aki nem kér pénzt a lelki gondozói beszélgetésért? Azt hiszem, én vagyok az. Akkor kimehetek magához? Igen. És tényleg ingyen csinálja? Ingyen. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. János apostolnak közönséges első levelének 4. részéből a 17. és 18. vers.

0: Az ember kíváncsiság, a szeretet a rugója a munkámnak. És még valami. Én rengeteg szeretetet kaptam a szüleimtől, a feleségemtől, a gyermekeimtől, a gyülekezetemtől. Illik tovább adni. Nem csak a pénzből, a szeretetből is lehet tizedet adni. Ha én mindent magamnak tartok, önző, zsugori, gyűjtögető ember vagyok, nekem azt tovább kell adnom. A módszerem az, hogy agyba főbe szeretgetem azt, aki engem fölkeres. Az is nagyon lényeges, hogy a rám szoruló ne egy szakember szakbeszédével találkozzék. Nálam ez sosincs. Megkérdezem, hol szorít a cipő, és azt beszéljük meg. Tulajdonképpen tanácsot sem adok. Megkérdezik sokan. Most mondja meg, Bandi bácsi, mit tegyek? Felelem. Á, azt én nem mondom meg. És tényleg nem mondom meg. De segítek a lehetőségek betájolásánál. Ha ezt teszi, mi lesz? Ha azt teszi, mi várható? Ha amazt, mi alakulhat ki? Ezeket vele együtt végig gondolom, és akkor mondom. Na most döntse el, hogy merre lép. Maga lép, és maga a felelős érte. Én csak segítek ebben azzal, hogy vállalom az ad latus kísérő szerepét. Tehát kísérője, lelki kísérője vagyok valakinek, de helyette nem döntök. Legtöbb ember nem is tanácsért jön, bár azt mondja. De a döcögő első két mondat után már csak beszél, beszél. Mindig mondom, hogy a lelki gondozónak füle legyen és ne szája. Legyen 6 füle és fél szája, mert neki odafigyelni kell, de azt nagyon. Nem jó a kioktató, betanító, lerohanó lelki gondozás. Annak nem vagyok híve. Sajnos a lelki gondozó, de akár a gyóntató is sokszor egyszerűen csak kijelenti, hogy mit kell cselekedni, és kész. Ez a legolcsóbb megoldás. Jó hamar le lehet rázni valakit, de nem gyógyító semmiképpen. A lelki apuka szerepét kell vállaljam, megmondva a lelki kisfiamnak, hogy a döntést helyette nem vállalom. Ha erősködik, de Bandi bácsi mégis mit tenne a helyemben? Azt felelem. Én vagyok. Lehet, hogy neked nem ugyanazt kell tenned, amit én látok. Döntsd el, hogy mit teszel te, és tisztelj meg azzal, hogy majd megírod, hogyan sikerült. És bizony kaptam is a leveleket. Egy darabig gyűjtögettem őket, aztán olyan sok lett, hogy már nem is gyűjtöttem. Csak egy-két általánosabb problémáról hadd szóljak. Sokan félnek, és még az a könnyebb, ha meg tudják nevezni, hogy mitől. De amikor valaki csak szorong, amikor nem tudja megmondani miért, mitől, mióta szorong, az nagyon nehéz. És egyre több ilyen van. Gyakran, furcsa módon, ezek mögött vagy a halálfélelmet, vagy az életfélelmet fedezem föl. A halálfélelem az, amikor valaki 21-néhány éves, és már előre fél a haláltól. Jaj, Istenem, egyfolytában a haláltól fél. Hosszú beszélgetés sorozatok nem is mindig sikeresek. Ez a krónikus halálfélelem megmaradhat. Mostanában pedig még tán ennél is gyakrabban tör elő az életfélelem. A jaj, mi lesz? Jaj, hogyan lesz? Jaj, fölveszik-e a gyermekemet az iskolába, a gimnáziumba, az egyetemre? Jaj, a férjemnek nincs állása, jaj, a feleségemnek nincs kenyere. Mélységekig hatoló, egzisztenciális félelemben él a népünk. Ez pedig a depresszió alapja. Amikor magamon érzem, hogy csúszom e felé, munkaterápiára fogom magam, és másnak is ezt ajánlom. Volt egyszer egy betegem a Károlyi kórházban, akinek megígértem, hogy viszek egy Bibliát. Éppen aznap jött beszélgetésre valaki, akinek egyszerűen a kezébe nyomtam a Bibliát, és megadtam a betegem címét. Nagyon meghökkent. Nem az úttól, hogy most egy kórházba kell mennie, hanem a szokatlan terápiától. Én azért jöttem magához, mert fenyeget a depresszió, zúgolódott óvatosan. Bátorítottam hát. Mire megjön a kórházból, hogy megvigasztalta azt az embert, netán fel is olvasott neki a Bibliából, nem lesz depressziós. Fontos, hogy az ilyen állapotba került ember ne önmagával foglalkozzék, hanem valami lényegessel. Van egy szellemi mozgalmam, a H betűs mozgalom. Hit, hűség, humor, hallgatás. Hit az Istenben, a jóságában. Hűség Istenhez, önmagamhoz, a társamhoz. Humor? Rengeteg humor, hogy elviselni tudjam, amit kell. Hallgatás ahhoz, hogy hordozzuk egymást. Nem hiszi senki, hogy a humor milyen fontos biztonsági szelep. Mindennél jobb és hasznosabb, ha az ember ki tudja nevetni magát. Ez két irányú persze, kinevetem önmagamat, mert megértem, hogy bizony eléggé nevetséges vagyok. És kinevetem magamból a kudarcot, a megoldhatatlannak tűnő dolgokat, mert megértem, hogy Istenhez képest azok eléggé nevetségesek. Egyszer, amikor borotválkoztam, belenevettem a tükörbe. Még a nyelvem is kinyújtottam. Nem baj, ha az ember mer bohóckodni. Apám jó humorú ember volt. Kell a humor, mert az természetes gyógyszere a léleknek. Az Úr az én osztályos részem és poharam. Te támogatod az én sorsomat. Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem, még éjjel is oktatnak engem az én veséim. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. 16. Zsoltár 5-8-ig terjedő versei. Sok olyan probléma van, amely nagyon nehéz. Ilyen az, amikor szülőt kell temetnünk. A szülő és gyermek közt van egy szellemi-lelki köldökzsinór. Van, akinek ez az apja, anyja sírjába is belelóg, mert nem tud leszakadni róla. Amíg nem tudja ezt elvágni, addig nem érhet önálló személyiséggé. Ezért van annyi infantilis, depresszióra hajló ember. Mindig függvénye valamiképpen a szüleinek. Ilyenkor azon vagyok, hogy valahogyan elnyiszáljuk azt a köldökzsinort. Van, amikor ez sikerül, van, amikor nem. A sebész is megműt valakit, de attól az még meghalhat. Így a lelki orvosnak is vannak kudarc élményei, amikor nem sikerül a beszélgetés. Bizony, van ilyen, főleg akkor, amikor valakinek csak szája van, hogy beszéljen, de füle nincs, hogy halljon. Próbálom nyitogatni a fülét, a lelki ujjaim is bedugom, hogy megnyíljon végre, hogy hallja már meg, mit szeretnék mondani, és hallja meg az Istent. De aki siketül született, az siket. Az önmegvalósításon múlik minden. Mert Istennek mindenkiről van egy terve, ennek megvalósításához meg is ad mindent. De kifaragni mindenkinek magának kell. Önmagából, önmaga által. Ez az önmegvalósítás nem az, ahogy ma sokan értelmezik, hogy az történjen velem és körülöttem, amit én akarok. Ez nem önmegvalósítás, hanem diktatúra. Szeretnénk a világ és a másik ember másságát eltüntetni, jaj, de nagyon. Talán ezért volt ennyi háború ezen a véres földön, mert a másik másságát nem tudjuk elfogadni. és ezért volt ennyi diktátor, aki csak egyetlen igazságot ismert, az önmagáét, és azt ráerőszakolta a népekre. Diktátum alatt pedig nem lehet sokáig élni, se a házasságban, se a családban, se a nemzetben, se a világban. Mert az élethez szabadság kell. Nem szabadosság, erre vigyázzunk, szabadság. Tehát a valódi önmegvalósítás nem az, hogy az legyen, amit én akarok, hanem hogy azzá legyek, akivé Isten akarja, hogy legyek. Egy hegedűből is ki kell hozni mindazt, ami benne van. A Stradivári hegedűből se tudja előcsalogatni a legszebb hangokat az, aki nem tud hegedülni. De milyen csodálatos az, ha valaki önmagából vagy a másik emberből ki tudja hozni a legszebbet, a legjobbat. Ez tulajdonképpen a jó házasság alapja is. Házassági lelki gondozásra specializáltam magam, mivel Magyarországon annyi az elrontott házasság. Nem mondhatom, hogy a rossz házasság sok, hiszen a házasság olyan, amilyenné tesszük. A házasság fő problémája, hogy az egyik csak néz a másikra, de nem látja meg. Nem látja meg, hogy a szomorú, fáradt, túlterhelt, vagy éppen unatkozik. Nem kérdezi meg soha, mi a baja. De sokszor panaszolták már nekem. Bandi bácsi, sohasem kérdezi meg tőlem a házastársam, hogy vagy. Van valami problémád? Nem a szex a probléma, hanem a szeretet. A szavakban megformálódott szeretet. A lelki gondozói szobámban velem szemben két szék áll, mert a család a komplex, egész. Ha eljött hozzám, mondjuk a feleség, meghallgattam. Aztán várta a tanácsomat. Azt kértem. Tudja mit? Mielőtt bármit is mondanék, küldje el a férjét. Sokan felkapták a fejüket. Miért? Mert szeretném a másik szemet is megnézni. Maga milyen szemorvosnak tartaná azt, aki csak az egyik szemét vizsgálná? Ilyenkor derül ki, hogy kell még a kamasz gyermekükkel is beszélnem, meg még a nagymamával is, mert legtöbbet a nagymamák tudnak. Sokszor egy áldott, drága kis nagymama viseli az egész család terhét, hiszen a házas felek alig vannak együtt. Pénzt kell keresni. A gyereket átpasszolják az iskolának, azért van a tanár, hogy nevelje őket. A tanár meg azt mondja, nem az én dolgom. Tanítok, de nem nevelek. Végül is marad a nagymama és nagypapa, akik még valamennyire nevelnek. 60-70-80 körül járva bizony fáradtak már, nem elég rugalmasak. A fiataloknak meg talán nem is arra a tanácsra van szükségük, amit az öregektől kaphatnak. Ezért is olyan fontos a közösség, ahol van öreg is, fiatal is, egymásnak adhatnak tanácsot, és segítenek is a rászorulón. A gyülekezeti közösség mindig Krisztust mutatja a hívőknek. Ahol ilyen krisztusi közösség nincs, ott alakítanak hasonlót valamilyen elvek alapján, és így születnek a szekták. A nem Krisztust, hanem egy-egy elvet megélők közösségei ezek. Néha azon gondolkodom, hogy ezek az egyház elhalásához vezetnek, de tudom, hogy nem kell annyira féltenem az egyházat. Kibírt 2000 esztendőt. Voltak mélypontjai, voltak csúcspontjai. De a legfontosabb az, hogy a léte Istentől van. Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak ígájával. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. Mert mi a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó, hit. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelének 5. részéből az 1., valamint a 4., 5. és 6. versét olvastam.
1: Gyökösi Endre, Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunk újabb részével jövő héten szerdán a Keresztény Életben jelentkezünk. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép hétvégét kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszonthallásra!
2: Krédó. A megtartó hit műsora.

Aranyszalagtár rovatunkkal sugároztuk, melyben 2009. június 27-ei krédó műsorunk ismétlése volt hallható. Szerkesztő Vitus István.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit keddéli magazin műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

Hamarosan híreket mondok, utána a legkisebbeknek kedveskedünk mesekosárovatunkkal. Ezután hangos könyvtárovatunkat közvetítjük, melyben Mamóra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgatunk meg 3 fejezetet. 14 órakor ismét hírek következnek. 14 óra 15 perckor versrovatunkkal sugározzuk, melyben ma Arany János Családi Kör című verse csendül fel. 14 óra 20 perckor Keresztény Élet felekezetközi műsorunkat közvetítjük. Ezzel várom hallgatóinkat a következő 2 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 1 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Folytatódik a kánikula, 40 fok feletti maximumok várhatóak. Holnaptól emelkednek a közúti bírságok. Mélyponthoz közelít a román gazdasági iránti bizalomindexe. Akvapark épülhet Szovátán. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Ma is vörösi jelzésű riasztás van érvényben az ország területének háromnegyed részén. Helyenként 40 Celsius fok feletti nappali csúcsértékek várhatóak. Figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. A harmadfokú riasztás a Bánságra, Körösvidékre, Mára, Marosra, Erdélyre, Moldvára, Olténiára és Monténia nyugati felére érvényes, ahol rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalomindex meghaladja a kritikus 80 egységet, írja az Agea Press. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 41 Celsius fok között alakul. A legmagasabb értékek a Bánságban és a Körösvidéken várhatóak. Az éjszakák trópusiak lesznek, 17 és 25 Celsius fok közötti minimumokkal. Dobrucsában és Munténia keleti felében narancssárga jelzésű hőségriasztás van érvényben. A Dunadeltában 32 fok, a régió más részein 38 fok körüli csúcshőmérsékletre kell számítani. Az éjszaka folyamán 20-24 fokig hűl le a levegő délután, és este a domb- és hegyvidéki térségekben zivatarok várhatóak, figyelmeztetnek a meteorológusok. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki. Így a jelenlegi 202 lej 50 baniról 216 lej 25 banira nő. A román rendőrség a Digi24.ro hírportálnak megerősítette, hogy az új tarifákat 2026. július 1-től, azaz holnaptól alkalmazzák. A változás azonnal érint minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet az új érték hatályba lépése után állítanak ki. Holnaptól a bruttó minimálbér Romániában 4325 lejre emelkedik. Mivel a büntetőpont törvényileg rögzítve ennek az összegnek az 5%-a, az értéke automatikusan 216 lej 25 banira módosul. Ennek következtében a KRESZ-ben szereplő összes olyan szankció összege növekedni fog, amelyet büntetőpontok alapján számolnak ki. A büntetőpont rágulása a közúti törvénykönyvben rögzített valamennyi büntetési kategóriát érinti. A szankciók szigorítása nem a közúti törvény közvetlen módosításának az eredménye, hanem annak a jogi mechanizmusnak a következménye, amely a büntetőpontot a bruttó minimálbérhez köti. Májusban 7,7 ponttal 30,5-re csökkent a román gazdasági iránti bizalomindexe, a nullától 100-ig terjedő skálán, közölte a CEFEA Románia Egyesület. A szervezet havonta készít felmérést a pénzügyi elemzők körében, a román gazdaság kilátásairól, írja az Agea Press. Tegnapi közleményükben a májusi felmérés eredményeit ismertették. Eszerint a bizalomindex jelenlegi gazdasági helyzetet tükröző komponense 9,3 ponttal 23,4 pontra, míg a következő 12 hónapra vonatkozó kilátásokat mérő összetevője 6,8 ponttal 34-re csökken, a nullától 100-ig terjedő skálán. A külső és belső tényezők miatt erősödő kockázatkerülés jelentősen visszavetette a gazdaságba vetett bizalmat. A lej leértékelődéssel következtében az árfolyam jövőbeli alakulására vonatkozó várakozások is változtak. Ezzel párhuzamosan az idei gazdasági növekedési kilátások is érezhetően romlottak, és már magas recessziós kockázatra utalnak. Értékelt a CEFEA Románia elnöke Adrián Kodir Lásu. A szakember szerint a bizalmi mutató hasonló visszaesésére a 2012-es politikai válság idején a nyugdíjrendszer második pillérének államosításával kapcsolatos 2018, valamint a koronavírus járvány és az ukrajnai háború kirobbanásakor volt még példa. Eddigi mélypontját 2026-ban a járvány kitörésekor érte el a mutató. Két nagy fejlesztésről döntött tegnap rendkívüli ülésén a Maros megyei tanács. Az egyik egy szovátai akvapart megépítését készíti elő, a másik pedig a Maros Metropolis övezeti vasút megvalósításához biztosítja a megyei hozzájárulást. Tájékoztat közleményében a megyei önkormányzat. Mint írják, a tanácsos jóváhagyta azt a partnerségi megállapodást, amelyet Szováta önkormányzatával kötnek egy új szabadidő és fürdőközpont megépítésére. A beruházásra Európai Uniós támogatást pályáznak meg a 2021-2027-es központi régió program keretében. A tervek szerint az Aquapark több mint 20.000 négyzetméteren épülne meg, és a nyári időszakban egyszerre akár 1500 látogatót is befogadhat. A beruházás összértéke meghaladja a 104,5 millió lejt. A komplexumban egész évben működő wellness központ, szaunák, éttermek és gyermekek számára kialakított terek kapnak helyet. Emellett fedett és szabadtéri édes és sósvízű medencék, jacuzzik, gyermekek és baba medencék, csúszdák, sportpályák, játszóterek és pihenőövezetek is épülnek. A terület több mint 60%-át zöldövezetként alakítják ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütésre, délután pedig esőzésre és olykor viharos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ázsiapressz hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Térjetek meg, elpártott fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Jeremiás próféta könyvéből a 3. fejezet 14. verse. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből az 5. rész 1. és 2. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bár

0: valóság.
1: Pumukli és a zöld szörny. Édelmester takarítás közben talált egy régi festékes dobozt, és megmutatta Pumuklinak egy ív papíron, hogy kell a vizet, a festéket és az ecsetet használni. A kobold csillogó szemmel figyelte, ahogy előbb egy kék, majd egy piros ecsetvonás jelenik meg a papíron. Fú, igazi nedves vizet tudok ezzel festeni, és halkat meg... Pumukli egészen izgatott lett. Nagy buzgalommal látott munkához. Olyan tarka képet festett, amilyet Éder még nem látott. Meg is dicsérte kellőképpen. Pumukli föltette a gyalupadra, hogy körbe csodálhassa. Ebben a pillanatban lépett be Schmidberger úr, hogy elvigyen egy kis állványt. Mindjárt megütötte a szemét a festmény. De jó színkompozíció! Nagyon tehetséges! Hányadikba jár a gyerek? Nem jár iskolába, felelte Éder. Ahhoz képest, hogy még nem is iskolás, egészen bámulatos, jelentette ki Schmidberger úr elismerően. Az ilyen tehetséges gyerekkel sokat kell foglalkozni, tette hozzá, majd kifejtette Édernek, hogy milyen fontos a gyerekek művészeti nevelése. Éder alig tudta leállítani, közben persze tudta, hogy Pumukli hallja az egészet. Schmidberger úr elment. Pumukli pedig ott állt, büszkeségtől dagadó kebelle. Te is mondjád nyugodtan, hogy jó a színkompozícióm. Kompozíciód, javította Éder. Nem, kompozícióm, kötötte az ebet a karóhoz Pumukli. Hosszas töprengés után úgy döntött, hogy a következő képét Éderről festi. Bőrszín nem lévén a festékes dobozban Édernek sárga lett az arca. Az asztalos megdöbbentőnek találta a hasonlóságot, és a képet fölakasztotta a divány fölé. Másnap jött takarítani Eisingerné, a takarítónő. Amikor meglátta a sárga képet a falon, összecsapta a kezét. – Hogy tehet ki ilyen mázolmányt a lakásában? – tiltakozott felhangon. Éder meg akarta védeni a képét, de Eisingerné már belelendült, hogy teketória nélkül kifejtse a modern művészetről alkotott elutasító nézeteit. Csoda-e, hogy aznap először felborult a felmosóvödör, aztán kiesett az ablakon a porrony rázás közben, végül pedig a virágváza gurult le az asztalról, mint egy magától. Mikor már nem volt ott a takarítónő, Pumukli felháborodásában ugrálni kezdett. Már tudom, hogy most mit fessek meg. Eisingernét azám, méghozzá zöldre festem, mint a füvet, a békát és a... A kobold azon nyomban egy rémséges zöld kísértetet festett. A kép igen hatásos lett, és Schmidt

és elmondta a dolgot Schmidberger úrnak, aki gyűjtötte a naív festményeket, ezért nyomban elment Éderhez, hogy megvegye tőle a zöld képet. Miközben elragadtatottan állt a pumukli festmény előtt, Eisengerné visszajött, mert ott felejtette az esernyőjét. Ott látta a két urat a borzalmas kép előtt áldogálni, és nem értette a világot. Ránézett az elegáns, szürke öltönyös úrra. Maga biztosan nem a művész, mert annál sokkal rendesebben néz ki, kiáltotta. Nem, mosolygott Schmidberger úr. Éder úr a festő. A derék asszonyságnak leesett az álla. Szeretném a képet megvásárolni, mondta Schmidberger úr. Éder átnyújtotta a képet. A művésznek megtiszteltetés, ha ajándékba adhatja önnek. Eisengerné pulykavörös lett, amit Pumukli elégtételen nyugtázott. Amikor Éder a művet még alá is írta Pumukli néven, a művész nevem, mondta hamiskásan, a kis kobold roppant büszke volt. Másnap borral, hurkával, kolbásszal, sajttal teli ajándékkosarat adtak át Édernek. A kosárról kis kártya csüngött, amelyre ezt írták, hálából a rendkívüli képért. Ha tudná, hogy valóban milyen rendkívüli ez a kép, kuncogott Éder. Pumukli büszkén feszített a kosár előtt. Tudod mit? Ezentúl te pénzért dolgoz, én meg kosárért dolgozom. Ha ebből mindent kieszünk, akkor egy piros Eisengernét festek, mert nagyon kell szégyelnie magát. Azzal kivett a kosárból egy jókora kolbászt és beleharapott.

akarunk kerülni, nem kell megijedni egy kis hidegfürdőtől. Amúgy se árt egyikteknek se egy kis mosakodás. A másik percben már a vízben lubickolt egész népe az Isten szigetének. Pipi tér legelül, nyakában a kis apafival. A kis herceg ugyan sokkal jobban szeretett volna úgy cselekedni, mint a többiek, de Pipi tér a nyakába vette, akárhogy kapálódzott. Csak jól kapaszkodj a nyakamba, lelkem, hercegecském. Ne félj, úgy lehet én is kapaszkodok még a tiédbe, ha nem sikerül buzát urammal a vásár. Ahogy a szárazra értek, Pipi tér egy szálig elbújtatta a népét a sűrű bozótban, amely kavár alatt búrjánzott. Ő maga pedig odakullogott a vár tövébe, s elkezdett kurjongatni torka szakadtából. Ahó, ahó, nagy baj van, kaput nyissatok! Nagy sokára felpattant a kaputorony ablaka, s a kapuőr kidugta rajta a fejét. Mi kell? Kérdezte nagy álmosan. Az, hogy nyisd ki a kaput. Ki fia vagy, hé, hogy így parancsolgatsz? Förmett rá mérgesen a katona. Még a kakas se kukorintott, mit akarsz ilyen korán? Buzát kapitány urammal akarnék beszélni. Alszik az még ilyenkor, földi? Most fordul a másik oldalára. Mi sorod van vele? Azt nem kötöm a te orrodra. No hát, tartsd meg magadnak, morgott az őr, s becsapta az ablakot. Jól van, atyám fia, nekem nem sietős, kiabált föl Pipi tér. Hanem aztán nekem ne tégy szemrehányást, ha olyan deresen lovagoltat meg a kapitány, amelyik egyet se lép, mégis összetöri minden porcikádat. Hát kicsoda kelmed, szólt megint dühösen a strázsa. A fejedelem postása vagyok. Levelet hoztam tőle a kapitánynak. Bánom is én, meg a zsoldot is hozom a tarisznyámba. Isten hozott jó ember, vigyorgott le erre a katona. Hát miért nem azt mondtad mindjárt, hiszen téged várunk egy fél esztendeje. Nyitom már! Nyikorgott a nehéz vaskapu, s Pipi tér besuttyant rajta. Oda bent aztán sok bolyongás után csak ugyan bejutott buzát uramhoz, aki javában húzta a bőrt a fagyon. Hanem arra a jajgatásra, amit Pipi tér csapott, fel kellett ébrednie a jámbornak, ha mind a két fülére süket is volt. Ilyetten ugrott föl a medvebőrről, s kereste a kardját a félhomályban. Mi az? Ki jár itt? Kit nyúznak? Jaj, jaj, uram, én vagyok itt, az Isten szigeti ember. Hozott a mándruc. Mit zavarogsz itt éjszakának idején? Jaj, uram, nem a mándruc hozott engem. Én hoztam inkább az Isten szigeti gyerekeket. Az már beszéd, hova tetted őket? Nem tettem én sehova. Ott vannak már azok szegény báránykák, ahová szántad őket. Hol? Csak nem a török kezében? Vagy igen, nagy jó uram. Itt lepett meg bennünket a bátkai erdőben. Ember, tudod-e, mit beszélsz? Az innen csak fél óra járás. Azóta tán már itt is vannak a várban. Rajta, emberek, csukjátok ki a kaput, nyissátok be! Fegyverbe vitézek! Az ágyuk mellé legények! Jaj, sehova se menjetek! Itt ne hagyjatok! Fussatok! Maradjatok! Jaj, ilyen gyalázat! Jaj, nekem szegény fejemnek! Elvették fölülle sárvárat! Pipi tért meg-megrázta belülről a nagy nevethetnék, de erőt vett magán, s megszólalt szép csendesen. Tán odáig még nem vagyunk, nagy jó uram, hiszen csak öten vannak a törökök. Ötük közül is ló az egyik. Annak is pénzes tarisznya van a hátán. Az előbb a fejét verte a gerendába buzát, uram, most meg az oldalát verte a falba, olyan táncolásba kapott örömében. Micsoda! Öten vannak a törökök egy lovad magukkal? Egy lovad magukkal vannak öten? Pénz van az iszákjukban? Az iszákjukban pénz van. Amilyen az már, az enyém már az. Megütközünk velük. Elfogjuk őket, halálra aprítjuk, fölnégyeljük, nyásba húzzuk, kerékbe törjük. Magára kapta a kacagányát, riadót fuvatott, s kisvártatva kirobogott a kapun az egész fegyveres őrség. Buzát uram nyargaltában visszaordított Pipi térre. Te csak maradj itt, jó ember, hogy búcsút vehess a gyerekeidtől, ha mink hazajövünk a fényes diadallal. Igenis, nagy jó uram, itt maradok parancsolatodra. Mosolygott Pipi tér,
s aztán odafordult a kapushoz, aki

0: Ájtátva nézte ezt a nagy égszakadást, földindulást. Ugyan, földi, behívhatnám-e a várba a gyerekeimet, akiket a kapitány ő kegyelme emlegetett? Bánja a kánya, vont vállat a kapus, s behúzódott az udujába tovább szenderegni. Csak aztán jól bezárja Kent a kaput, s hozza föl hozzám a kulcsot. A kaput is bezárom, a kulcsot is fölviszem, ígérte Pipitér készségesen, s azzal kiballagott a vár elé, ott aztán harsányan elkiáltotta magát. Befelé, rongyosok! A bokrok szétnyíltak, s kilépett közülük a rongyos hadsereg. Rongyosabban, mint valaha, mert a bozót kegyetlenül megtépte őket. Szép hadirendben álltak, élükön mind a két szitári gyerek, középen a kis apafival. Pipitér hátul maradt sereghajtónak. A kapus kinézett az apró lábak dobogására, s nem győzte a fejét csóválni. Ennyi de sok gyereke van ennek az öreg embernek. Pipitér pedig nagy robajjal csapta be a kaput, ráfordította a kulcsot, föltette rá a mázsás pántokat, aztán fölballagott a kapushoz. Ejnye, támadt az rám érgesen. Kend mindig csavarog, mint a hazajáró lélek, nem hagyja nyugodni az embert.
1: Dehogy nem, fiam, dehogy nem.
0: Inkább most is azt jöttem megmondani, hogy most ugyan kipihenheted magad. Gondoskodtam a számodra jó hűvös helyről, odalent a várpincében, ott még a legyek se látnak csípni, mert sötét van. A legény először csak a száját tátogatta, a szemét forgatta, aztán kapálózott is egy kicsit, de a rongyosok kemény keze hamarosan megtanította rá, hogy ki most az úrháznál. Utoljára aztán csendesen, megadással ballagott le a pincébe. Nekem mindegy, csak ennem adjék Kentek eleget. Azzal az egy-két szál cseléddel, szakáccsal, lovászgyerekkel, aki a várban ténfergett, könnyen boldogultak. Azoknak még tetszett is a tréfa, s kiálltak a bástyákra lesni, mi lesz itt, ha Buzát uram megjön. Az pedig nem sokára megjött egész hadával. Dúlt, fúlt, verte a kaput ököllel, rúgta lábbal. Pipitér kidugta a fejét a toronyablakon. Ho-ho, ott hongarázdálkodjék az úr, ott kint ágas, itt bent szoros. Jó, hogy itt vagy, szép mákvirág, csikorgatta a fogát Buzát uram. Majd beszélek a fejeddel, csak belül lehessek. Ide ugyan be nem kerülsz, uram, lóbálta Pipitér csendesen a fejét, amelyikkel Buzát uram közelebbről szeretett volna beszélni. Hanem erre a furcsa kijelentésre egy kicsit meghökkent. Nem-e? Én parancsolnék tán ebben a várban, vagy mi a macska?
1: Nem itt, uram. Itt Apafi Mihály parancsol.
0: No, mondta zavarodottan Buzát uram. Én is úgy értettem. Úgy értettem én is. No, én meg nem úgy értettem, ahogy te, felelte neki Pipitér, s azzal becsapta az ablakot. Kisvártatva azonban megint kinyitotta.
1: Igaz is? Majd elfelejtek kegyelmednek szerencsét kívánni ahhoz, hogy ilyen jó vásárt csinált.
0: Többet aztán elő nem jött, akárhogy dörömbölt Buzát Gáspár az embereivel. Tizennegyedik fejezet. Harcsa bajusz, gyékény bocskor. Az Apafi palotában csupa bánatos arcokkal, kisírt szemekkel találkozott Buzát Gáspár. Néni, itt már tudják, hogy oda van Sárvár, gondolta magában. Csak azon nem győzött csodálkozni, hogy miért nem fogják hát le a darabontok, mihelyst belépett. Mert érezte, hogy ugyan rászolgált a büntetésre. Hol van a fejedelem ő nagysága? Kérdezte valami kéztördelő asszony cseréttől. Az szólni se tudott, csak a fejével biccentett egy sarokszoba felé. Ott né a duzzogóban. A duzzogó az a szobája volt a fejedelemnek, ahová olyankor szokott bezárkózni, ha nagyon bántotta valami. Buzát uram megnyomta a kilincset, az ajtó kinyílt. Valami nagyon haragudhatott a fejedelem, ha még az ajtót is elfelejtette bezárni. Nem látszott pedig rajta, hogy haragszik.
1: Inkább szomorú volt, sápadt, színehagyott orcája, és vörösre sírva neki is a szeme. Buzát uram kétszer is meghajolt előtte köszönésképpen, de a fejedelem nem akarta meglátni, pedig ránézett. Buzát uramnak egyre jobban izzadt az üstöke, s nagyon csendesen szólalt meg.
0: Baj van, nagyságos uram.
1: Baj van.
0: Bizony
1: baj, Ebecki uram. Nini, reménykedett Buzát uram, ha fejedelem csúfolódik, duplán adja vissza a szót, aztán még tréfálkozik is, Ebecki uramnak szólít, hát ha meg is lehetne engesztelni szép szerével.
0: Nagy baj ez, nagyságos uram.
1: Bizony nagy. Rá se gondoltunk, hogy így elveszhessen.
0: Bizony nem.
1: A mi legfőbb erősségünk, legbiztosabb menedékünk.
0: Bizony az.
1: S még azt se tudjuk, ki vette el tőlünk. Német volt-e, török volt-e?
0: Némete. Török-e?
1: Én egyiket se hiszem, nagyságos uram.
0: Nem,
1: ugye, Ebecki uram? Hát mit hisz kegyelmed, Ebecki uram? Eltévedt valamerre az erdőben? Kiről beszél, nagyságos uram? Képet elbuzát.
0: Hát nem a sárvári várról?
1: Hát kelmed, Ebecki uram, nem az én elveszett fiamról.
0: Nem én, nagyságos uram. Én azt jöttem megjelenteni, hogy Sárvár elveszett.
1: Nem is vagyok én Ebecki uram, hanem vagyok Buzát uram, nagyságodnak szégyenkező szolgája.
0: Bánom is én,
1: vont vállat a fejedelem, s Buzát uram életében először örült annak, hogy a fejedelem nem törődik vele.
0: Hanem ha kelmed nem az igazi Ebecki uram, hát akkor jöjjön elő az igazi Ebecki uram.
1: Az is előkerült hamarosan, stán századszor mesélte már el a fejedelemnek, hogyan veszett nyoma a kis hercegnek. Harmadnapja most, mikor utoljára látták, a várkapuban beszélgetett egy vándorló formájú, harcsabajuszú öregemberrel.
0: Nem olyan hunyorgó szürke szeme volt annak az öregembernek, szólt közbe Buzát uram, amire Ebecki uram jócskán nyersen adta vissza a szót.
1: Van nekem egyéb dolgom is, mint hogy minden jöttmentnek a szemébe nézegessek, olyan-e, mint a macskáé, vagy mint a csókáé. Annyit azonban tudok, hogy az öregembernek gyékény bocskor volt a lábán, a bajusza meg a szájába lógott, mint a harcsának.
0: Hiszen akkor azt a gyékény bocskoros öregembert én ismerem, csattant fel Buzát uram.
1: Meg is bánta mindjárt, mert a másik két úr fölugrott, s ki a dolmányát, ki a nyakra valóját ráncigálta Buzát uramnak.
0: Felej, ember, az Úristen áldjon meg, kicsoda az!
1: Buzát uram lehorgasztotta a fejét. Azt én se tudom, nem ismerem a nevét, de azt tudom, hogy hol lehet megtalálni.
0: Hol?
1: Sárvár várában.
0: A fejedelem az ajtónak, Ebecki uram az ablaknak ugrott, s tele kiabálták a palotát. Fogjatok gyorsan, nyergeljetek hamar, gyerünk Sárvárra!
1: Nagyságos fejedelem, halásan követem. Bajos lesz oda bemenni, köszörülte a torkát Buzát uram. Talán jobb volna, ha mi ketten Ebecki urammal előre mennénk szállást csinálónak.
0: Miért, Buzát uram? Nézett rá meglepődve a fejedelem.
1: Miért vágkelmed olyan keserves képet, mintha tormába harapott volna?
0: Jaj, nagyságos uram, ha csak torma lett volna.
1: Nem torma volt az, hanem bolond gomba, amibe én beleharaptam.
0: Elmondta aztán szegrül végre, hogy játszotta el Sárvárt nagyoktalanul.
1: Azt persze kifelejtette, hogy akart ő jóvá Sárt csapni. Jobbnak látta vele nem dicsekedni. Ám bátor, abban az időben nem volt ritkaság az ilyen dolog. A fejedelem kedvetlenül csóválta a fejét.
0: Megbocsátok kegyelmetnek, Buzát uram, ha visszaszerzi, amit elveszejtett.
1: Meg kell ostromolni Sárvárt, segítsen benne Ebecki uram is. Hanem arra vigyázzanak kegyelmetek, hogy annak a gyékény bocskoros embernek haja szála se görbüljön. Hát, ha ő meg tudja mondani, hová lett a fia. 15. fejezet. Sárvár ostroma. Másnap hajnalban Kővár megindult Sárvár ellen. Úgy kell ezt érteni, hogy a két vár mindössze vagy félnapi járóföldre esett egymástól, s Kővár várából vitték át a hadiszerszámokat Sárvár ostromára. Először ugye megpróbáltak szép szerével boldogulni. A két kapitány követet küldött a sárváriakhoz. Kínálja föl nekik a békét. Ha maguk jó szántából kitakarodnak a várból, mehetnek Isten hírével, amerre akarnak. Nem lesz semmi bántódásuk. A követnek csak ugyan fel kellett kínálni a békét, mert benne eresztették a várba. Csak úgy a tövéből kurjongatott fel a falakra. Nesztek a béke, nyúljatok érte! Nem nyúlt bíz azért senki, hanem láthatatlan kezek úgy meghaigálták a követet vadkörtével, hogy esze nélkül sarkantyúba kapta a lovát, s úgy nyargalt vissza Kővárra. Nagy pironkodva állt meg a két kapitány előtt. No, mit üzentek a sárváriak? A legény megmutatta az ábrázatát, amit össze-vissza kékítettek a kemény vadkörték. Ennyit üzentek mindössze. Sose láttam ilyen cifra ellenséget, amelyik vadkörtével lövöldöz. No, az még vadabb is lesz, amivel mink visszalövünk. Annak a magjába fejestül beletörik a foguk. Azzal megindultak Sárvár felé a kővári nagy kerekes ágyuk, a kőhányó mozsarak, a mezei tarackok, dűbörögve, csörögve a sziklás utakon. Utánuk a kővári hadak, lándzsások, kopjások, muskétások. Legelő talpig fegyverben a két kapitány, széles lengyelkard az oldalukon, szakállas puska a vállukon, tollas buzogány a markukban. Olyan hadikészülettel voltak, hogy meg lehetett volna vele venni Bécset. Mikor uzsonnatájban megérkezett a sereg Sárvár alá, s neki készült a táborozásnak, Buzát uram mérgesen dörzsölte a kezét. Hiszen csak azt a harcsa bajuszút megfoghassam. Hiszen csak megfoghassuk, mindjárt tyúkkal, kaláccsal kell hozzá lennünk. Tudja kell, mert mit mondott a fejedelem, hajszála se görbüljön, mert csak ő adhatja elő a herceget. Ebben a percben valami fütyülést hall Ebecki uram a feje körül, hirtelen lekapja a nyakát, hát abban a percben leválik a süvegéről a kerecsen forgó. Úgy lesodorta azt onnan egy golyó, mintha soha ott se lett volna. Ej, de szép lövés volt, forgós teringette, hüledezett a jó úr. Magam se csinálhattam volna különben, mintha csak én tanítottam volna a mesterét. De a többi urak is ugyancsak kapkodták a fejüket, hullott közéjük a golyó, mint a jégeső. Jó lesz innen tovább húzódni, mert ennek már a felese tréfa, ez már több, mint vadkörte. Csak ugyan visszahúzódott a tábor még egy jó puska lövésnyire. Ott vonták föl a kapitányok sátrát, akik elkezdtek tanácskozni, mit évők legyenek. Meg kell kezdeni az ostromot, hadd szólaljanak meg az ágyuk, vélte Ebecki uram. Búzát uramnak azonban nem füllött a fogához ez a beszéd, csupa ijeszgetésre szánta ő az ágyukat, csak nem bolond, hogy a saját várát összelövöldözze. Hát mi jobbat tud kelmed? Küldjön hozzájuk még egy békekövetet. Hát szaladjon, kelmed! Én, merezgette a szemét Búzát uram, még hogy én alkudozzam a saját váramra? De hiszen én velem szóba se állnak. Próbáltam én azt már egyszer, még most is ég belé az orcám. Utoljára aztán Ebecki uram vállalta el a követséget. Abba a lyukba, amit a süvegén ütött a golyó, beletűzött egy nagy fehér keszkenőt, ami azt jelentette, hogy ő nincs semmi rossz szándékban, tehát meg ne lövöldözzék. És odaballagott a vár elé. Ha-hó! Ha-hó! Ha-hó! Kiáltott vissza egy vékony gyerekhang, amelyiknek a gazdáját sehol se lehetett látni. De a hang nagyon ösmerősnek tetszett Ebecki uramnak. Béke ajánlatot hoztam. Tartsd meg magadnak! A fejedelem megbocsát nektek. Azt majd csak akkor hisszük el, ha ő mondja. Jöjjön ide ő nagysága a maga személyében. Ti veletek nem állunk többet szóba. Ebecki uram megvakarta a feje búbját. Legalább azt mondjátok meg, miféle népek vagytok. Majd megmondjuk a fejedelemnek, vagy meg se kell mondani. majd megismerez magától is.
0: Mit volt mit tenni? Visszasonfordált Ebecki uram, s megtanácskozta a dolgot kapitánytársával.
1: Szégyen, nem szégyen, ide kell hívni a fejedelmet. Meg kell neki írni, hogy ezt a várat csak ő veheti meg a láthatatlan ellenségtől.
0: Mert a jó urak csak ugyan nem sejtették, még most se kik azok, akik olyan könnyű szerrel megkaparintották Erdély végvárát. A három nap alatt, míg ott táboroztak tehetetlen bosszúsággal, csak egy csomó gyereket láttak a bástyákon ácsorogni.
1: Ugyan hol vette itt magát az a sok gyerek? Tűnődött Ebecki uram.
0: Buzát Gáspár csak a fejét rázogatta, csak a fogát szívogatta, de nem szólt semmit.
1: Az én Isten szigeti gyerekeim azok, gondolta magában, akik oly rettentő sokba kerültek nekem, pedig csak egy tallért adtam értük, az is lyukas volt.
0: Harmadnap reggelre megérkezett a fejedelem nagy üveges batárban. Az erős moldovai paripák habosra szaladták magukat, s alig pihegtek a fáradtságtól. A fejedelem sápat volt, homlokán mély barázdákat szántott a nyugtalanság, szeme körül az álmatlanság karikája kék lett. Ahogy kiugrott a kocsiból, egy-két szót váltott a kapitányokkal, s neki indult a várnak. Buzát uram azonban eléje ugrott.
1: Hová gondol nagyságod? Csak nem megy fegyvertelen kézzel az elé a gonosz nép elé. Bizony még meglövöldözik nagyságodat.
0: Apafi azonban rá se hallgatott a jóskodásra, hanem lépkedett sebesen a vár felé. Láttára nagy mozgolódást támadt a bástyákon. Egy csomó rongyos gyerek futkosott előre-hátra. Puskája azonban volt annak valamennyinek, hiszen találtak a várban eleget. Egy öreges ember, maga is rongyos, igazgatta őket egy kegyetlen hosszú náddal, amelyiknek a végén az Apafi lobogót csavargatta a szél. Vörös sejmén szépen meg lehetett látni az arannyal kivarrott címert, a karddal átfúrt sisakot, mikor az öregember magasra emelte a lobogót és tisztelgett vele.
1: Úristen, de furcsa népség, mosolyodott el nagy bánatában is a fejedelem, s egyszerre meghökkenve kapott a homlokához.
0: Ejnye, milyen ismerősnek tetszik neki a bársony kucsmás, karcsú gyerkőc, aki nem is olyan rongyos, mint a többi. Kék atlaszdolmány feszül a karcsú testén, zománcos kard csillog az oldalán. Az arcát nem lehetett ugyan jól kivenni a nagy magasságban, de járása, kelése, szép magatartása, minden mozdulása egészen olyan, mint boldog Isten. Igazán az lenne?
1: Hely, te fiú! Kiáltott fel a fejedelem. Nem, de nem te volnál-e, Apafi Mihály herceg?
0: Igenis, én vagyok, nagyságos fejedelem, tisztelgett a kardjával az atlaszruhás gyerek.
1: Ho-ho, fiam uram, gyere csak le ide hozzám, hadd beszélek a fejeddel.
0: Nem én, apám uram, le nem megyek addig, míg velem nem jönnek a pajtásaim is. Szitári Ádámka meg Szitári Tamás.
1: A szitári gyerekek, álmélkodott a fejedelem. Hát, mit bánom én, jöjjenek le veled a szitári gyerekek is.
0: Nem lehet ám, apám uram. Nem emlékszel rá, hogy mit fogadott a Tamás? Azt, hogy ők addig a színed elé nem kerülnek, míg szabad nem lesz az édesapjuk, Szitári Kristóf.
1: Az ámni? Csak ugyan. Én már meg is feledkeztem Szitári Kristófról. Üssek ő. Hát legyen szabad, Szitári Kristóf is. Mindjárt szalajtok egy futárt a kolozsvári várnagyhoz, hogy eressze szabadon Szitári uramat.
0: Nem telt bele három szempillantás, rettentő örömújongások közt sarokra nyílt a nagy vaskapu. Csak hogy nem a rongyosok újjongtak, hanem az ostromló sereg. Buzát uram olyan kevéjen lovagolt be a várba, mintha nehéz harcban a török császártól foglalta volna vissza egymaga. Annál szótlanabbak voltak a rongyosok. Mi lesz most ővelük? Se szigetük, se váruk már. Még Pipitér is hallgatagon csoszogott les fel a gyékény bocskorban az udvaron, addig, míg a fejedelem bezárkózott a címerterembe a fiával, a két szitári gyerekkel, meg a két kapitánnyal.
1: Mi lesz most, Teremtő Isten? Mi lesz?
2: Hangos könyvtár. halhatatlan művek halható változata.
3: Hangos könyvtár rovatunkat sugároztuk, melyben Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgattunk meg három fejezetet. Jövő héten ugyanekkor folytatjuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit kedd déli műsorunk utolsó órájában, a mikrofonnál Ungvári Szende. Adásunk utolsó órájában híreket mondok, majd versrovatunkat sugározzuk, az óra utolsó részében pedig keresztény életműsorunkat közvetítjük, melyet Szecsődi Árpád munkatársunk szerkesztett. Ezzel várom hallgatóinkat a következő egy órában, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A pontos idő 2 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Folytatódik a kánikula, 40 fok feletti maximumok várhatóak. Holnaptól emelkednek a közúti bírságok. Mélyponthoz közelít a román gazdasági iránti bizalomindexe. Akvapark épülhet Szovátán. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Ma is vörösi jelzésű riasztás van érvényben az ország területének 3/4 részén. Helyenként 40 Celsius fok feletti nappali csúcsértékek várhatóak. Figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. A 3. fokú riasztás a Bánságra, Körösvidékre, Mára, Marosra, Erdélyre, Moldvára, Olténiára és Munténia nyugati felére érvényes, ahol rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalomindex meghaladja a kritikus 80 egységet, írja az Ace Press. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 41 Celsius fok között alakul. A legmagasabb értékek a Bánságban és a Körösvidéken várhatóak. Az éjszakák tróposiak lesznek, 17 és 25 Celsius fok közötti minimumokkal. Dobrucsában és Munténia keleti felében narancssárga jelzésű hőségriasztás van érvényben. A Duna-deltában 32 fok, a régió más részein 38 fok körüli csúcshőmérsékletre kell számítani. Az éjszaka folyamán 20-24 fokig hűl le a levegő délután, és este a domb- és hegyvidéki térségekben zivatarok várhatóak, figyelmeztetnek a meteorológusok. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki. Így a jelenlegi 202 lej 50 baniról 216 lej 25 banira nő. A román rendőrség a Digi 24.ro hírportálnak megerősítette, hogy az új tarifákat 2026. július 1-től, azaz holnaptól alkalmazzák. A változás azonnal érint minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet az új érték hatályba lépése után állítanak ki. Holnaptól a bruttó minimálbér Romániában 4325 lejre emelkedik. Mivel a büntetőpont törvényileg rögzítve ennek az összegnek az 5%-a, az értéke automatikusan 216 lej 25 banira módosul. Ennek következtében a KRESZ-ben szereplő összes olyan szankció összege növekedni fog, amelyet büntetőpontok alapján számolnak ki. A büntetőpont drágulása a közúti törvénykönyvben rögzített valamennyi büntetési kategóriát érinti. A szankciók szigorítása nem a közúti törvény közvetlen módosításának az eredménye, hanem annak a jogi mechanizmusnak a következménye, amely a büntetőpontot a bruttó minimálbérhez köti. Májusban 7,7 ponttal 30,5-re csökkent a román gazdasági iránti bizalomindexe, a nullától 100-ig terjedő skálán, közölte a CEFEA Románia Egyesület. A szervezet havonta készít felmérést a pénzügyi elemzők körében a román gazdaság kilátásairól, írja az Ace Press. Tegnapi közleményükben a májusi felmérés eredményeit ismertették. Eszerint a bizalomindex jelenlegi gazdasági helyzetet tükröző komponense 9,3 ponttal 23,4 pontra, míg a következő 12 hónapra vonatkozó kilátásokat mérő összetevője 6,8 ponttal 34-re csökken, a nullától 100-ig terjedő skálán. A külső és belső tényezők miatt erősödő kockázatkerülés jelentősen visszavetette a gazdaságba vetett bizalmat. A lei leértékelődéssel következtében az árfolyam jövőbeli alakulására vonatkozó várakozások is változtak. Ezzel párhuzamosan az idei gazdasági növekedési kilátások is érezhetően romlottak, és már magas recessziós kockázatra utalnak. Értékelt a CEFEA Románia elnöke Adrián Kodir Lásu. A szakember szerint a bizalmi mutató hasonló visszaesésére a 2012-es politikai válság idején a nyugdíjrendszer második pillérének államosításával kapcsolatos 2018, valamint a koronavírus járvány és az ukrajnai háború kirobbanásakor volt még példa. Eddigi mélypontját 2026-ban a járvány kitörésekor érte el a mutató. Két nagy fejlesztésről döntött tegnap rendkívüli ülésén a Maros megyei tanács. Az egyik egy szovátai akvapart megépítését készíti elő, a másik pedig a Maros Metropolis övezeti vasút megvalósításához biztosítja a megyei hozzájárulást. Tájékoztat közleményében a megyei önkormányzat. Mint írják, a tanácsos jóváhagyta azt a partnerségi megállapodást, amelyet Szováta önkormányzatával kötnek egy új szabadidő és fürdőközpont megépítésére. A beruházásra Európai Uniós támogatást pályáznak meg a 2021-2027-es központi régióprogram keretében. A tervek szerint az Aquapark több mint 20.000 négyzetméteren épülne meg, és a nyári időszakban egyszerre akár 1500 látogatót is befogadhat. A beruházás összértéke meghaladja a 104,5 millió lejt. A komplexumban egész évben működő wellness központ, szaunák, éttermek és gyermekek számára kialakított terek kapnak helyet. Emellett fedett és szabadtéri édes és sósvízű medencék, jacuzzik, gyermekek és baba medencék, csúszdák, sportpályák, játszóterek és pihenőövezetek is épülnek. A terület több mint 60%-át zöldövezetként alakítják ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütésre, délután pedig esőzésre és olykor viharos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ázsia Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Térjetek meg, elpártott fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Jeremiás próféta könyvéből a 3. fejezet 14. verse. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből az 5. rész 1. és 2. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Cheer Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum,
4: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Reklám.
6: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
7: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De egy...

0: tombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Most versrovatunk következik.

Arany János, családi kör. Este van, kiki nyugalomba. Feketén bólingat az eperfa lombja. Zúg az éjjé bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mintha lába kelne valamennyi rögnek, lomha földi békák szana szét görögnek. Csapong a denevér az ereszt sodorván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornyán. Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek, a gazdasszony éppen az imént fejé meg. Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta, pedig éhes borja nagyokat döf rajta. Ballag egy cica is, bogarászni restel, óvakodva lépked hosszan elnyúlt testtel. Meg-megáll, körülnéz, most kapja hirtelen egy iramodással a pitvarba terem. Nyitva áll az ajtó. A tüzelő fénye oly hivogatólag süt ki a sövényre. Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, küszöbre a lábát, erre állát nyújtja. Benne a háziasszony elszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet. Azután elvegyül a gyermektársaságba, mint csillagok közé nyájas holdvilága. Egy eladó jány a tűzre venyigét rak. Ő a legnagyobb, szebb, a hajnali csillag. Vasalót tüzesít, új ruhája készen, csak vasalás híja, s reggel ünneplészen. Körül az apróság, vidám mese mellett, zörgős héjú borsót vagy babot szemelget. Héjából időként tűzre tesznek sokat, az világítja meg gömbölyű arcukat. A legkisebb fiú kenyeret kér, s majszol. Üszköt csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra, e fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjok. Noha a fiú nem imádságon kapkod, jobban kedveli a verseket, nótákat. Effélét csinálni maga is próbálgat. Pendül a kapa most, letevé a gazda, csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja. Kutat az apró nép, örülne, ha benne madár látta, kenyér darabocskát lelne. Rettentve sikolt fel, amelyik belé nyúl. Jaj, valami ördög! Vagy ha nem, hát kis nyúl. Lesz öröm, alunni se tudnak az éjjel, kínálják erősen káposzta levéllel. A gazda pedig mond egy szíves jó estét. Leül, hogy nyugassza eltörődött testét. Homlokát letörli porlepett ingével, mélyre van az szántva az élet ekével. De amint körülnéz a víg csemetéken, sötét arcredői elsimulnak szépen. Gondűző pipáját a tűzbe meríti, nyájas szavú nője mosolyra deríti. Nem késik azonban a jó háziasszony, illő, hogy urának ennivalót hozzon. Kiteszi középre a nagy asztalszéket, arra tálalja fel az egyszerű étket. Maga evett ő már, a gyerek sem éhes, de a férj unszolja, gyer közelebb, édes. Jobb ízű a falat, ha minnyájan esznek, egy-egy szárnyat, combot nyújt a kicsinyeknek. De vajon kizörget? Nézd ki, fiam, sára, valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen? Mennyit szenved úgyis sok bezárt kilincsen? Visszajő a jánka, az utast behíván, béna harcfi lép be, sok jó estét kíván. Isten áldja meg Kentek életét is, így végezi a szót, meg az emberét is. Köszöni a gazda. Része legyen benne.
Tölts a tálba, anyjuk, ha elég nem lenne. Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb. Rá is állasz könnyen, bár szabódik elébb. Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel, szomjukat a korsó csillapítja vízzel. Szavuk sem igen van az alatt, míg esznek, természete már ez a magyar embereknek. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldus beszéde, megered lassanként, s valamint a patak, mennél messzebbre foly, annál inkább dagad. Az idősbb fiú is leteszi a könyvet, figyelmes arcával elébb-elébb görnyed, és mihelyst a koldus megáll a beszédben, meséljen még egyet, rimánkodik szépen. Nem mese az gyermek, így feddi az apja. Rátekint a vándor, és tovább folytatja. Néma kegyelettel függenek a szaván, mind az egész háznép, de kivált a leány. Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják, pirulva kérdezi tőle testvérbátyját. 3 éve múlik, hogy utána kérdez, még egy esztendőt vár, nem megy addig férhez. Este van, este van. A tűz sem világít. Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit. A gyermek is álmos, egy már alszik éppen, félre billent fejjel az anyja ölében. Gyéren szól a vendég, s rá nagyokat gondol. Közbe-közbe csupán a macska dorombol.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a 119. Zsoltár 1-19-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően pedig folytatódik a Hitmorzsák című sorozatunk. Pilbát Kincső beszélgetése Szécsi Mózes vállalkozóval lesz, aki felidézi a hitét formáló gyermekkori emlékeit. A beszélgetés során szó esik arról a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri az életét. Egy örök emlékként megőrzött sötét-szürke zakorról, valamint arról is, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Csoma Judit, Margit, Berekfürdői református lelkész vagyok. A mai napon a 116. Zsoltárt olvasom. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordította a fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei. A sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban van részem. De az Úr nevét hívom segítségül. Ó, Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok,

hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, szolgálód vagyok, szolgáló leányod fia. Levetted rólam a bilincset. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem, dicsérjétek az Urat. Hiszek az Úrban, szint vallok a Teremtő Istenben való hitemről, mert meghallgatja könyörgésem szavát. És ezután a felütés után én is, bármelyikünk is mondhatná, imádkozhatná ezt a kicsit rendezetlen, rendszertelen zsoltárt. De hát milyen is legyen, amikor az ember kiönti a szívét. Az nem olyan előre megírt, átgondolt, összefoglalt műlet spirálja magával ráncson. Tudom, hogy megtartasz, minden oldalról körülvettél, kezed rajtam tartod, és ha zuhannék, ott is vársz. S majd te leszel, aki megláttatja velem mindennek az értelmét. Amen.

Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 116. Zsoltár 1-től 19-ig terjedő versei alapján.

Műsorunk folytatásában tovább folytatjuk Hitmorzsák című sorozatunkat. Következzen Pilbát Kincső beszélgetése Szécsi Mózes vállalkozóval, aki felidézi a hitét formáló gyermekkori emlékeit. A beszélgetés során szó esik arról a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri az életét, egy örök emlékként megőrzött sötét szürke zakorról, valamint arról is, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon.

0: Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléked, ami a hithez kapcsolódik, Istenhez kapcsolódik?
1: Homályosan emlékszem, valamikor olyan 3-4 éves lehettem, amikor édesanyám elvitt templomba. Ez az első olyan élményem, ami a templomról, vagy egyáltalán Istenhez köt. A mai napig eszembe jut, amikor ott ültem a padban, és csodálkoztam a nagy téren, és a bácsin, aki fentről beszélt. Rég volt, és azóta is végig kísért, és jó emlékezni erre a történetre. Akkor mesélt el édesanyám, és akkor hallottam először tulajdonképpen a keresztségről, hogy engem ott abban a templomban, ott az úrasztalánál kereszteltek meg. És ezt nyilván 3-4 évesen a gyermek még nem értette, nem értettem, hogy igazából mi történik ott, vagy mi történt. Mégis így 41 néhány év távlatából is tisztán emlékszem, és nagyon jó érzést tölt el, amikor eszembe jut. Ma már tisztában vagyok vele, és tudom, hogy ott akkor a Szentlélek ölelt át is. És az az érzés az egész életemen végig is. Tehát érdekes, hogy 3-4 évesen egy ilyen élmény tisztán megmaradt bennem, és egy jó érzés, egy nagyon jó élmény. Ez a tulajdonképpen ma már azt mondom, hogy a Szentlélekkel való első találkozás, első fizikai találkozás, vagy hogy is mondjam, amire emlékszem.
0: Volt-e egy vizuális képed Istenről gyerekként, elképzelted-e valahogy?
1: Igen, minden gyereknek van szerintem egy vizuális képe, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden gyereknek van egy vizuális képe. Én is elképzeltem, hogy egy bácsi, egy erős ember, aki tulajdonképpen mindenben jelen van, tehát nyilván ez már a vallásórás élményeimnek köszönhető, hogy ezt így feldolgozta az én elmém, mert akkor, amikor még először a templomban voltam, akkor nem igazán volt egy Isten képem, tehát nem tudtam 3-4 évesen, de aztán, ahogy telt múlt az idő, és hallottam a bibliai történeteket, stb., akkor kialakult bennem az, és ez utána statisztikákat olvasva ugyanaz bonyolódott le bennem is, tehát úgy alakult ki, mint általában a gyerekben, hogy mindig egy férfi, mindig az Isten kép, mert ugye az erő testesül meg bennem, nekem is egy ilyen nagyon mosolygós, fehérhajú, szakállos bácsi, aki mindenben segít, és mindenben ott van, amikor szükségem van. Tehát ilyen, gyakorlatilag ilyen volt a vizuális képem Istenről.
0: És ha becsukod a szemed, és egy gyermekkori vallásórát felidézel, akkor mi az az első illat, hang, vagy tárgy, érzés, ami eszedbe jut?
1: Elsősorban érdekes, mert nekem nagyapám jut eszembe, az első vallásórás élményem kapcsán. Mert nagyapám volt az Isten nyugosztója, hogy kézen fogott, ez még a kommunizmus legsötétebb időszakában volt, és azok ellenére, hogy a rendszer tiltotta, engem elvitt vallásórára. És egy gyakorlatilag idegen környezetbe kerültem elsőosztályos voltam valamikor ősszel, tehát akkor kezdtem az iskolát, sok-sok külső inger, volt új környezet, új osztálytársak, barátok, stb., és akkor ebben úgy én egy kicsit úgy nem is nagyon akartam nagyapámmal menni, de hát ő nem mondta pontosan, hogy hová visz, mondta, hogy elvisz egy jó barátjához, hát ő volt a papbácsi, és oda bementünk az irodába, és én ott maradtam egyedül. Nem egyedül, hanem nagyon sok gyerekkel. Abban az időben, amikor ez tilos volt, tehát tilos volt a vallásóra, le voltak sötétítve az irodának az ablakai, és ez egy szombaton volt, akkor mi szombaton is jártunk még iskolába, és ott ültem. Nem tudtam, hogy mi fog történni, és akkor a papbácsi elkezdett beszélni a mi nyelvünkön, gyereknyelven, a Bibliáról, a bibliai történetekről, és azóta is ilyen melegséggel tölt el, amikor erre a szombatra gondol, és tisztán emlékszem. Tehát emlékszem arra is, hogy nagyapámon milyen zakó volt, amikor elmentünk. Tehát sötét szürke zakójában volt. Én már nem emlékszem, hogy én miben voltam, de így emlékszem tisztán, hogy nagyapám mikor bevitt. Meg emlékszem azokra a bútorokra, meg azokra a tonetszékekre, amik ott voltak az irodában, mert az iroda volt átalakítva a szombatfalvi református egyházközségben, akkor éppen vallásórás teremmé, és bizony a kis irodában volt olyan is, hogy 50-60-an zsúfolódtunk be, és azt mondom, hogy ez volt az a meghatározó élmény, ami akkor még mit sem sejtve, minden szombaton délben alig vártam, hogy oda menjek, és akkor még mit sem sejtve egész életem meghatározója lett. Attól a pillanattól vártam a következőt, tehát mindig vártam a szombatot, mindig vártam, hogy eljussak oda, hogy mehessek abba a közösségbe, és hallhassam a bibliai történeteket, és még jobban megismerjem ezáltal Istent, úgymond.
0: Mi volt az a mondat vagy bibliai történet, ami gyerekként egy mese volt csak, de felnőttként valódi iránytűvé vált? Ha van ilyen.
1: Van, persze, hogy van a vallásórákon, majdnem minden alkalommal a papbácsi, Hegyi Sándor tiszteletesről beszélünk, nyugalmazott lelkipásztorról, aki vetített diákot bibliai történetekből. És ez akkor nekünk olyan volt, tehát az maga a legjobb élmény volt, elmenni és szombatról szombatra, minden vallásóra végén egy kicsit egy bibliai történetet képeken át meglátni, és gyakorlatilag vizuális élményt is nyújtott. Szerintem ez volt az egyik kulcs ennek a történetnek, hogy vizuális élményt is nyújtott a száraz mesélő vagy oktató történetek mellé. És egy ilyen történet, amire tisztán emlékszem, az a virágvasárnapi történet volt, ami nagyon megmaradt. Most is látom, hogy a pálmaágakat lengető tömeg éhezi a Szamáron bevonuló Krisztust. Előttem van a kép, ahogy teregetik le a ruháikat. Nyilván ezek fix, tehát ezek fényképek, nem is fotók, hanem grafikák voltak, amiket vetített, tehát ilyen kis illusztrációk, nem mozgóképek, de ugyan elevenen él bennem ez a történet. És úgy gondolom, hogy az a bevonuló virágvasárnap, Jeruzsálembe bevonuló Krisztus lett az én életem iránytűje. Sajnos sokszor nem figyelek erre az iránytűre, de ő mindig utána nyúl és magához ölel, felemel. Nincs olyan helyzet, amelyből vele ne lehetne győztesen kijönni, kikerülni, úgy gondolom. És azóta is ez kísér végig.
0: Ha beülhetnél az iskolapadba, akkor mit mondanál a tizenéveseknek, hogy mire figyeljenek vallás órán?
1: Nehéz kérdés. Nehéz kérdés a mai világban, mert annyi konkurencia van, vagy annyi sokkal érdekesebbnek tűnő dolog van a mai világban, mint mondjuk egy vallásóra. Én úgy gondolom, hogy a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Mindazok ellenére, hogy nem egy mondjuk YouTube csatorna, vagy nem egy TikTok videó megnézése a vallásóra, de a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. De nyilván ez lehetetlennek tűnik, de azt mondom, a legfontosabb az, hogy bátran hagyjuk munkálkodni az Istent a mi életünkbe, akár gyermek, akár felnőttként. Mindig meg lesz a gyümölcs a szorgalomnak és az odafigyelésnek, és nem csak a vallásórákra érvényes, hanem az élet minden területén. Biztos vagyok benne, elnézve, éppen konfirmációra készülünk most, amikor az egyházközségben, amikor ezt az interjút épp készítjük, akkor holnapi nap lesz a kikérdezés, és vasárnap az úrvacsoraosztás. És azon gondolkodom, nemrég hívott a lelki pásztor, hogy néhány gondolatot mondjak majd vasárnap én is a konfirmandusoknak, hogy milyen jó, hogy vannak ők. És milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.

Hitmorzsák című sorozatunkban az elmúlt percekben Pilvát Kincső beszélgetett Szécsi Mózes vállalkozóval, aki felidézte a hitét formáló gyermekkori emlékeit. A beszélgetés során szó esett arról a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri az életét, és egy örök emlékként megőrzött sötét-szürke zakóról, valamint arról is szó volt, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

0: Ennyi fért keresztény élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.

Lassan adásunk végéhez érünk, de továbbra is hallgathatnak minket online a www.agnusradio.ro honlapon. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel, 18 órakor Isten tiszteletes sugárzunk, utána pedig krédó hitépítő és versrovatunkat. 8 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Lipták Gábor író, újságíró gondolatával búcsúzom önöktől, aki 1912-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Könnyebb az igazságot felismerni, mint követni. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szentét hallották. Békesség Istentől, legyen szép délutánjuk!

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

Játékom, add már a játékom, add már, add már. Add már a játékom, add már, add már. Add már a játékom, add már, add már.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Folytatódik a kánikula, 40 fok feletti maximumok várhatóak. Holnaptól emelkednek a közúti bírságok. Mélyponthoz közelít a román gazdasági iránti bizalomindexe. Akvapark épülhet Szovátán. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Ma is vörösi jelzésű riasztás van érvényben az ország területének háromnegyed részén. Helyenként 40 Celsius fok feletti nappali csúcsértékek várhatóak. Figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. A harmadfokú riasztás a Bánságra, Körösvidékre, Mára, Marosra, Erdélyre, Moldvára, Olténiára és Monténia nyugati felére érvényes, ahol rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalomindex meghaladja a kritikus 80 egységet, írja az Agea Press. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 41 Celsius fok között alakul. A legmagasabb értékek a Bánságban és a Körösvidéken várhatóak. Az éjszakák trópusiak lesznek, 17 és 25 Celsius fok közötti minimumokkal. Dobrucsában és Munténia keleti felében narancssárga jelzésű hőségriasztás van érvényben. A Duna-deltában 32 fok, a régió más részein 38 fok körüli csúcshőmérsékletre kell számítani. Az éjszaka folyamán 20-24 fokig hűl le a levegő délután, és este a domb- és hegyvidéki térségekben zivatarok várhatóak, figyelmeztetnek a meteorológusok. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki. Így a jelenlegi 202 lej 50 baniról 216 lej 25 banira nő. A román rendőrség a Digi 24.ro hírportálnak megerősítette, hogy az új tarifákat 2026. július 1-től, azaz holnaptól alkalmazzák. A változás azonnal érint minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet az új érték hatályba lépése után állítanak ki. Holnaptól a bruttó minimálbér Romániában 4325 lejre emelkedik. Mivel a büntetőpont törvényileg rögzítve ennek az összegnek az 5%-a, az értéke automatikusan 216 lej 25 banira módosul. Ennek következtében a KRESZ-ben szereplő összes olyan szankció összege növekedni fog, amelyet büntetőpontok alapján számolnak ki. A büntetőpont rágulása a közúti törvénykönyvben rögzített valamennyi büntetési kategóriát érinti. A szankciók szigorítása nem a közúti törvény közvetlen módosításának az eredménye, hanem annak a jogi mechanizmusnak a következménye, amely a büntetőpontot a bruttó minimálbérhez köti. Májusban 7,7 ponttal 30,5-re csökkent a román gazdasági iránti bizalomindexe, a nullától 100-ig terjedő skálán, közölte a CEFEA Románia Egyesület. A szervezet havonta készít felmérést a pénzügyi elemzők körében, a román gazdaság kilátásairól, írja az Agea Press. Tegnapi közleményükben a májusi felmérés eredményeit ismertették. Eszerint a bizalomindex jelenlegi gazdasági helyzetet tükröző komponense 9,3 ponttal 23,4 pontra, míg a következő 12 hónapra vonatkozó kilátásokat mérő összetevője 6,8 ponttal 34-re csökken, a nullától 100-ig terjedő skálán. A külső és belső tényezők miatt erősödő kockázatkerülés jelentősen visszavetette a gazdaságba vetett bizalmat. A lej leértékelődéssel következtében az árfolyam jövőbeli alakulására vonatkozó várakozások is változtak. Ezzel párhuzamosan az idei gazdasági növekedési kilátások is érezhetően romlottak, és már magas recessziós kockázatra utalnak. Értékelt a CEFEA Románia elnöke Adrián Kodir Lásu. A szakember szerint a bizalmi mutató hasonló visszaesésére a 2012-es politikai válság idején a nyugdíjrendszer második pillérének államosításával kapcsolatos 2018, valamint a koronavírus járvány és az ukrajnai háború kirobbanásakor volt még példa. Eddigi mélypontját 2026-ban a járvány kitörésekor érte el a mutató. Két nagy fejlesztésről döntött tegnap rendkívüli ülésén a Maros megyei tanács. Az egyik egy szovátai akvapart megépítését készíti elő, a másik pedig a Maros Metropolis övezeti vasút megvalósításához biztosítja a megyei hozzájárulást. Tájékoztat közleményében a megyei önkormányzat. Mint írják, a tanácsos jóváhagyta azt a partnerségi megállapodást, amelyet Szováta önkormányzatával kötnek egy új szabadidő és fürdőközpont megépítésére. A beruházásra Európai Uniós támogatást pályáznak meg a 2021-2027-es központi régióprogram keretében. A tervek szerint az Aquapark több mint 20.000 négyzetméteren épülne meg, és a nyári időszakban egyszerre akár 1500 látogatót is befogadhat. A beruházás összértéke meghaladja a 104,5 millió lejt. A komplexumban egész évben működő wellness központ, szaunák, éttermek és gyermekek számára kialakított terek kapnak helyet. Emellett fedett és szabadtéri édes és sósvízű medencék, jacuzzik, gyermekek és baba medencék, csúszdák, sportpályák, játszóterek és pihenőövezetek is épülnek. A terület több mint 60%-át zöldövezetként alakítják ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütésre, délután pedig esőzésre és olykor viharos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ázsia Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Térjetek meg, elpártott fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Jeremiás próféta könyvéből a 3. fejezet 14. verse. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből az 5. rész 1. és 2. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Lendület!
1: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el.
0: Megújult a Jókai aluljáró.
2: Igazából ez egy kezdeti egyeztetés után a képviselőasszony keresett meg minket, hogy hogyan is kéne, illetve hogy ő is megálmodta, hogy itt lehetne szépíteni ezt az aluljárót. Az aluljáróról tudni kell, hogy már előttünk 2018-ban Gregovszky Gábor és csapata által már az egyik oldal egyszer elkészült. Sajnos ez utána le lett festve, hogy azt is renoválni kellett, újra helyrehozni.
0: Pulzus nyári tábor.
3: Nekem azt hiszem, hogy a nyarom egyik fénypontja az, amikor eljön a Pulzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a Pulzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel várunk már csak a hely miatt is.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A több éves múltra visszatekintő Krisz által június 27-én szombaton megszervezett lendület célja az volt, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek Istenhez, egymáshoz és önmagukhoz. A szervezők örömére a rendezvényre több mint 400 résztvevő érkezett Kárpátalja számos református gyülekezetéből. A lendületről elsőként Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgetünk, majd Viktor Illés János bizonságtevőt hallhatják. Június 27-én szervezte meg a Krisz a lendületet. Sok év kihagyás után úgy gondolom, hogy akik eljöttek, azok hatalmas élményben részesülhettek. Olyan előadások, olyan áhítatok, dicsőítések, evangelizáció várta őket, amely valóban közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat, közelebb Istenhez. És emellett pedig nagyon sok háttérmunka is zajlott, hiszen workshopok voltak, imasátor, a fritsátor, a krödésátor. Az MCC nagyon sokan kijöttek, és valóban megmutatták, hogy van jövő itt a fiataloknak. De te hogyan látod ezt, hogy hogyan valósult meg a háttérmunka a mai napon?
1: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el. Talán még a lendületnek is van egy ilyen emlékezete, akik már voltak régebben lendületen, hogy amikor azt mondjuk, hogy lendület, és szeretnénk, hogy jöjjenek, akkor jöttek egy-egy hívásra rögtön. Nagyon-nagyon jó az alkalom, csak egyetlen egy dolog apróság, ugye a nagy hőség, ami egy kicsit talán aggasztó, hogy nehogy rosszul legyen valaki, de úgy gondolom, hogy alapvetően a helyszín is sok mindenre nekünk teret enged, úgyhogy én elégedett vagyok igazából, meg sok-sok munkatárs, aki dolgozik ezen a háttérben.
0: Igen, például két gyülekezet is bevállalta azt, hogy az ebédet biztosítja ugye a jelenlévőknek, tehát úgy gondolom, hogy maguk a kárpátaljai református gyülekezetek is magukénak érzik ezt a rendületet, még mindig ennyi év kihagyás után is, amikor újraindult valóban azt láthatjuk, hogy egész Kárpátalja református gyülekezete megmozdult, és itt vannak a fiatalok.
1: Teljesen egyetértek, tehát 7 év után azért volt bennem egy ilyen aggodalom, hogy vajon nagyon elszoktak-e tőle. Megkérdeztem, hogy ki az, aki vállalná az ebédkészítést, mert régen is így volt, hogy több gyülekezet fogott össze, és tényleg egy-egy hívószóra kérésre rögtön a Fornos és a Nagyberegi gyülekezet bevállalta, jöttek hajnalba 20-30 fővel, készítik az ebédet, és a másik oldalról valóban a gyülekezeteknél is azt látom, van sok felnőtt is, családdal eljöttek, szülők, illetve amit láttam, hogy a lelkészek is nagyon pozitívan álltak hozzá. Van, aki lerövidítette a KT-s hetét egy nappal, hogy a fiatalok hamarabb hazamenjenek, kicsit pihenjenek, és el tudjanak majd ide jönni. Úgyhogy nekem ez minden mindenképp egy nagyon pozitív, meg egy ilyen felemelő visszajelzés.
0: És hát nem mellesleg azért az esti evangelizációt is egy párciumi ugye elfogadta. Mit kell tudni róla a ti kapcsolatotokról? Vele már sikerült beszélnem, említette, hogy nagyon régóta megvan ez a barátság, és nagyon nagy örömmel látogatott ide.
1: Igen, igen. Tehát Ádám Zsolti, ő a Királyhágon melléki Krisznek a koordinátora. Két Krisz van, van egy Kárpátalján, a miénk egyébként a pár hónappal idősebb, mint az övék, de ezzel mindig csak viccelődni szoktunk. Nagyon jó barátok vagyunk 2014-15 óta, ha jól emlékszem. Több helyen találkoztunk is, meg szolgáltunk is együtt, és először csak meghívtam, mint vendéget, hogy jöjjön el, és vegyen részt, ők is hívnak az ő alkalmaikra minket. Aztán, amikor igen mondott, akkor pedig úgy kaptam egy ilyen indítatást, hogy akkor, ha már itt van, akkor szolgáljon is közöttünk, hozza az üzenetet, és én bízom benne, még ő neki ezután lesz a szolgálata, de én bízom benne, hogy nagyon áldott szolgálata lesz itt közöttünk.
0: Még ugye nincs vége a napnak, már ilyen 1:30-2 óra magasságában járunk. Hogyan értékelnéd az eddigiek alapján ezt a napot?
1: Elégedett vagyok. Tehát az, ami nem 100%-osan úgy alakult, ahogy elképzeltem, az azért volt, mert rettentő nagy a hőség, és nem is várhattam el, hogy a fiatalok ott üljenek a lelátón 2,5-3 órát. Emiatt volt az, hogy volt egy kis vándorlás, mentek fagyizni, az alatt is mi alatt előadások voltak, vagy dicsőítés, de a délutáni résznél már árnyékosabb lesz minden, és ott már jobban összetudjuk őket fogni. Én elégedett vagyok az alkalommal, sőt, főleg úgy, hogy 7 év után az induló alkalom ez, teljes mértékben elégedett vagyok, hálás vagyok Istennek is, hálás vagyok az embereknek is, akik bármit is hozzátettek ehhez, és tényleg remélem, hogy most már évről évre menni fog a lendület tovább.
4: Viktor János vagyok, 16 éves, és Göncruszkán élek.
0: Ne legyünk ennyire szerények, azért van egy titulusod is, már nagy büszkeséggel mondhatjuk el, hogy ki is vagy.
4: 11 éve jitsuzom, Európa bajnok ezüstérmes vagyok 2-szer, és világbajnok ezüstérmes vagyok.
0: Akkor felmerülhet most a hallgatókba a kérdés, hogy kerülsz ide a Krisz lendületére, és ma bizonságot fogsz tenni.
4: Alapvetően Tamás tiszteletesnek a fiával vagyok egy kollégiumban. Először ők hívtak bizonságot tenni talán egy fél éve, vagy egy éve, és ott találkoztam Tóni tiszteletessel, és ő beszélt nekem ott a lendületről, és így lett az ismerettség.
0: Mit jelent számodra a hit, Isten jelenléte, hogy valóban most több száz fiatal elé ki fogsz állni, és bizonságot fogsz tenni a hitedről? Milyen a te hited?
4: Nekem a hit az egy megnyugtató bizalom, mint amikor nem látod, hogy ott vannak a szüleid melletted, nincs benne a perifériádban, de így érzed abból, hogy nyugodtabban veszed a levegőt, hogy egy olyan stafét, aminek át tudod adni magadat, át tudod adni a nehézségeidet, és ami akkor is erőt ad, amikor neked már nincs, és hogy tovább tudsz menni, mint magadtól.
0: Úgy gondolod, hogy ahhoz, amiket ma elértél, letettél az asztalra, sokat segített neked a hit?
4: Hát én úgy gondolom, hogy én nem tettem le semmit az asztalra, ez tényleg az összes a Isten érdeme. Mind az ő dicsőségére van, és nélküle el se kezdtem volna ezt, ő vezette az utamat végig.
0: Hogyan képzelhetjük el a mindennapjaid, a hétköznapjaidat? Hogyan edzesz, és olyan tudod akár beépíteni ezt, hogy mondjuk Isten tiszteletre van-e időd eljutni, tanulmányok mellett, sportedzések mellett, hogyan tudod összeegyeztetni ezt a kettőt, beleépíteni mindennapjaidba a hitedet?
4: A Isten tiszteletre oda mindig van időm, hát ha nincs, akkor meg szakítok, mert az kell lélekben. Reggelente kezdem az napomat egy igeolvasásra, hogy legyen erőm, és suli időben egy erősítő edzést csinálok suli előtt, utána egy ilyen technikai, rendes, küzdelmes edzést iskola után, ez hétfőtől péntekig. Szombat, vasárnap otthon töltöm az időmet a családommal, és tanulásra, ha szakítok időt, akkor az suli és a második edzés között van, vagy hétvégén.
0: Mit jelent neked a sport? Honnan jött az életedbe?
4: Már oviban is, mint minden gyereknek volt sok fölös energiám, és édesapám is birkózó volt tinédzserkorában. Ahol laktunk, ott volt a közelben egy judo edzés, és csak mutatott nekem pár videót, hogy mi ez, mondom, hogy wow, emberek dobálják egymást, akkor mondom, hogy csináljuk, ez az nagyon király. Aztán amikor lementem, 5 évesen kicsit nem voltam a legtisztelettudóbb, meg neveltebb, ott voltam egy másik ovistársammal, és egyfolytában csak gyűrtük a másikat, és az edzőt annyira idegesítettük, meg nem hagytuk a másikat figyelni, hogy azt mondta, hogy egy évre ezt így szüneteltessük, hogy hát ha komolyabban megyünk vissza. Volt egy év szünet, aztán visszamentem 6 évesen, és onnantól kezdve nagyon megtetszett. Benne ragadtam, elkezdtem élvezni, megismertem egy csomó embert ezen keresztül, nagyon sok lehetőséget, és és így egyszerűen beleívódott az életembe.
0: Mit fogsz ma üzenni itt a fiataloknak, amikor kiállsz? Mi a legfőbb üzeneted nekik?
4: Az üzenet, amit ha szeretném, hogy megmaradjon, az az, hogy olyan nincs, hogy egyedül száll szembe bármilyen nehézség. Hogy a küzdelmedben végig ott van Jézus, de ezt fel kell ismerni, kérni kell, és át kell adni a kormányt, mert magunktól rossz felé vezetnénk. Meg szeretném elmondani, hogy nekem hogyan lett személyes kapcsolatom Jézussal, mert voltak hullámvölgyeim, voltak távolabbi részeim, de ezt szeretném átadni nekik.
0: Mesélni egy picit ezekről a hullámvölgyekről, hogyan jelentek ezek meg? Hogyan képzelhetjük el, hogy sokszor van olyan, hogy picit néha eltávolodunk, de hogyan találhatunk vissza?
4: Nekem ez alapvetően úgy indult, hogy keresztény neveltetést kaptam, aminek nagyon örülök, de volt egy kicsit ilyen lázadóbb időszakom, amikor csak annyit láttam ebből, még nem is értettem, csak azt láttam, hogy hát ezt a szüleim csinálják, én meg hogy nagyon így szembe mentem velük, és akkor ezt is jó távol vetettem magamtól. Aztán egyszer nem készültem semmit se egy dolgozatomra, és csak így jött be a tanár, és úgy voltam vele, hogy így az esélytelenek nyugalmával imádkoztam, hogy na jó, hogyha valahogy megúszom ezt a dolgát, akkor elhiszem, hogy van Isten. És a tanár elfelejtette. És ez volt így az első ilyen megtapasztalt csodám, hogy wow, ilyen megtörténhet. És utána is volt még úgy, hogy akkor elfogadtam, jó, van Isten, vagyok én, és akkor így hagyjuk a másikat. De egy-két hónapra rá elküldtek egy ilyen nyári hittan és angoltáborba, ahol először volt kapcsolatom is Jézussal személyesen. Ott először volt kapcsolatom is Jézussal személyesen. Ott így elkezdett benne

0: akkoriban már megvolt egy kép rólam, hogy én milyen vagyok, belemegyek az összes hülyeségbe, hogy inkább velük lógok, mint hogy elmegyek templomba, de egy tiszta lappal kezdtem, és akkor kezdtem úgy, hogy igen, én János vagyok, keresztény, járok ifibe, és ez nekem egy áldás volt, hogy tudta, hogy ott nehézségem lenne átformálni magamat, meg a rólam alkotott képet, ezért kiszakított abból a közegből.
1: Az elmúlt percekben a Kriszt által szervezett lendületről készült összeállításunkat hallhatták.
2: Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

0: Az anyaország. Közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően megújult a miskolci Jókai utcai aluljáró falfestménye, amely a belváros egyik forgalmas gyalogos útvonalát teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a városi környezetet, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. A riporter Sütő Dávid Pellé.
1: Somlai Balázzsal, Balázs Győző Református Gimnázium képzőművészeti vezetőjével, illetve Béres Tímával, művésztanárral és a jelenlévő diákokkal beszélgetek itt az alkotás helyszínén. Kedves Balázs, hogyan alakult ez a történet, a kezdemény?

0: És hogyan indultál?
1: Igazából ez egy kezdeti egyeztetés után a képviselőasszony keresett meg minket, hogy hogyan is kéne, illetve hogy ő is megálmodta, hogy itt lehetne szépíteni ezt az aluljárót. Az aluljáróról tudni kell, hogy már előttünk 2018-ban Gregovszky Gábor és csapata által már az egyik oldal egyszer elkészült. Sajnos ez utána le lett festve, hogy azt is renoválni kellett, újra helyrehozni, illetve egy teljesen új részt, az aluljárónak a többi kimaradt részeit is ki kellett találni. A már meglévő terv után szinte, hogy nem adta magát az ötlet, hogy akkor az átkötőbe, a föld alatti részbe lesz az alvilági lényeg, még a másik kijáraton az alvilág másik őrzője, egy hölgy személyében, egy hölgy, mint egy szörny, míg a másik, a már meglévő terv, ugye egy, ha lehet azt mondani, egy férfinak tűnő szörny volt, tehát a kettő között pedig alvilági lények, ami bár elsőre ijesztően hangzik, mégis ha lejövünk, akkor inkább vidámnak tűnik, hiszen itt azért nem egy ilyen zord, sötét átkötőt kell elképzelni, aluljárót, hanem tényleg egy ilyen mai kornak megfelelően dekorált helyszínt, mint egy képzőművészeti alkotás jelenhet meg.
0: És ti a diákokat hogyan toborozták ehhez a képzőművészeti alkotáshoz, illetve mennyi diákkal, hogyan dolgoztak együtt a diákokkal?
2: Úgy gondoltuk, hogy négyen vettünk részt tanárok ebben az egész produkcióban, vagy alkotásban, és hogy mindenkinek legyen két-két segítője. Hát itt könnyű volt dönteni, illetve egy kicsit nehéz is, mert azt néztük, hogy ki az ügyes, ebben könnyű volt, mert sok ügyes diák van, és akkor azt kellett még közülük eldönteni, hogy ki az, akit úgy egész évben láttunk, hogy tényleg lelkiismeretesen dolgozik, aki az órai munkájában, meg az órai szereplésében, odaadásában ott is aktív és lelkiismeretes, azt tudtuk, hogy itt is számíthatunk rá. Persze itt véges volt, mert lettek volna még ötletek, de természetesen akkor két olyan diákot választottam én legalábbis mondjuk a grafikusok közül, akiknek mondjuk dicséretet is adtam, és az animációson, ott ketten is tanítjuk, Balázs is tanítja, én is, ott ment a vita, mert ugye mind a ketten szerettük volna még plusznak, ő pedig mondta, hogy őket ő tanítja, őket meg ő választotta így ki. De úgy közösen megegyeztünk, hogy igen, ő is jó. Persze így többet fel tudtunk volna sorolni, de korlátozott volt a létszám, mert arra is rájöttünk már így az évek során, hogy kevés diákkal sokkal jobban haladunk, mint hogyha sokan vannak.
0: Mennyire örültek ennek a felkérésnek?
2: Igazából nagyon örültünk neki. Először kicsit volt bennünk egy olyan félsz, hogy vajon az évvégi nagy hajtás, osztályozó értekezlet, zárások, minden mellett ezt hogy fogjuk tudni megcsinálni. Múlt héten még szerdán terítéken voltunk, tényleg a képzősök egy része még estig, és ahhoz képest, ugye jöttünk már reggel 9-re, felmértük a terepet, először azt gondoltuk, hogy csak felrajzoljuk, de aztán olyan gyorsan ment így az előzetes tervek alapján, hogy már nekiálltunk festeni is, így lettünk kész a festéssel tulajdonképpen időben, de hát közben, aki fest vagy alkotással foglalkozik, az érzi azt, hogy mennyire jó érzés közben elmélyülni benne, ugye az ötletek születtek, volt egy koncepció, de a diákok is hozzáadták azt, ami nekik eszükbe jutott, hogy még ez így jó lenne hozzá, meg lehetett ebben a stílusban tényleg egy kicsit szabadon mozogni. Örültünk neki, hogy nem kötött, hanem lehetünk benne kreatívabbak, vagy ebben a témában, meg ebben a vonal, vagy kör, folt kultúrában kicsit azért szabadabbak.
0: Balázs, téged hogyan érintett ez a felkérés, és akkor utána fordulok majd a diákokhoz is.
1: Talán amit tényleg ki tudok emelni, az a kötöttsége, hogy ez tényleg egy szabadabb alkotás volt, ahogy már kolléganőm is mondta. Illetőleg mi ebben úgymond szárnyalunk, mert szoktunk minden éven a Miskolci Jegesmedvéknek a csarnokában jeget festjük, festettünk már a Bosban is egy hatalmas falat, úgyhogy mi ezt a terepet úgymond ismerjük és szeretjük, tehát hogy a diákok is minden éven várják, hogy idén milyen projektek lesznek, ahol együtt alkothat tanár és diák, és egy kicsit másfajta közegben vagyunk együtt, nem mint tanár és diák, ahogy említettem, hanem mint akár kollégális viszonyszerű alakul ki egy közös alkotás közben.
0: Veres Orsival, Kis Anna Melindával és Major Gyöngyivel folytatom a beszélgetést. Lányok, Orsi, akkor kérdezlek téged először, hogyan csatlakoztál? Itt tanárnék említették, hogy kiválasztottak titeket. Mit szóltál hozzá, hogy csatlakozhatsz ehhez a produkcióhoz, ehhez a képzőművészeti alkotáshoz?
3: Én igazából örültem neki, mindig lelkes hálás vagyok, mikor ilyen nagyobb volumenű dolgokra kapok felkérés, legyen például szó jégfestésről, aszfalt festésről, stb. Azért nem ez az első ilyen megmozdulása az iskolánknak, hogy nagyobb felületen mutatkozik meg a tehetségünk. Én ezeknek a dolgoknak mindig nagyon szoktam örülni, mert tulajdonképpen szabad kezet kapunk abba, hogy mutatkozik meg az egyéniségünk, a személyiségünk. Azért ez egy hatalmas nagy felület, itt sokan járnak. Én nagyon örültem neki, hogy végre egy nagyobb dolgot is tudtunk mutatni tulajdonképpen a városnak, hogy kik vagyunk mi, hogy viszonyulunk mi a művészethez, és remélem, hogy azért többen is kapnak kedvet ezek után ahhoz, hogy alkotásba kezdjenek.
0: Hogyan vetted ki a részedet, akár tényleg itt melyik részeti étem itt festettél, illetve milyen plusz ötletet adtál hozzá? Tanárnőjék említették, hogy ezért is kreatívak voltatok, és tettetek hozzá ti is saját magatok.
3: Én igazából az olyan munkákat végeztem, mint például a mérések, egyenes vonalak, ki lett nekem külön adva, hogy a precíziós munkákat én végezzem. Szerencsére nem nagyon remegett a kezem, úgyhogy az ilyen egyenesebb vonalakat, az ilyen szabályosabb dolgokat én szerettem volna elkészíteni, mert ezt közelebb érzem magamhoz, mint például a nagyobb felületek festését, ez közelebb áll hozzám.
0: A téma az amúgy mennyire tetszik, te mennyire tudtad beleélni magadat így, hogy készen van, mit szólsz hozzá?
3: Abszolút kellett hozzá fantázia, hogy az ember tényleg el tudja magát engedni. Szerintem szükség van erre is, nem csak a megszokott, nem csak a realitás talaján szabad maradnunk. Szerintem kellett már egy ilyen kicsit föltől elrugaszkodott monumentális dolog, ami tényleg elindítja az ember fantáziát. Nekem nagyon tetszett, hogy ez nem egy megszokott dolog, ilyet még nem láttam a városban, meg sehol se.
0: A alkotás közben milyen volt a hangulat, hogy éreztétek magatokat?
3: Szerintem nagyon jó volt, azokkal is közelebb kerültünk egymáshoz, akikkel egyébként nem nagyon beszéltünk iskolán kívül. A lányokkal nagyon jól el voltunk, a fiúkkal is megtaláltuk a közös hangot. A tanárok nagyon sokat segítettek, bármi kérdésünk volt, ott voltak. Én legközelebb is szívesen belevágnék egy ilyen nagyobb alkotásba, úgyhogy én élveztem.
0: És Anna, te hogyan vetted ki a részedet ebből a nagy egészből? Miként alakult-e, hogyan kapcsolódtál be?
4: Én Orsival tudok leginkább egyetérteni. Nagyon jó érzés volt egy ilyen nagy dologba részt venni, és éreztem, hogy az ötleteim ténylegesen számítottak a projektbe. Én leginkább a hátsó résznél dolgoztam, ott festettem nagyobb felületeket, szabad kézzel mértem, vagy éppen ötleteltem, hogy hogyan alakuljon maga a figura.
0: És milyen figurát festettél, vagy miről szól az, amit te készítettél?
4: Legfőképp a kezet mértem, az teljesen leginkább az én ötletem volt, és arra a legbüszkébb is vagyok, hogy ennek részes lehettem, illetve a színvilággal segítettem és kisebb részleteket.
0: Színvilág az hogyan lett kitalálva, miként lett kiválasztva, miért ezek a színek dominálnak?
4: Az eredeti alkotás, ami már évek előtt is itt állt, annak a színvilágából szerettünk volna meríteni, illetve célunk volt, hogy ellentétes legyen a két oldal. Szóval ahol csak tudtuk, ezt próbáltuk megjeleníteni, hogy ha ez nagyon kék ez az oldal, akkor azt szerettük volna, hogy az emberek viszont felmennek, az az ellentétes szín legyen. De igyekeztünk a kettőt összekapcsolni részletek által.
0: Honnan jött a kéz ötlete, hogy a bejárathoz, úgymond a lépcsőhöz egyfajta utat is mutat, bár én nem szeretnék belemagyarázni semmit, én talán így érzem most, ahogy végigmentem. A kéz ötlete az honnan jött?
4: Igazából az ötlet onnan jött, hogy magának az aluljárónak a bejárata sokkal másabb, mint a másik oldalt, és úgy gondoltuk, hogy végigvezethetni a korláton valami, hogy kicsit dinamikusabb legyen az egész formája, és szintén, hogy kontrasztba álljon a másikkal, ami viszont befelé mutat. Egy utat mutat végül is.
0: Az alkotás közben mit éreztél, milyen volt a hangulat, belülről hogyan tudtad magad átadni az alkotásnak?
4: Nagyon jó volt ennyi emberrel dolgozni, és nagyon tetszenek az ilyen kollaborációk, főleg, hogyha az iskola rendezi, szívesen vennék én is jövőben is részt ilyeneken, és tényleg azt tudom mondani, hogy élveztem, nagyon jó volt.
0: Mit szóltok hozzá, hogy úgymond a város részéhez, egy részéhez hozzátettetek valamit, és szépítettétek a várost?
4: Úgy érzem, fontos, amit tettem, és örülök, hogy elmehetnek itt emberek, és nézhetik azt, amit alkottunk.
0: Orsi, te ezt hogyan látod? Neked ez mit jelent, hogy a város egy részéhez úgymond hozzáadtok?
3: Szerintem ez az érzékenyítés. Azért a mai világban nagyon szükség van arra, hogy az ember tényleg face-to-face legyen a művészettel, és valamilyen érzést mindenki, ki átmegy rajta, megáll egy festményt, és elgondolkozik, ez vajon mit ábrázolt, ez vajon honnan jöhetett neki. Már elindul egy gondolatiság, már elindul egy érzés, egy gondolat, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen dolog megmozdítsa az embereket, hogy érzéseket váltson ki. Erre nagyon szükség volt már itt is, és máshol is szükség lenne már rá.
0: És Gyöngyi, még hozzád fordulok ide. Te hogyan vetted ki a részedet az alkotásból, milyen szereped volt, milyen ötleteket hoztál?
5: Leginkább Annával dolgoztam, én is hátul a tervezésben segítettem, felületeket festettem, de a későbbi napokon itt bent is dolgoztam, javítottam hibákat, meg töltöttem ki a színeket, a kontúrokat is, úgyhogy kicsit mindenből kivéve elől.
0: És mit szólsz, ahogy a téma ez kialakult, te esetleg mit tettél hozzá, vagy mi az a felület, ami konkrétan a tiéd volt, amit te készítettél, az miről szól?
5: Úgy nagyjából mindenbe belenyúltam egy kicsit, teljesen semmit nem mondanék az enyémnek. A többiekkel dolgoztunk együtt, és abba vettem részt.
0: És milyen volt a munka, hogyan tudtál az alkotásba belemerülni?
5: Nehéz volt, szokatlan volt, nem vagyok annyira jó festésben, de itt valamennyire könnyebb volt. Viszont az egyenes vonalhúzás ez nehéz volt, de együttműködéssel meg lehetett mindent oldani.
0: Benned az milyen érzést vált ki, vagy mit gondolsz arról, hogy te is hozzátettél így a város képéhez egy ilyen alkotással? Erről mit gondolsz?
5: Nagyon meglepődtem, de megtisztelő, hogy részt vettem benne.
0: És a munkafolyamat az hogyan nézett ki, hogyan képzeljük el, tíme, miként alakult ki ez az egész aluljáró?
2: Igen, gyorsan történt a tervezés, mivel gyorsan ment a felkérés is, és aztán pedig a kivitelezés is. Tulajdonképpen kollégám Balázs volt az, aki még otthon az osztályozó, meg mindenféle vizsgák után még nekiült, és akkor csinált egy nagyon gyors tervet, hogy mi is legyen, illetve még az Ubás Dani kollégán készített még egyet, hogy hogy kezdjük el, hogy induljunk, és akkor ceruzával gyorsan felvázoltuk, és ahogy mondtam is, hogy azzal gyorsan készen lettünk, innentől kezdve már viszonylag szabadság volt a gyerek, és nekünk is, hogy az adott színek, amik hát meghatározóak voltak, meg meghatározottak is voltak, de azokból hogyan tudunk egy alkotást létrehozni. Először felvázoltuk, igen, ceruzával, kimértük, utána rájöttünk, hogy köröket nem tudunk olyan szabályosan mégsem létrehozni, mint ahogy ezt elterveztük, úgyhogy gyorsan még elszaladtunk körzőért, akkor körzővel újra gondoltuk az egészet, illetve hát különféle otthoni eszközöket is hoztunk, mert lehetett a körzőt kinyitni, úgyhogy már fedővel is dolgoztunk az utolsó napokban, mert ugye az, hogy felrajzoljuk ceruzával, az egy dolog, de utána a falnak a felülete, illetve az ecsetnek a szétnyíló kis szárai, azok tulajdonképpen felülírják azt a vonalat, úgyhogy még kimente, természetesen nagyon nehéz úgy tartani az ecsetet, még akár egy vászton is, hogy az pontosan egyenes legyen, nem hogy egy ilyen viszonylag rücskösebb felületen, természetesen azért jól le volt ez alapozva, de azért mégsem egy papír a felülete, ahol nem csúszik meg mondjuk a festék is akár, vagy csorog, és akkor kértünk még utólag javító festéket, amivel ezeket a hibákat, illetve hogy a kontúrok azok pontosan egyformák, illetve egyenesek legyenek, azokat ki tudjuk javítani.
0: Balázs, iskola részéről mit szóltok, hogy erre felkértek titeket, hogy egy ilyen alkotással a városképét alakíthatjátok?
1: Az iskola mindig nagyon örül az ilyen megkereséseknek, tehát támogat minket ebben, hogy szerepeljünk, illetve úgy alkossunk, hogy ne csak ők lássák, ne csak az iskola lássa, ne csak otthon a család, amit a diákok alkothatnak, hanem tényleg a város is megtapasztalja. Úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy az iskola minden ilyen projektbe nagyon örül, és támogat minket, hogy részt vegyünk benne. Meg is sugom, hogy lesznek még a közeljövőben ilyen projektjeink. Illetőleg nem mondtuk a két kollégának a nevét, csak az egyiknek még, akik segítettek nekünk ebben a létrehozásában. Az egyik Zubács Dániel, a másik pedig Ostor Házi Erika, tehát így volt a négyfős tanári csapat, és mindenképp még a már emlegetett első alkotás, amit ugye újra létre kellett hozni. Ebben nem csak mi vettünk részt, hanem ugye éppen most is alkotó Gregovszki Gábor is itt van, úgyhogy még ezt mindenképp el szerettem volna mondani.
0: És miért jelentős, vagy miért hasznos, ha fogalmazhatunk így, akár a város részéről tekintve, hogy mondjuk egy aluljáró egy ilyen szép alkotással fel van díszítve, fel van öltöztetve?
1: Mondhatni, hogy a tapasztalatok is azt mutatják, hogy egy nem teljesen sima fal, nem egy teljesen hófehér, vagy egy évek óta piszkosan álló fal, talán hívogató parongálóknak, mint egy olyan fal, vagy egy olyan helyszín, ami valóban kreativitást kelt. Illetve, ha nem a rongálók szemszögéből nézzük, hiszen azért csak többen vannak a városnak ezen emberei, akkor mégis jó érzés kelt bennük, hogy végigjönnek, gondolkodnak, nézegetik, mi mit jelent, belemagyaráznak. Itt az ábrázolásmód is egy olyan, hogy mindenki más láthat bele ebbe a formákba. Mi is sokat beszélgettünk menet közben erről, illetve ahogy jöttek a a járókelők alkotás közben, nagyon sokan megdicsérték, nagyon sok jó szót hallottunk. Volt egy kisfiú, aki a nagyapájával jött, és ő például azt mondta, hát illetve nem is ő, a nagyapa mesélte el, hogy a gyermek, mikor annó lekerült az első festmény innen a bejáratáról, az aluljárónak, akkor azt mondta, hogy többet nem is lesz ide kedve lejönni, és most újra lesz kedve lejönni, úgyhogy nagyon örülnek az itt lakók is. Tényleg annyian mondták, annyi biztató szót hallottunk, hogy meg is lepődtünk, hogy milyen közvetlenek itt az emberek.
6: Megújult a Jókai aluljáró, erről készült összeállításunkat hallhatták. Erdély. Elindult a jelentkezés a Pulzus nyári táborára, amelyet a Mahanaim táborhelyen szerveznek meg augusztus 26-a és 30-a között. A regisztrációról, a programokról és az előadókról Fosztó Becski Panna főszervezővel beszélgettünk, a riporter Bálint Enikő.
7: Sok szeretettel köszöntelek az Ágnus Rádió stúdiójában ismét, ezúttal a Pulzus nyári táboráról fogunk beszélgetni veled.
8: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
7: Hogy alakul az idei program, azaz miért az egyház anatómiája lett a témátok?
8: Igen, ez egy lehet, hogy nagyon érdekes, vagy nagyon figyelemfelkeltő, vagy akár pont felkiáltó jeleket hozó téma, attól függ, hogy ki milyen élethelyzetben, vagy milyen kontextusban olvassa. Igazából ez is volt a célunk, hogy egy inkább jó értelemben megosztó téma lehessen. És azért is hoztuk, mert azt vesszük észre, hogy már csak a mi közösségeink, most a genéfi közösségére gondolok elsősorban, vagy hogy így a református egyházon belül működő ifi közösségekben az elmúlt években észlelhető volt egy apadás. Sajnos vagy sem, de sokkal máshol keresték meg. Hát így a hitüknek a megélését, vagy önmagában ezt elnyomták, és nem is foglalkoztak a hitükkel, hanem akkor inkább az egyetemista társakkal el voltak bulikban, vagy különböző más nem hithez, nem egyházhoz kapcsolódó eseményeken, és mi ezt fájlaltuk, és ezért kezdtünk el ezen egy kicsit gondolkodni, hogy hogyan tudnánk ezt boncolgatni, hogy mi a gond akár az egyházon belül, vagy mire vágyik egy mai fiatal, és most a 20-30-as korosztályt értem itt leginkább. Úgyhogy ennek boncolgatása nyomán jött létre ez az egyház anatómiája témánk, és akkor nagyon izgalmas kérdéseket vetettünk fel az előadónknak, hogy majd boncolgassuk együtt.
7: Kik lesznek veletek biztosan, akit már tudtok?
8: Szanyi György lesz az előadónk, ő egy hajdúsámsoni határmenti lelkipásztor, és ő közismert arról, hogy több éve az ifjúsági munkában egy előretörtető, nagyon ügyes ifjúsági munkás és református lelkész. Nagyon sok sikere van abban, hogy pont ez, amit az előbb említettem, hogy a miért hoztuk, vagy miért jött ez a téma, ő pont ebben tevékenykedik már jó pár éve, és nagyon sok fiatal tért újra, vagy kanyarodott úgy vissza az egyházhoz, akár ugye Krisztushoz, hogy Gyuri, ő nagyon, annak ellenére, hogy 50-es már ő is, ő nagyon jól ért a fiatalok nyelvén, valahogy nagyon eltalálja azt, hogy hogyan szóljon hozzájuk, és akkor így lett ő a mi előadunk, így kerestük őt meg, és szeretettel vállalta is, hogy eljöjjön a Lesító vidékire, és fiatalokkal legyen, fiatalokkal beszélgessem. Továbbá velünk lesz Simon János lelkipásztor is, ő neki egy műhelye lesz a táborunkban, ahol ez a produktivitás, meg hogy hogyan osszuk be az időnket jól, és hogyan találjuk meg az egyensúlyt abban, hogy hát most én mondom, hogy munka magánélet, de hogyha az egyetemistek kontextusában gondolkozunk, akkor az egyetemi teendők és a magánéletem, akár a szórakozás, a pihenés között. Úgyhogy ő egy ilyesmi műhelyen lesz a vendégünk, nagyon kíváncsian várjuk. Akkor szeretnénk egy műhelyt, amely még alakulóban van, hogy egy barisztát fogunk meghívni, de hogy szeretnénk így a kávé kultúra, a kávénak a miensége, minősége, hogy mi számít finomnak a pörkölés. Szóval így a kávé körül gondolkodunk, és úgy annak az ízvilága körül én most így lehet, hogy szavakban nem tudom leírni, viszont úgy látom magam előtt azt a képet, és amikor mi ezt így kigondoltuk a szervezőcsapattal, akkor ezt az ízvilágot, ezt a képet láttuk magunk előtt, hogy milyen izgalmas lehetne egy ilyen műhely. Úgyhogy ebben is lesz egy barista meghívottunk. Az ő nevét még nem tudom elárulni, viszont majdnem sokára a hírfolyamban láthatjátok. És lesz egy, az önkéntes csapatunkból egy fiatal feleség vállalta el azt, hogy ilyen vászonszatyor meg póló batikolás festés lesz, úgyhogy ez egy ilyen kézművesebb műhely lesz majd a táborunkban, úgyhogy szeretnénk egy kicsit ezzel is színesíteni, oldani akár a témával felmerülő feszültségeket a műhelyek közben.
7: Ó, hát nagyon sokszínű és sokrétű és sok mindenre kiterjed a táborotok. A hallgatók ezt nem látják, de mi is pont egy kávé mellett beszélgetünk. A regisztráció már elindult. Erről tudnál már mesélni, mert azt hiszem, hogy van aki, hogyha hamarabb regisztrál, akkor kicsi kedvezményekhez is juthat.
8: Így van, most június 30-áig van az early bird időszaka a regisztrációnak, és ez azt jelenti, hogy jóval kedvezményesebb áron lehet regisztrálni, valamint akár most, akár majd a teljes áras időszakban lehet igényelni támogatást is, úgyhogy ezt bátran vegye igénybe az, akinek erre valóban szüksége van, ne ez legyen az akadálya annak, hogy ne jöjjön el a táborba. És június 30-ig, tehát 30. évfélig van ugye az early bird, és akkor utána meg egészen augusztus 7-éig tart a regisztrációs időszak.
7: A tábornak a helyszíne az változatlan, és egy csodaszép helyszín.
8: Igen, nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a púzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a púzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel várunk már csak a hely miatt is.
7: Egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek szól. Ezen kívül még kiknek ajánlod, azaz, hogy miért legyenek ott? És miért válasszák ezt a hetet, miért szállják rátok?
8: Igen, ahogyan említetted, főként ez a korosztályunk a 18 és 35 éves korosztály, viszont manapság úgy az elmúlt 2 évben ebben a korosztályban ugye zajlanak házasságkötések, és születnek már kisgyerekek is, és azokat, akik vissza szeretnének jönni így is, hogy már férjem, feleségem van, vagy már ott van a kisgyermekem is, őket is igazából szeretettel visszavárjuk, hiszen igyekszünk szállásban is megteremteni ennek a körülményeit, hogy egy fiatal családnak is kényelmes lehessen, valamint igyekszünk mostanában már a programra is úgy figyelni, hogy ha nem is gyerekfelügyelettel, de hogy lazább, rugalmasabb programmal igyekszünk kialakítani, hogy akkor a kisgyerekesek is ne maradjanak ki ebből csak azért, mert már családjuk van. Úgyhogy őket is bátorítom arra, hogy ha szeretnének, akkor jöjjenek el. Egy kikapcsolódást, egy nyugalmat tud jelenteni úgy a környezet, úgy a témában való elmélyülés és úgy a műhelyek, úgyhogy szeretettel várjuk őket is.
7: Mi az, ami kihívás volt nektek szervezőknek az idén?
8: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb kérdés így a tábor körül, mert most egy nagyon kis csapattal dolgozunk, és ez jelenti a legnagyobb kihívást, hogy nagyon sok minden visszakerül a főszervező kezébe, és a főszervezőnek sem könnyű így, vagy főszervező sem tud így feltétlenül úgy beleadni mindent, ahogyan ő szeretne, mert hogy sokfele megosztik a figyelme. Ennek most legfőképpen az az oka, hogy nem jelentkeztek, tehát nem találtunk annyi önkéntest. Általában egy táborunkhoz egy 10-15 fő szükséges, az a mi tapasztalatunk, míg most 8-an vagyunk, akik közül nem mindenki tud teljes mértékben ide koncentrálni, úgyhogy ez az egyik kihívásunk, azt hiszem, hogy emberhiányban vagyunk a szervezőcsapatban. És a másik kihívásnak talán azt tekintem, vagy inkább egy érdekességnek, hogy most egy próba folyamatba kapcsoltunk, hiszen nem hétfőtől fog kezdődni a tábor, ahogyan az elmúlt években, hanem szerda délelőttől, és természetesen vasárnap délelőttig, vagy délutánig tart. És többen jelezték vissza, már volt táborozóktól, hogy hát ez így nem jó, meg hogy ez így miért van, de mi most ki szerettük volna próbálni, hogy milyen ez így, főleg azért is, hogy hát ha azok jobban eljönnek, vagy nagyobb esélye jönnek el, akik már dolgozók, mert itt a szabadnapokkal is próbálunk egy kicsit játszani.
7: Jelenleg hol tart a szervezés? Az óra ketyeg?
8: Igen, főleg az early bird regisztráció miatt valamelyest ketyeg az óra, hiszen nagyon szerettünk volna minél több információt a hírfolyamban megosztani az érdeklődőkkel a tábornak az eseményében, hogy minél inkább biztassuk a résztvevő jelölteket, hogy érdemes már egy early bird jegyre lecsapni. Többé-kevésbé van ebben sikerünk, tényleg már elég sokan beregisztráltak, viszont most ezzel futunk egy kicsit versenyt az idővel, hogy tényleg sok izgalmas dolgot még június 30 előtt posztolhassunk, de amúgy a műhelyek, a műhelyvezetőknek is a felkeresése zajlik, a velük való kommunikáció zajlik, és tervezgetünk egy közös szervezői napot is, ahol még egy kicsit így mi jobban összerázódunk.
6: Az elmúlt percekben Fosztó Becski Pannával, a Pulzus nyári tábor főszervezőjével beszélgettünk a programokról, az előadókról és a regisztrációról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Boldog az a nemzet, melynek Istene az Úr. Az a nép, melyet örökségül választott. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Mindenható örök Isten, hálát adunk, hogy kegyelmedet sokszor és sokféleképpen elérhetővé tetted. Hálát adunk ezért a helyért, ahol most összegyülekezhettünk. Hálát adunk a vasárnap csöndjéért, amelyben igédet hallgathatjuk. Ébresz bennünk hitet, hogy megbecsüljük ezeket a helyeket és alkalmakat, hogy felismerjük és elfogadjuk mindazt, amit békességünkre és megmentésünkre készítettél az Úr Jézus Krisztus által. Az ő érdeméért kérünk, Urunk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én új nevemet. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülőt fiát adta, hogy aki hisz ő bennem, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra rendelt epistolai szentigét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 11. fejezetében, a 25. verstől a 32. versig terjedően a következő képpen. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva, nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva. Eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Boldogok, akik Isten üzenetét hallják, és szívükbe fogadván megtartják azt. Halleluja!

mai napra rendelt evangéliumi igét írva találjuk Lukács evangéliumának 19. fejezetében. A 41. verstől a 48. versig terjedően a következőképpen. Amikor Jézus közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék. De még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Isten igéjének hallgatására készülve a 329-es számú énekünket énekeljük. A 329-es számú énekünk így kezdődik: Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, mely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 19. fejezetében, a 45. és a 46. versben a következőképpen. Jézus azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Meg van írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meg van írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ez Isten igéje, Isten áldása legyen az ige hirdetésén, hallgatásán és annak megtartásán is. Kedves testvérek, a jeruzsálemi templomban a Páska ünnepe előtt legalább 2 millió ember is megfordult. Éppen ezért jól képzett és jól szervezett templomi őrség teljesített ott szolgálatot. Ezek az őrök azt hiszem nem nézték volna tétlenül, hogy mit művel ott Jézus, hogyha nem tudják, hogy nincsen igaza. A papok és a templom felelősei is pontosan tudták, hogy miért ragad ostort Jézus, hogy miért űzi ki az árusokat. Ők is pontosan tudták, hogy Jézusnak igaza van, ezért nem mernek tenni ellene. Miről van itt szó? Miért ragad ostort Jézus? A jeruzsálemi templom, ez egy egész épület komplexum volt. Nyugodtan kézbe vehetitek, vagy körbeadhatjátok ezeket a lapokat. Ez a templom hegyet ábrázolja, a jeruzsálemi templomot Jézus idejében. Több udvaron keresztül lehetett bejutni templomba, ide is a ökölbe. Legkívül volt, hogyha megnézitek az ábrát, akkor legkívül volt a pogányok udvara. Ezen belül ebből nyílt az asszonyok udvara, a belső udvar, eddig mehettek be az asszonyok, és onnan nyílt már a szentély. És a szentélyen belül volt szentek szentje, ahova csak a főpap mehetett be, évente egy alkalommal, azt is szigorú előírások közepette. Annak viszont Istentől rendelt szerepe volt, hogy a pogányoknak is volt udvaruk. Mert hogyha valaki a nagy világban hallott Izrael istenéről, és Isten vágyat ébresztett az ő szívében azután, hogy őt keresse és megismerje, akkor ez volt az a hely a Szent Városban, a Szent Templomban, ahova a pogány ember, egy ilyen teljesen tájékozatlan ember is beléphetett, hogy halljon az egy igaz, élő Istenről. És éppen ezért ott a pogányok udvarában időnként felolvasták a Tórát, vagyis Mózes ott könyvét. Ott lehetett imádkozni, imádságokat tanulni. Ott lehetett megismerni és kapcsolatba kerülni Izrael istenével. Fontos hely volt a pogányok udvara. Azért, mert missziói küldetése volt. Eredetileg ezt a missziói küldetést kapta a választott nép is Istentől. Azt mondja Isten Ézsaiás 49. fejezetében, hogy kevés az, hogy az én szolgáim vagytok. Legyetek és váljatok az én küldötteimmé. A pogányok világosságává teszlek, mondja az Isten, az ő népének, azért, hogy eljusson a szabadításom
föld végső határáig, vagyis az egész földre. Isten kiválasztott egy népet, hogy ez a nép felragyogtassa őt szellemi, lelki sötétségben, hogy legyen egy nép, amelyik ismeri Istent, amelyik hisz ő benne, és ennek folytán megváltozik az élete, és erről a megváltozott életről bizonyságot is tud tenni a pogányoknak, vagy más népeknek. Az volt a küldetése a népnek, a zsidóságnak, hogy megmutassa, felmutassa, hogy ki is az az Isten, aki ezt a világot teremtette, akivel lehet beszélni, akinek szava van hozzánk. És nem csak azért beszélünk hozzá, hogy vigasztaljuk magunkat, hanem azért tesszük, mert Isten valóban élő és ható, és valóban hatása van, és uralkodik a mi életünkben. Éppen ezért parancsolta Isten, hogy legyen egy udvar a pogányok számára, hogy legyen egy hely, ahonnan hazaviszik a jó hírt. Ezen az udvaron kívül volt az a hely, ahol az állatokat árusították, azokat az állatokat, amelyeket az áldozáshoz vásároltak, a zarándokok, a hívők, akik egy évben mondjuk háromszor akár fel zarándokolhattak Jeruzsálembe. És azért árulták ezeket az állatokat, mert a zarándokok, akik akár több száz kilométerről érkeztek Jeruzsálemben, nem hajtották maguk előtt a juhokat, mert a törvény szerint épp és egészséges állatokat lehetett csak áldozni az Úristennek. Megvolt a helye tehát az árusításnak is, és emellett megvolt a helye a pénzváltásnak is, azért mert pogány pénzt nem lehetett használni a templom területén. Mert a pogány pénznek az oldalán vagy a császár volt, vagy valamelyik bálványnak a domborképe, és a templomban csak a templomi sekelt lehetett használni. Tehát át kellett váltsák a pénzüket az zarándokok, a hívők. Ennek is megvolt a helye. De mi történt? Hát az történhetett, testvérek, hogy valószínűleg nagyon jól ment az üzlet. Nagyon sokan vásároltak állatokat. Gondoljátok csak el, hogy egy páska ünnep alkalmával bent a szentélyben, hogyha megnézitek a rajzot, ott volt az oltár, 200-300 ezer juhot is feláldoztak a papok. Nagyon jól mehetett az üzlet, és az árusok láthatták, hogy kevés kint a hely, láthatták, hogy a pogányok udvara üres, lehet, hogy csak lézengtek ott a pogányok. Nem volt tele, és ha már így adódott ez a lehetőség, akkor az árusítás bekerült templom falai közé. Bekerült a pogányok udvarára, oda, ahol Csennekkor lehet volna lennie, bekerült a missziói területre. A pogányok udvara arra szolgált volna, hogy ott imádkozzanak, igét hallgassanak, megismerjék az Úristent, hogy megváltozott élettel menjenek haza. De nagyon az ellenkezője történt, és nagyon is az valósult meg, hogy megváltozott élettel már senki sem akart hazamenni a templomból. És szokássá vált mindez. A templomba azért mentek, hogy letudjanak valamit. Letudják az adósságot Isten fele. Elmondják az imákat, hogy bemutassák az áldozatot, a helyettes áldozatot. Aztán hazamentek és folytatták az életüket ott, ahol abba hagyták. És ez ellen emeli fel Jézus a szavát. És itt most már nem csak a szavát, hanem az ostorát is. Jézus az ő népének nagyon sokszor elmondta, hogy ebből a bűnös szokásból, ezekből a bűnökből meg kell változni. És azt is elmondta, hogy ha így maradtok, ebben a helyzetben maradtok, és ez nem változik, akkor annak súlyos következményei lesznek. Ezeknek a tetteket ítélet fogja követni. Üzemelt a kultusz, mondhatjuk így.
A papok jöttek, mentek, tele voltak munkával, sürgölöttek, forogtak, vallásos dolgokat, fontos dolgokat műveltek az ünnep alatt. Csak éppen az Istennel nem lehetett találkozni. Itt már valószínű, hogy senki nem akart lelkeket menteni, a hitetleneket Istenhez vezetni, és az élő Istent felragyogtatni. És az is ehhez a valósághoz tartozik, hogy valószínű ennek az egész üzletnek haszna volt. És valószínű, hogy ebből az üzletből még a papok is profitáltak. Ezért nézték el, és ezért engedték meg, hogy ott történjen az árusítás. De éppen ezért hallgattak, és éppen ezért nem tettek semmit Jézus ellen, amikor Jézus ostort fon, és kikergeti, kiveri az árusokat a templomból. Ezek azok a következmények, vagy ezek azok a bűnök és dolgok, ami miatt Jézus, mikor meglátja Jeruzsálemet, sírni kezd. És ez az, mert látja, hogy az Isten ítélete el fogja pusztítani ezt a várost. És ezt hallottuk az evangéliumban is, a megelőző versekben, 41. verstől 44. versig terjedően. Amikor Jézus ostort ragad, akkor nem csak egy dühös ember ragad ostort, hanem Jézus úgy cselekszik, mint akinek küldetése van. Jézus figyelmezteti népét az Istentől kapott eredeti feladatára. Az Isten szentségére hívja fel a figyelmet. És arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten népe másokért van. Isten népe azért van, hogy a többieknek is megoldást közvetítsen. Isten népe azért van, hogy a hitetleneket, mindazokat, akik Istent nem ismerik, Istenhez vezesse. De ez a nép nem ezt teszi. Ezért ragad ostort Jézus. Ma Izrael vasárnapja van, amikor a választott nép küldetésére tekintünk, akkor fel kell tennünk magunknak is a kérdést, hogy ez a küldetés, amit mi is kaptunk keresztény emberként, ez a küldetés, amit mi is tovább viszünk, ez megvalósul-e a mi életünkben? És ebben a korban, amikor a világon a legüldözöttebb vallás a keresztény vallás, akkor vajon mi az, ami szennyes áradatként, hadd fogalmazzunk így, tör be a mi életünkbe is? Mert sok minden kiszorítja az imádságot. Sok minden kiszorítja a missziót. Sok minden kiszorítja a csendet. Sok minden kiszorítja az Isten igéjét az életünkből. Az egymással való bizalmat, a meghitt kapcsolatokat. És azt is megkérdezhetjük hangosan, hogy mivé lett a templom. És ha tovább gondolkodunk, a Biblia azt mondja, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. Akkor kérdezzük meg azt is, hogy mivé lett

megragadni. Egyedül nem vagyunk képesek kikergetni, kiverni a saját életünkből mindazt, amivel eladjuk magunkat. De ő maga ígérte, hogy nem hagy minket árván, hogy segítséget küld nekünk, és eljött hozzánk, és azóta is itt van velünk és köztünk a Szentlélek. És ő az, aki küld mellénk földi segítőtársakat, földi angyalokat, ha így tetszik, akikre számíthatunk, akikkel együtt vagyunk az úton, ennek a lelki fejlődésnek, a növekedésnek az útján, addig, amíg élünk. Amikor Jézus ostort ragad, nem szólnak közbe az őrök, nem szólnak közbe a papok, mert tudják, hogy igaza van, és félnek tőle. Így vagyunk sokszor mi is. Tudjuk, hogy Jézusnak igaza van, tudjuk és érezzük, hogy valamit nagyon rosszul teszünk, valamiért rossz döntéseket hozunk, valamiért rosszul kapcsolódunk, akár szeretteinkhez, akár embertársainkhoz. Valamiért rossz minta szerint élünk, rossz mintát éltetünk és örökítünk. De nem teszünk semmit. De vajon jó döntése megvárni azt, amíg Isten ostort ragad? Mert ő tud betegséggel, ő tud akár próbákkal, nehézségekkel figyelmeztetni. De nem biztos, hogy ezt meg kell várni. Arra biztat az ő igéjén keresztül, hogy takarítsátok ki a templomot. És arra biztat az ő igéjén keresztül, hogy tegyetek mindent a helyére. Mert mindennek megvan a maga helye az Isten világában, és azt is tudjuk, hogy az első hely az az Istené. És hogyha az Úristen a helyére kerül, akkor a mi életünk is Isten tiszteletté tud válni. Nem csak a vasárnap délelőtt egy órája erejéig, hanem mindig, minden napokban. És hogyha az Úristent a helyére tudjuk tenni, akkor ő megszenteli egész életünket, és akkor őt fel is tudjuk mutatni másoknak. Ne féljünk, és ne féljetek Isten tükrébe nézni. Ne féljünk, és ne féljetek a saját lelketek tükrébe nézni. A lelki fejlődés útja nehéz és fájdalmas, de boldogságot, örömöt, szabadságot és üdvösséget hoz. Nekünk pedig az a küldetésünk, hogy egyre közelebb kerüljünk az Isten képességhez, és erre segítsünk másokat. Ehhez a küldetéshez adjon erőt, útmutatást és hitet a mindenható Isten. Amen. Kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen. Az 558-as szám énekünket énekeljük. Az 558-as számú énekünk így kezdődik: Megváltó drága Jézusom, én bűneimben orvosom.

0: Imádkozzunk. Istenünk, te látod, hogy milyen tehetségesen fent tudjuk tartani annak a látszatát, hogy minden rendben van az életünkben, hitünkben, vallás gyakorlatunkban is. Szívünk mélyén azonban tudjuk, hogy te vagy az, akit nem tudunk megtéveszteni. Mert te nem azt nézed, ami a szem előtt van, hanem azt, ami a szívnek a mélyén van. Köszönjük, hogy vasárnapról vasárnapra igéd leleplez minket. És köszönjük, hogy te szüntelenül tisztogatsz. Jó lenne meglátni, meghallani, és gyakorlatba ültetni a te tanításodat. Jó lenne engedni a te igédnek, hogy ne kelljen ostorral megtisztítanod az életünket. Szeretnénk, hogy valósággá váljon. Szeretnénk, hogy valósággá váljon az, hogy templommá lesz a mi testünk, szívünk és a lelkünk. Úristen, könyörgünk hozzád azokért, akik nehéz helyzetben vannak. Kérünk, te adj reménységet a csüggedőknek, te adj gyógyulást a betegeknek, te adj vigasztalást a gyászolóknak, te adj békességet a háborúskodóknak. És kérünk téged, hogy formálj minket használható eszközzé a te kezedben, hogy tudjunk bizonyságot tenni másoknak arról, amit te elvégzel, és amit elvégeztél az életünkben. Szeretnénk világosság lenni azoknak, akik nem ismernek még téged. Ebben légy a mi segítségünkre. Úristen, könyörgünk hozzád a gyászolókért. Mai napon megemlékezünk előtted a 20 évvel ezelőtt elhunyt Kubina Sándorné, született Erna Haupt testvérünkről. És kérünk, hogy adj családjának és hozzátartozóinak hálával emlékező, a feltámadás és találkozás reménységében bízó szívet. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk életünket, legmélyebb, legbelsőbb dolgainkat. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk családunkat, gyülekezetünket, egyházunkat, népünket, hogy rád bízhatjuk az emberiség jövőjét. Köszönjük, Urunk, Szent fiad érdeméért meghallgatsz minket. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Úr Jézus Krisztus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ezért feleljünk őszinte szívvel a következő kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten előtt bűnösöknek, és ezért büntetésre méltóknak? Feleljen mindenki magáért, vallom.
1: Vallom.
0: Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat megbántottátok? Feleljen mindenki magáért, bánom. Igyekeztek-e ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, szentül és jámborul élni, és mindenkinek, aki titeket megbántott, szívetek szerint megbocsátani? Feleljen mindenki magáért, igyekezem. Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Feleljen mindenki magáért, hiszem. Legyen a ti hitetek és jó feltételetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene pedig adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit most előtte szájjal vallottatok, az valósággal is meglegyen bennetek. Én pedig, mint az Úrnak e végből rendelt hivatalos, de méltatlan szolgája, az Úr Krisztusom a szavai szerint, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem ti néktek az igaz megtérés feltétele mellett bűneiteknek bocsánatát. Teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében, azzal a figyelmeztetéssel, hogy meglássátok többé ne vétkezzetek, hanem teremjétek a megtérés gyümölcseit. Amen.

Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. A te fiad, ami Urunk Jézus Krisztus áldást hozó szenvedésére és halálára gondolunk, egész Anya Szent Egyházaddal, Istenünk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról, jobbod melletti üléséről, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szeplőtlen, szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Vele együtt dicsérünk, mennyei atyánk, benne magasztalunk, általa imádunk. Urunk, mennyei atyánk, küldd le szent lelkedet gyülekezetedre. Szenteld meg a mulandó földi javakat, mennyei eledellé. Úr Jézus Krisztus, te vagy, aki az áldozatot hozod, s magadat ajándékozott tieidnek. Dicsérünk téged, s hálát adunk neked az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben. Áld meg, Urunk, e kenyeret és e kelyhet. Te tested és véred eledelévé, az örök élet eledelévé és az örök üdvösség italává. Igen, Urunk, teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk!

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak érettünk megtöretett valóságos testei? Ezért azt mondja a lélek és a gyülekezet, jövel, Uram Jézus!
1: Jövel, Uram Jézus!
0: És a megáldott ital, vajon nem a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak érettünk kiöntetett valóságos vérei? Ezért ezt mondja a lélek és a gyülekezet, jövel, Uram Jézus!
1: Jövel, Uram Jézus!
0: Íme minden kész, jöjjetek az Úr megterített asztalához. Tisztelettel kérlek benneteket, hogy előtte fertőtlenítsétek a kezeteket.

Krisztus teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békével, és többi ne vétkezzetek. Az Úr legyen veletek. Amen.

Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges adományoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket. Szent fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon néked békességet.

Istentiszteletünk végeztével 601-es számú énekünket énekeljük. A 601-es számú énekünk így kezdődik. Jézus a jó pásztor, vele megyünk.

0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Folytatódik a kánikula, 40 fok feletti maximumok várhatóak. Holnaptól emelkednek a közúti bírságok. Mélyponthoz közelít a román gazdasági iránti bizalom indexe. Akvapark épülhet Szovátán. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Ma is vörösi jelzésű riasztás van érvényben az ország területének háromnegyed részén. Helyenként 40 Celsius fok feletti nappali csúcsértékek várhatóak. Figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat. A harmadfokú riasztás a Bánságra, Körösvidékre, Mára, Marosra, Erdélyre, Moldvára, Olténiára és Munténia nyugati felére érvényes, ahol rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalomindex meghaladja a kritikus 80 egységet, írja az Ace Press. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 41 Celsius fok között alakul. A legmagasabb értékek a Bánságban és a Körösvidéken várhatóak. Az éjszakák trópusiak lesznek, 17 és 25 Celsius fok közötti minimumokkal. Dobrucsában és Munténia keleti felében narancssárga jelzésű hőségriasztás van érvényben. A Duna-deltában 32 fok, a régió más részein 38 fok körüli csúcshőmérsékletre kell számítani. Az éjszaka folyamán 20-24 fokig hűl le a levegő délután, és este a domb- és hegyvidéki térségekben zivatarok várhatóak, figyelmeztetnek a meteorológusok. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki. Így a jelenlegi 202 lej 50 baniról 216 lej 25 banira nő. A román rendőrség a Digi 24.ro hírportálnak megerősítette, hogy az új tarifákat 2026. július 1-től, azaz holnaptól alkalmazzák. A változás azonnal érint minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet az új érték hatályba lépése után állítanak ki. Holnaptól a bruttó minimálbér Romániában 4325 lejre emelkedik. Mivel a büntetőpont törvényileg rögzítve ennek az összegnek az 5%-a, az értéke automatikusan 216 lej 25 banira módosul. Ennek következtében a KRESZ-ben szereplő összes olyan szankció összege növekedni fog, amelyet büntetőpontok alapján számolnak ki. A büntetőpont drágulása a közúti törvénykönyvben rögzített valamennyi büntetési kategóriát érinti. A szankciók szigorítása nem a közúti törvény közvetlen módosításának az eredménye, hanem annak a jogi mechanizmusnak a következménye, amely a büntetőpontot a bruttó minimálbérhez köti. Májusban 7,7 ponttal 30,5-re csökkent a román gazdasági iránti bizalom indexe, a nullától 100-ig terjedő skálán, közölte a CEFEA Románia Egyesület. A szervezet havonta készít felmérést a pénzügyi elemzők körében a román gazdaság kilátásairól, írja az Ace Press. Tegnapi közleményükben a májusi felmérés eredményeit ismertették. Ez szerint a bizalomindex jelenlegi gazdasági helyzetet tükröző komponense 9,3 ponttal 23,4 pontra, míg a következő 12 hónapra vonatkozó kilátásokat mérő összetevője 6,8 ponttal 34-re csökken a nullától 100-ig terjedő skálán. A külső és belső tényezők miatt erősödő kockázatkerülés jelentősen visszavetette a gazdaságba vetett bizalmat. A lej leértékelődéssel következtében az árfolyam jövőbeli alakulására vonatkozó várakozások is változtak. Ezzel párhuzamosan az idei gazdasági növekedési kilátások is érezhetően romlottak, és már magas recessziós kockázatra utalnak. Értékelt a CEFEA Románia elnöke Adrián Kodir Lásu. A szakember szerint a bizalmi mutató hasonló visszaesésére a 2012-es politikai válság idején a nyugdíjrendszer második pillérének államosításával kapcsolatos 2018, valamint a koronavírus járvány és az ukrajnai háború kirobbanásakor volt még példa. Eddigi mélypontját 2026-ban a járvány kitörésekor érte el a mutató. Két nagy fejlesztésről döntött tegnap rendkívüli ülésén a Maros megyei tanács. Az egyik egy szovátai akvapart megépítését készíti elő, a másik pedig a Maros Metropolis övezeti vasút megvalósításához biztosítja a megyei hozzájárulást. Tájékoztat közleményében a megyei önkormányzat. Mint írják, a tanácsos jóváhagyta azt a partnerségi megállapodást, amelyet Szováta önkormányzatával kötnek egy új szabadidő és fürdőközpont megépítésére. A beruházásra Európai Uniós támogatást pályáznak meg a 2021-2027-es központi régióprogram keretében. A tervek szerint az Aquapark több mint 20.000 négyzetméteren épülne meg, és a nyári időszakban egyszerre akár 1500 látogatót is befogadhat. A beruházás összértéke meghaladja a 104,5 millió lejt. A komplexumban egész évben működő wellness központ, szaunák, éttermek és gyermekek számára kialakított terek kapnak helyet. Emellett fedett és szabadtéri édes és sósvízű medencék, jacuzzik, gyermekek és baba medencék, csúszdák, sportpályák, játszóterek és pihenőövezetek is épülnek. A terület több mint 60%-át zöldövezetként alakítják ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma délelőtt napsütésre, délután pedig esőzésre és olykor viharos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 36 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ázsia Press hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Térjetek meg, elpártott fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, és elviszlek benneteket a Sionra. Jeremiás próféta könyvéből a 3. fejezet 14. verse. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből az 5. rész 1. és 2. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csírfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Reklám.
7: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
8: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De...

0: Zongolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a János evangélium a 6. fejezetének a 16-tól 21-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma, Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Lépésről lépésre című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Isten igéjét olvasom János evangéliuma 6. fejezetének 16-tól 21-ig terjedő verseiből. Amikor pedig esteledett, tanítványai lementek a tengerhez, és hajóba szálltak, hogy átmenjenek a tengeren túli Kapernaumba. Már sötét volt, de Jézus még mindig nem jött oda hozzájuk. A tenger pedig az erős szél miatt háborgott. Amikor azért 25 vagy 30 futamatnyira beveztek és meglátták Jézust, amint a tengeren jár és a hajóhoz közeledik, megrémültek. Ő pedig azt mondta nekik, én vagyok, ne féljetek. Akkor be akarták venni a hajóba, de a hajó már is azon a parton volt, ahova tartottak. A tóról, illetve a tavon hánykódó halászbárkáról szól az ige. És valakiről, akinek engedelmeskedik a természet, aki képes arra, hogy járjon a viharos tengeren is. A felolvasott ige története leginkább viharos időkben jelenthet vigasztalás számunkra. Bármelyik evangéliumban is keressük a párhuzamát, mindenik arról szól, hogy Isten megszabadítja bajba került népét, szeretett gyermekeit. És nem csak a történet maga szól erről, hanem a történetnek a szövegkörnyezete is, hiszen mindenik evangéliumban, ahogyan itt is, a kenyérszaporítás csodájához kapcsolódva találkozunk vele. Itt a János evangélium a 6. fejezetében a tengeren járó Jézusról szóló elbeszélés konkrétan összeköti az 5000 ember megvendégelése történetét azzal az egységgel, amelyben Jézus magáról, mint mennyei kenyérről beszél a sokaságnak. Kettő együtt az Egyiptomból való szabadulás és a pusztai vándorlás időszakát juttatja eszünkbe. Az ennivaló, amely végül mindenkinek jut, aki Jézust hallgatta, illetve a mennyei kenyér említése, az égből hulló mannára emlékezteti az evangélium olvasóit. A galileai tenger közepén hánykódó hajó csodálatos kimenekítése pedig a szabadulás történetnek arra a mozzanatára utal, amikor ketté vált a vörös tenger, s száraz lábbal kelhettek át a túlsó partjára, miközben a fáraó serege a tengerbe veszett. Biztos vagyok benne, hogy egyéni és közösségi életünkben már többször történt olyan, hogy mi is, a tanítványokhoz hasonlóan a tenger kellős közepére kerültünk. Olyan helyzetben, amikor nincs visszaút, előttünk pedig minden bizonytalan. Mindannyian óckodunk az ilyen helyzetektől, senki sem szereti, amikor kicsúszik a kezéből a gyeplő, de néha így hozza az élet, hogy kockáztatnunk kell, mert már nem opció a biztonságra játszani. Az ember körül néha elfogy a levegő, bezárulnak az utak, és csak az marad nyitva, amelynek nem tudni a kimenetelét. Csupán annyi világos, hogy valamiért ez az egyetlen út maradt. Aggódva, de elindulunk, mert más nem tehetünk. Ilyenkor úgy érezzük, mintha Jézus is elhagyott volna. Egy darabig nem kapunk érthető, világos útmutatást, sem a Szentírást olvasva, sem imáinkba merülve. A tanítványok is hasonlót érezhettek, amikor a sokaság elől elvonult Jézus esti sötétség idején sem csatlakozott hozzájuk. A sokasággal nem akartak együtt maradni. Elindultak hát Kapernaumba hajóval. Érdekes módon nem olvasunk arról, hogy féltek volna. Azt olvassuk, hogy csak akkor rémültek meg, amikor Jézus a tengeren járva a hajóhoz közeledett. Ez tulajdonképpen az isteni hatalom megnyilvánulásától való félelem. Jézus erre felmondja nekik, hogy én vagyok, ne féljetek. Ugyanaz vagyok, akivel nap mint nap együtt étkeztek, utaztok, beszélgettek. Jézus a megszokott, szelíd, csendes hangon szólt hozzájuk, és akkor felismerték őt, és megértették, hogy ő nem hagy el bennünket életünk viharaiban sem. Ő a biztos alap, akire mindig számíthatunk. Ő mindig kapaszkodó és viszonyítási pont számunkra, igéje és szent lelke által. Jézus megjelenését követően azt írja a történet, hogy amikor felismerve őt be akarták venni a hajóba, a hajó már is a túlsó parton volt. Megmenekültek. Ők sem tudták hogyan, csak azt, hogy ki által. Mert a szerencsés véletlenek mögött mindig ott van Isten keze munkája. Gondoljunk ma vissza ezekre a szerencsés véletlenekre. Adjunk hálát Istennek azért, hogy megőrzött,
és imádkozzunk azért, hogy az életutunk alakulása mögött mindig meglássuk az ő titkos bánya mélyében formált terveit. Amen.

Isten üzenete Olá Mátyás a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk ma, a János Evangéliuma 6. fejezetének a 16-tól 21-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Lépésről lépésre című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Lépésről lépésre. Mihály Ende Momó című regénye nyomán. Tudod, mondta az öreg Bobó, az utcaseprő kis barátnőjének, Momónak. Tudod, néha egy nagyon-nagyon hosszú utca áll előttünk. Azt hiszed, ez olyan rettenetesen hosszú, hogy ezzel sohasem fogok végezni. És akkor az ember elkezd sietni. Egyre jobban siet. De amikor felpillantunk, azt látjuk, hogy a távolság az nem fogy. Nem lett rövidebb az előttünk álló út. És akkor az ember még jobban erőlködik, mert fél, hogy sohasem készül el. Végül akadozni kezd a lélegzetünk, lihegünk és kikészülünk. De az utca, az még mindig ott tátong előttünk. Hát tudod, nem így kellett csinálni, Momó. Sohasem szabad egyszer az egész utcára gondolni, érted? Csak a következő lépésre, a következő lélegzetvételre, a következő mozdulatra, a következő napra. Mindig csak a soron következőre, többre nem. És akkor elkezd az egész örömet szerezni. És ez is fontos. Akkor egyszerre jól csinálja az ember a dolgát. Aztán egyszer csak észrevesszük, hogy lépésről lépésre az egész utcával elkészültünk. Sokszor azt sem tudjuk, hogyan. Még csak nem is lihegünk. És ez fontos.

Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Máté evangéliuma 6. részének 34. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Lépésről lépésre című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban az elmúlt percekben Isten üzenete Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelki pásztorának

Arany János, családi kör. Este van, kiki nyugalomba. Feketén bólingat az eperfa lombja. Zúg az éjji bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mintha lába kelne valamennyi rögnek, lomha földi békák szana szét görögnek. Csaponga denevér az ereszt sodorván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornyán. Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek, a gazdasszony éppen az imént fejé meg. Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta, pedig éhes borja nagyokat döf rajta. Ballag egy cica is, bogarászni restel, óvakodva lépked hosszan elnyúlt testtel. Meg-megáll, körülnéz, most kapja hirtelen egy iramodással a pitvarba terem. Nyitva áll az ajtó. A tüzelő fénye oly hivogatólag süt ki a sövényre. Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, küszöbre a lábát, erre állát nyújtja. Benne a háziasszony elszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet. Azután elvegyül a gyermektársaságba, mint csillagok közé nyájas holdvilága. Egy eladó jány a tűzre venyigét rak. Ő a legnagyobb, szebb, a hajnali csillag. Vasalót tüzesít, új ruhája készen, csak vasalás híja, s reggel ünneplészen. Körül az apróság, vidám mese mellett, zörgős héjú borsót vagy babot szemelget. Héjából időként tűzre tesznek sokat, az világítja meg gömbölyű arcukat. A legkisebb fiú kenyeret kér, s majszol. Üszköt csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra, e fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjok. Noha a fiú nem imádságon kapkod, jobban kedveli a verseket, nótákat. Effélét csinálni maga is próbálgat. Pendül a kapa most, letevé a gazda, csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja. Kutat az apró nép, örülne, ha benne madár látta, kenyér darabocskát lelne. Rettentve sikolt fel, amelyik belényúl. Jaj, valami ördög! Vagy ha nem, hát kis nyúl. Lesz öröm, alunni se tudnak az éjjel, kínálják erősen káposzta levéllel. A gazda pedig mond egy szíves jó estét, leül, hogy nyugassza eltörődött testét. Homlokát letörli porlepett ingével, mélyre van az szántva az élet ekével. De amint körülnéz a víg csemetéken, sötét arcredői elsimulnak szépen. Gondűző pipáját a tűzbe meríti, nyájas szavú nője mosolyra deríti. Nem késik azonban a jó háziasszony, illő, hogy urának ennivalót hozzon. Kiteszi középre a nagy asztalszéket, arra tálalja fel az egyszerű étket. Maga evett ő már, a gyerek sem éhes, de a férj unszolja, gyer közelebb, édes. Jobb ízű a falat, ha minnyájan esznek, egy-egy szárnyat, combot nyújt a kicsinyeknek. De vajon kizörget? Nézd ki, fiam, sára, valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen? Mennyit szem

Vedd úgy is sok bezárt kilincsen. Visszajöjj a Jánka, az utast behíván, béna harcfi lép be, sok jó estét kíván. Isten áldja meg Kentek életét is, így végezi a szót, meg az emberét is. Köszöni a gazda, része legyen benne, tölts a tálba anyjuk, ha elég nem lenne. Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb. Rá is állasz könnyen, bár szabódik elébb. Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel, szomjukat a korsó csillapítja vízzel. Szavuk sem igen van az alatt, míg esznek, természete már ez a magyar embereknek. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldus beszéde, megered lassanként, s valamint a patak, mennél messzebbre foly, annál inkább dagad. Az idősbb fiú is leteszi a könyvet, figyelmes arcával elébb-elébb görnyed, és mihelyst a koldus megáll a beszédben, meséljen még egyet, rimánkodik szépen. Nem mese az gyermek, így feddi az apja. Rátekint a vándor és tovább folytatja. Néma kegyelettel függenek a szaván, mind az egész háznép, de kivált a leány. Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják, pirulva kérdezi tőle testvérbátyját. 3 éve múlik, hogy utána kérdez, még egy esztendőt vár, nem megy addig férhez. Este van, este van. A tűz sem világít. Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit. A gyermek is álmos, egy már alszik éppen, félre billent fejjel az anyja ölében. Gyéren szól a vendég, s rá nagyokat gondol. Közbe-közbe csupán a macska dorombol. Majd a földre hintik az izegő szalmát, s átveszi egy tücsök csendes birodalmát.

0: Kumukli és a zöld szörny. Édelmester takarítás közben talált egy régi festékes dobozt, és megmutatta Pumuklinak egy ív papíron, hogy kell a vizet, a festéket és az ecsetet használni. A kobold csillogó szemmel figyelte, ahogy előbb egy kék, majd egy piros ecsetvonás jelenik meg a papíron. Fú, igazi nedves vizet tudok ezzel festeni, és halkat meg... Pumukli egészen izgatott lett. Nagy buzgalommal látott munkához. Olyan torka képet festett, amilyet Éder még nem látott. Meg is dicsérte kellőképpen. Pumukli föltette a gyalupadra, hogy körbe csodálhassa. Ebben a pillanatban lépett be Schmidberger úr, hogy elvigyen egy kis állványt. Mindjárt megütötte a szemét a festmény. De jó színkompozíció! Nagyon tehetséges! Hányadikba jár a gyerek? Nem jár iskolába, felelte Éder. Ahhoz képest, hogy még nem is iskolás, egészen bámulatos, jelentette ki Schmidberger úr elismerően. Az ilyen tehetséges gyerekkel sokat kell foglalkozni, tette hozzá, majd kifejtette Édernek, hogy milyen fontos a gyerekek művészeti nevelése. Éder alig tudta leállítani, közben persze tudta, hogy Pumukli hallja az egészet. Schmidberger úr elment. Pumukli pedig ott állt, büszkeségtől dagadó kebellel. Te is mondját nyugodtan, hogy jó a színkompozícióm. Kompozíciód, javította Kéde. Nem, kobozícióm, kötötte az ebet a karóhoz Pumukli. Hosszas töprengés után úgy döntött, hogy a következő képét Éderről festi. Bőrszín nem lévén a festékes dobozban Édennek sárga lett az arca. Az asztalos megdöbbentőnek találta a hasonlóságot, és a képet fölakasztotta a divány fölé. Másnap jött takarítani Eisingerné, a takarítónő. Amikor meglátta a sárga képet a falon, összecsapta a kezét. – Hogy tehet ki ilyen mázolmányt a lakásában? – tiltakozott felhangon. Éder meg akarta védeni a képét, de Eisingerné már belelendült, hogy teketória nélkül kifejtse a modern művészetről alkotott elutasító nézeteit. Csoda-e, hogy aznap először felborult a felmosóvödör, aztán kiesett az ablakon a porrony rázás közben, végül pedig a virágváza gurult le az asztalról, mint egy magától. Mikor már nem volt ott a takarítónő, Pumukli felháborodásában ugrálni kezdett. Már tudom, hogy most mit fessek meg. Eisingernét azám, méghozzá zöldre festem, mint a füvet, a békát és a... A kobold azon nyomban egy rémséges zöld kísértetet festett. A kép igen hatásos lett, és Schmidberger úr elismerően szemlélte, amikor megint eljött. Közölte, hogy azért érdekli a gyerek festészet, mert egy ismerőse festőiskolát vezet. Megkérdezte Édert, hogy nem akarja-e ezt a tehetséges gyereket oda küldeni. Éder érthető módon nemmel válaszolt. Schmidberger úr azonban továbbra is nagyon lelkes volt. El fogom magához küldeni azt a hölgyet, ő sokkal jobban meg tudja ítélni, hogy mi lakozik egy gyerekben, mondta búcsúzóul. Éder tanácstalanul nézett a koboldjára. Kutyaszorítóba kerültem, kénytelenek vagyunk eldugni a képeket, mondta. De Pumuklinak hiába mondta, mert minden képét ki akarta tenni, főleg a zöld képet, hogy a takarítónő elzöldüljön mérgében. De Pumukli, kezdte Éder. A kis kópénak könyv szökött a szemébe. Nekem semmit se szabad. Ha rosszat teszek, megzidnak, ha jót teszek, eldugnak. Az asztalos megsajnálta Pumuklit. Úgysem majon az a hölgy a festőiskolából, addig meg majd csak lesz valami. Tehát a zöld képet is kifüggesztette. Minden esetre tévedett, mert a hölgy még aznap eljött. Ez aztán a kép... Kiáltott fel a zöld kísértet láttán. Azonnal megállapította a gyermek rendkívüli tehetségét, és hevesen érdeklődött iránta. A gyerek nincs itt, húzódozott Éder. A többi kérdése sem tudott rendesen válaszolni. Ekkor a fiatal nőnél leesett a 20 filléres. Há, szóval maga festette, kérdezte. Ez volt a megoldás. Éder hamar bevallotta titkos kedvtelését. A kedves hölgy gratulált Éder tehetségéhez, és elment. De ezzel még nem ért véget a történet. A hölgy ugyanis elmondta a dolgot Schmidberger úrnak, aki gyűjtötte a naív festményeket, ezért nyomban elment Edelhez, hogy megvegye tőle a zöld képet. Miközben elragadtatottan állt a pumukli festmény előtt, Eisengerné visszajött, mert ott felejtette az esernyőjét. Ott látta a két urat a borzalmas kép előtt áldogálni, és nem értette a világot. Ránézett az elegáns, szürke öltönyös úrra. Maga biztosan nem a művész, mert annál sokkal rendesebben néz ki, kiáltotta. Nem, mosolygott Schmidberger úr. Éder úr a festő. A derék asszonyságnak leesett az álla. Szeretném a képet megvásárolni, mondta Schmidberger úr. Éder átnyújtotta a képet. A művésznek megtiszteltetés, ha ajándékba adhatja önnek. Eisengerné pulykavörös lett, amit Pumukli elégtétellen nyugtázott. Amikor Éder a művet még alá is írta Pumukli néven, a művész nevem, mondta hamiskásan, a kis kobold roppant büszke volt. Másnap borral, hurkával, kolbásszal, sajttal teli ajándékkosarat adtak át Édernek. A kosárról kis kártya csüngött, amelyre ezt írták, hálából a rendkívüli képért. Ha tudná, hogy valóban milyen rendkívüli ez a kép, kuncogott Éder. Pumukli büszkén feszített a kosár előtt. Tudod mit? Ezentúl te pénzért dolgoz, én meg kosárért dolgozom. Ha ebből mindent kieszünk, akkor egy piros Eisengernét festek, mert nagyon kell szégyelnie magát. Azzal kivett a kosárból egy jókora kolbászt, és beleharapott.
1: Hogy mit láttam? Elmondhatom. De jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó. Ez itt az út felénk futó. Ez itt akác, ez itt levél. Ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú, itt lógófülű, hasát veri a nyári fű. Ez itt virág, ezer, ezer. Ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés. Ez itt gyümölcs, ez itt madár. Ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó. Ez volt a ház, ez volt a tó. Rigós erdőben bujdosó nap, itt a tó, fekszem csöndesen. A part ring, mintha vinne csónak, a kék vizet nézegetem. És most közelről, még a fű is bármi kicsi és egyszerű is, épp oly gyönyörű, mint a tónak vizéből visszakacagó nap.

0: Sűrűn villámlott, hogy azt hittem nappal van. De eső nem esett, és az ég sem dörgött. Gondolom nem voltak mérgesek ott fent. Csak nem bírtak elaludni, és kapcsolgatták a lámpát.
1: Senki meg nem mondja, mit senki se tud, hogy a szél honnan jön és hova fut. Szárnyal valahonnan nagyon sebesen. Utol nem érem rohanva sem.
2: De ha sárkányomat elereszteném,
3: napokig repülne az ég peremén.
4: Aztán megtalálnám, ahol leesett. S tudnám, hogy a szél is odaérkezett.
5: Akkor megmondhatnám, a szél hova fut, hogy honnan jön. Arról senki se tud.
1: Mi az?
6: Kérdezte Vérigó.
1: Tavasz.
6: Felelt a nap.
1: Megjött.
6: Kérdezte.

0: tevén Rigó.
1: Megám,
0: felelt a nap.
1: Szeretsz?
0: Kérdezte vén Rigó.
1: Szeretlek.
0: Szólt a nap.
1: Akkor hát szép lesz a világ. Még szebb és boldogabb.

Halló, halló, gyerekek! Ez a könyv a tietek. Álmodott egy bácsi egyszer, álmodott, és másnap reggel, amit látott, mind leírta, lerajzolta a papírra. Itt van most a sok mesés kép, mint a színház, tarka és szép, és ami fő, megmarad. Nem úgy, mint a színdarab. Ez a könyv a csinnadratta. Örül, aki adta, kapta. Nyissuk fel a fedelét.

0: Eddig háromszor mentem világgá. Először az ajtóig, azután a szomszédházáig, legutoljára meg a lakótelep széléig. Ha megint világgá megyek, nem fordulok vissza többé, mert úgy is hazatalálok, hiszen a föld gömbölyű.
1: Szüli napom van. Tegnap még hármat kellett tenni, hogy ma legyen. Mama süti a tortát. Mindenbe belenyalok, és mama kacagva kizavar a konyhából. És én csak arra tudok gondolni, milyen leszek, ha 7 éves lettem. Bizony, este ünnepelünk. Milyen jó, hogy pont ma van a szülinapom, és nem holnap, mert akkor holnap ünnepelnék. És akkor nem tudnék így örülni a mai napnak. És akkor most pont 3-at kellene enni, hogy szülinapom.

én cicám, jó kis cica, egerészett az éjszaka. Szomjas lett a pecsenyére, belebújt a kis bögrébe.

Sissünk valamit, azt is megmondom, hogy mit. Lisztből legyen kerekes, töltelékes, jó édes. Sodorva, tekerve, túróval bélelve. Csiga-biga rétes, kerekes és édes.

Majd én megmutatom nektek, hogy vannak fák, amik égbe vesznek, tüzek, amik melengetnek, ölelnek, de elengednek, tiszta fénnyel szeretgetnek. Majd én felkutatom nektek, mindet megmutatom nektek.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.